0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert jó kis Deep House remixben szól már is Nagy Bogi, Dash és a Jól leszek újra, Metzger Vikinek köszönhetően, aki fellép jövő héten a Campus Fesztiválon Debrecenben, és a fesztiválra a héten napközben páros belépőket lehet nyerni, többek közt Balázséknál, aztán Atisnál és Juhász Gergőnél is este. Na de hogy kik lépnek fel a Rádió 1 stage-en? Kollár, Nyúvi, Kuki, Jamina, Regáli, Lotfi, Begi,

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Nagyon jók a zenétek, és ez tényleg egy hangulat, egy életérzés, egy fesztivál szezon maga a Rádió Egy.
2: Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió Egyet. Reggeltől egészen estig.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió Egy.
3: Hi, I'm Joel Curry, and you're listening to Radio 1.

0: az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy az éjszakai műszakhoz, az éjszakai kelőknek és a nagyon későn fekvőknek is. Taylor Swift és az Opelite például. Péntek van, most már mondhatjuk, 2:30 környékén járunk, és a hét legmelegebb napja lesz. 36 fok, de csak így ránk ijeszt a meleg, semmiféle hőkupolára, meg tartós hőségre nem kell számítanunk, mert aztán a pénteki nap után a szombat az hidegfrontos és zivataros lesz. Taylor Swift, Opelite, ezt hozom most.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak. Okay.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drog megelőzésről.
1: Segítséget kaphatnak a fejfájósok. A fejfájás kisokosnak köszönhetően bárki azonosíthatja fejfájásának típusát, illetve megtudhatja, kaphat egy gyógyszeres kezelést és kihez kell fordulnia. A Magyar Fejfájás Társaság állította össze a kisokost. A weboldalon tünetleírások és gyakorlati tanácsok is megtalálhatóak, épp úgy, mint a migrénről elterjedt tévhitek cáfolata is. Magyarországon több mint 1.200.000 ember él migrénnel, a hazai fejfájás centrumokban viszont csak 20-25 ezer embert kezelnek terápiákkal. A Magyar Fejfájás Társaság elnöke szerint a magyar emberek ugyanannyira fejfájósak, mint az európai országok többi lakói. Hozzátette, rengeteg magyarnak van migrénje. Fontos tudni, hogy a fejfájás nem csak egy tünet, hanem betegség is, aminek egyeseknél genetikai háttere is lehet. Érdemes körülnézni a családban, ha ugyanis van migrénre hajlamos ember, akkor másnál is könnyen kialakulhat a betegség, ezzel akár saját betegségünket is magyarázhatjuk. A külső tényezők is provokálhatják a panaszokat, így például a kialvatlanság, a rendszertelen táplálkozás, a stressz, az időjárásváltozás, vagy akár a kevés folyadék fogyasztása is. Érdemes betartani azt a szabályt, hogy akinél néhány havonta jelentkeznek csak a panaszok, náluk elég lehet a fájdalomcsillapító használata. Azoknak viszont, akiknek havonta vagy akár hetente többször is fáj a fejük, mindenképpen ajánlott felkeresniük egy orvost. Főképp a migrénnel küzdőknek érdemes minél előbb felkeresniük egy szakembert. A migrénes betegek sokszor csak sötét szobában fekve tudják átvészelni a rohamokat, kieshetnek a munkából és a családi életből is. A Magyar Fejfájás Társaság által készített kisokosban a fejfájás centrumokról is lehet olvasni, azok elérhetőségéről és rendelési ideiről. A migrénről kevesen tudják egyébként, hogy a nők 30%-át érinti legalább egyszer életük során, és a gyerekek 10%-ánál is megjelenik. A férfiak 8%-a él migrénnel, mindhárom csoport együttesen több mint 1 milliárd.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most Rádió X. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazik.

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágermű.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, megy Sam Felt például, akivel együtt bulisztunk a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, és beszélgettünk is fel egy picit a backstage-ben, nagyon közvetlen, jó fej srác. Mind a mellett, hogy ugye szupersztárról beszélünk, és ő is hamarosan a születésnapját ünnepli, 1993-as születésű, augusztus 1-én lesz majd a születésnapja. Stílusteremtő DJ, a Future Tropical elnevezést többek között neki köszönhetjük. Hozom!

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljes.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ray a folytatásban, a csodálatos énekesnő. Na és hát óriás megtiszteltetésben volt része a napokban, mert hogy hát a filmzene császárával, Hans Zimmerrel találkozott, és annyira megölelte a színpadon őt. Volt egy ilyen közös produkciójuk, hogy hát azt írtak jutólag, hogy Hans Zimmer, bocs, hogy majdnem kitörtem a nyakad, csak nagyon megörültem neked. Ray érkezik a folytatásban, aki még mindig keresi a férjét.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nem sokára például a srác a szomszédból, aki nem mellesleg stadionokat tölt meg. Több mint 200 millió eladott album világszerte, 9 number one album a britteknél, több mint 14 milliárd YouTube megtekintés. Ed Sheeran érkezik, és ez az igazi mai sláger.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Érdemes-e néha kikapcsolni a telefonunkat, vagy nem? A Time magazin járt utána a kérdésnek, sokan esküsznek ugyanis arra, hogy éjszaka kikapcsolják a telefonjukat. Ezzel egyesek szerint az akkumulátort kimérhetjük, mások szerint viszont a biztonságunkért tehetünk. A magazin az iFixit oldal alapítóját kérdezte, aki azt mondta, éjszakára csak azért kikapcsolni a telefont, hogy meghosszabbítsuk annak élettartamát, nem sok értelme van. Az akkumulátor szempontjából ugyanis ez teljesen mindegy. A szakember szerint annak van értelme, ha bizonyos időközönként teljesen lemerítjük az aksit, ezzel ugyanis újra kalibrálhatjuk a töltési ciklust, ami viszont jobb üzemidőhöz vezet. A telefon újraindításának sincs szerintes sok haszna, ezzel ugyanis csak olyan, mintha bezárnánk a háttérben futó alkalmazásokat. Közben a Reader's Digest egészen másra jutott, az ő szakértőik azt mondják, a telefonunk magától nem zárja be a megnyitott alkalmazásokat, azok a háttérben futva gyorsabban merítik az akkumulátort, az újraindítás viszont kézenfekvőbb megoldás, főleg ha valaki sok applikációt használ. A lapnak nyilatkozó IT-specialista szerint a telefonban lévő chip folyamatos írása és törlése közben olyan kódmaradványok maradhatnak a memóriában, amelyeket csak újraindítással lehet kitörölni. Mindez az androidos telefonok esetére igaz, az iPhone-nál ugyanis van lehetőség anélkül törölni a memóriát, hogy újraindítanánk a telefont. A lap által megkérdezett telefongyártó cég is azt javasolja, hogy a különböző frissítési, lapozó és más ideiglenes fájlok felhalmozódása miatt érdemes néha az újraindítás mellett dönteni. Biztonsági szakemberek egyébként hasonlóképpen vélekednek, a telefonokra esetlegesen véletlenül telepített fertőző kém szoftvert ugyanis így akár le is állíthatjuk. Egyértelmű megoldás, tehát nincs csak vélemények, így mindenki maga döntheti el, hogy maga mellett a telefonját is elaltatja-e.
0: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, mert ez is egy olyan zene, amit a Rádió 1-es DJ-k játszottak először, például a Live Mixben, például a World Is My Radio Showban, vagy a Discos Hitben, vagy Cookie is. Ugye mondanom sem kell, hogy a Rádió 1 Live Mix és a Cookie féle Before és After Party Show is megújult, a nyára való tekintettel két órások lettek a mixek, Summer Edition, és Rádió 1-es DJ-kkel legközelebb jövő héten lehet találkozni a Rádió 1 Stage-en a Campus Fesztiválon Debrecenben. Jön Bibi Rexa!
1: Kizárólag a legnagyobbak.
2: Változatosan.
1: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. A folytatásban picit pop, picit new disco, kicsit funk, Sabrina Carpentert hozom, és a hatodik stúdióalbumának az első kislemezét, az Espresso-t. Kimondom ezt a szót, és esküszöm, meg akarok inni egyből egy kávét. A dalsztori a dióhéjban, az énekesnő a kávéhoz hasonlítja magát. Aki mellett nem lehet elaludni, kacsintottam hozzá. Óriásit ment a dal, number one lett a briteknél, Ausztráliában, Írországban, a Billboard 600 listán pedig a második helyig menetelt. Bravo, Sabrina, bravo!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágermű.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és most egy EDM klasszikus, aminek nagyon aranyos a háttérsztoria. Avicii, Hey Brother, a svéd DJ producer nagyon szerette a country műfajt, és megkereste a műfaj, a bluegrass, ez egy alműfaj, egyik nagy sztárját Amerikában, Dan Timinskit, aki sem Avicii-t, sem az EDM-et nem ismerte. A lányának mondta, hogy képzeld lányom, megkeresett Svédországból valami DJ producer, mire a lánya, apa, aztán mondta, hogy Avicii, mert akkor sikítok egy nagyot. Nem, miért ismered? Mi az, hogy ismerem? Az egész világ ismeri, apa. Mondj igent a felkérésre, a lánya bíztatta. Kijött a dal, hát bomba nagy sláger lett belőle, és amikor pár héttel később vitte a lányát a suliba, Dan Timinski, aki vokálozik ebben a dalban, mindenki a Hey Brother refrénjét üvöltötte. Ezt azon most a Rádió 1-en.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Ma éri el csúcspontját a hőség, de este több helyen is kialakulhatnak zivatarok. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Májusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 764.100, a nettó átlagkereset 535.900 forint volt, a bruttó átlagkereset 8,7, a nettó 11, a reálkereset pedig 9%-kal múlta felül az egy évvel korábbit, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Rekordáron több mint 50 millió dollárért, átszámítva 16 milliárd forintért kelt el egy 67 millió éves Tyrannosaurus Rex csontváza egy New York-i árverésen. A Dél-Dakotában feltárt lelet az eddigi egyik legteljesebb és legnagyobb a maga nemében. A mindössze 10 perces licit harc új rekordot döntött. Elfogadta a francia nemzetgyűlés a halálba segítés legalizálásáról szóló törvénytervezetet. Az évekig tartó előkészítő és döntési folyamat lezárása előtt még bizonyos záradékok alkotmányosságát vizsgálják, de a rendkívül szigorú szabályozást már bizonyosan bevezetik. Ezzel Franciaország a 8. európai állam lesz, amely legalizálja az aktív eutanáziát. Július végéig lehet szavazni a 2027-es év madarára a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület honlapján. Idén 3 bagolyfaj, a gyöngybagoly, a macskabagoly és a füles kuvik versenyez a címért. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a természetvédelmi problémákkal érintett madarakra és védelmükre. Az Európai Unió 2028-ig meghosszabbítja az ukrajnai háborús menekülteknek járó ideiglenes védelmet. Ezt csak azoknak kell biztosítani, akik eleget tesznek katonai kötelezettségeiknek Ukrajnában. A korlátozás csak az új kérelmezőkre vonatkozik. Az ideiglenes védelmi státusz révén az érintettek kaphatnak egyebek mellett egészségügyi ellátást, dolgozhatnak, a gyerekeik pedig állami iskolába járhatnak az unió tagállamaiban. Végül a várható időjárásról. Ma éri el csúcspontját a hőség. Emellett túlnyomóan napos, gomoly felhős időre számíthatunk. Záporzivatar már néhol reggel is előfordulhat északnyugaton. Délután és este viszont több helyen alakulhatnak ki újabb zivatarok a Dunántúlon és néhol az északi középhegység területén is. A déli és szél nyugaton megélénkülhet. A csúcshőmérséklet 31 és 37 fok között valószínű.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: Segítséget kaphatnak a fejfájósok. A fejfájás kisokosnak köszönhetően bárki azonosíthatja a fejfájásának típusát, illetve megtudhatja, kaphat egy gyógyszeres kezelést és kihez kell fordulnia. A Magyar Fejfájás Társaság állította össze a kisokost. A weboldalon tünetleírások és gyakorlati tanácsok is megtalálhatóak, épp úgy, mint a migrénről elterjedt tévhitek cáfolatai is. Magyarországon több mint 1.200.000 ember él migrénnel, a hazai fejfájás centrumokban viszont csak 20-25 ezer embert kezelnek terápiákkal. A Magyar Fejfájás Társaság elnöke szerint a magyar emberek ugyanannyira fejfájósak, mint az európai országok többi lakói. Hozzátette, rengeteg magyarnak van migrénje. Fontos tudni, hogy a fejfájás nem csak egy tünet, hanem betegség is, aminek egyeseknél genetikai háttere is lehet. Érdemes körülnézni a családban, ha ugyanis van migrénre hajlamos ember, akkor másnál is könnyen kialakulhat a betegség, ezzel akár saját betegségünket is magyarázhatjuk. A külső tényezők is provokálhatják a panaszokat, így például a kialvatlanság, a rendszertelen táplálkozás, a stressz, az időjárásváltozás, vagy akár a kevés folyadék fogyasztása is. Érdemes betartani azt a szabályt, hogy akinél néhány havonta jelentkeznek csak a panaszok, náluk elég lehet a fájdalomcsillapító használata. Azoknak viszont, akiknek havonta vagy akár hetente többször is fáj a fejük, mindenképpen ajánlott felkeresniük egy orvost. Főképp a migrénnel küzdőknek érdemes minél előbb felkeresniük egy szakembert. A migrénes betegek sokszor csak sötét szobában fekve tudják átvészelni a rohamokat, kieshetnek a munkából és a családi életből is. A Magyar Fejfájás Társaság által készített kisokosban a fejfájás centrumokról is lehet olvasni, azok elérhetőségéről és rendelési ideiről. A migrénről kevesen tudják egyébként, hogy a nők 30%-át érinti legalább egyszer életük során, és a gyerekek 10%-ánál is megjelenik. A férfiak 8%-a él migrénnel, mindhárom csoport együttesen több mint 1 milliárd.
0: Az egészségperceket hallották.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
4: Rádió
1: egy. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, Taylor Swift például és az Opelite. Az amerikai szupersztár ugye most az új Toy Story filmhez készítette el a betétdalt, és hát óriás diskurzus indult nem csak Amerikában, de az egész világon a film üzenete kapcsán, mert ugye a Toy Story 5-ben Woody, Buzz és Jessie egy vadonatúj riválissal néznek szembe, egy Lilliped nevű békaformájú tablettel, és a történet szerint Bonnie már 8 éves, és a környéken minden gyerek a kijelzőkre tapad, sőt, online csoportokban cikizik Bonnie-t, amiért még mindig játékokkal játszik. És bár a film nem ad kész receptet a probléma megoldására, a szakértők, a terapeuták és a szülők szerint nagyon sok ponton betalált a mozi üzenete. Például Tom Hanks, ugye Woody hangja, egy interjúban kiemelte azt a jelenetet, amikor a játékok kinéznek az ablakon, és a város nézve minden gyerek szobából a telefonok kék fénye világít vissza, hát szerinte ez a látvány ma már konkrét rettegéssel tölti el a szülői szíveket. Na de állítólag a filmnek már van egy olyan pozitív hozadéka, hogy egyre több amerikai otthonban teszik le a tabletet, mert hogy ez az üzenet nem csak a felnőtteknél, a szülőknél talál be, de a gyerekeknél is. Na hát akkor hozom Taylor Swiftet és az aktuális kedvencet tőle, ez az Opelite.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Érdemes-e néha kikapcsolni a telefonunkat, vagy nem? A Time magazin járt utána a kérdésnek, sokan esküsznek ugyanis arra, hogy éjszaka kikapcsolják a telefonjukat. Ezzel egyesek szerint az akkumulátort kimérhetjük, mások szerint viszont a biztonságunkért tehetünk. A magazin az iFixit oldal alapítóját kérdezte, aki azt mondta, éjszakára csak azért kikapcsolni a telefont, hogy meghosszabbítsuk annak élettartamát, nem sok értelme van. Az akkumulátor szempontjából ugyanis ez teljesen mindegy. A szakember szerint annak van értelme, ha bizonyos időközönként teljesen lemerítjük az aksit, ezzel ugyanis újra kalibrálhatjuk a töltési ciklust, ami viszont jobb üzemidőhöz vezet. A telefon újraindításának sincs szerinte sok haszna, ezzel ugyanis csak olyan, mintha bezárnánk a háttérben futó alkalmazásokat. Közben a Reader's Digest egészen másra jutott, az ő szakértőik azt mondják, a telefonunk magától nem zárja be a megnyitott alkalmazásokat, azok a háttérben futva gyorsabban merítik az akkumulátort, az újraindítás viszont kézenfekvőbb megoldás, főleg ha valaki sok applikációt használ. Alapnak nyilatkozó IT-specialista szerint a telefonban lévő chip folyamatos írása és törlése közben olyan kódmaradványok maradhatnak a memóriában, amelyeket csak újraindítással lehet kitörölni. Mindez az androidos telefonok esetére igaz, az iPhone-nál ugyanis van lehetőség anélkül törölni a memóriát, hogy újraindítanánk a telefon. Alap által megkérdezett telefongyártó cég is azt javasolja, hogy a különböző frissítési, lapozó és más ideiglenes fájlok felhalmozódása miatt érdemes néha az újraindítás mellett dönteni. Biztonsági szakemberek egyébként hasonlóképpen vélekednek, a telefonokra esetlegesen véletlenül telepített fertőző kémszoftvert ugyanis így akár le is állíthatjuk. Egyértelmű megoldás, tehát nincs csak vélemények, így mindenki maga döntheti el, hogy maga mellett a telefonját is elaltatja-e.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

0: Gabival, Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Amúgy én örülök neki, hogy öregszem. Soha nem gondoltam volna, meg fogok öregedni például. Tehát, hogy
2: nem éled meg?
1: Igen, hát ne vitte se a tifusz, a kankó, a covid.
3: Nem adtak el az
2: ülei. Tifusz, kankó, igen.
1: Az agyhártyagyulladás. Ezek mind ott leselkedtek rá, éveken keresztül, ez semmi.
2: Ne, abszolút semmi, meg szerintem jobban élsz 50 évesen, mint 20 évesen. Tehát, hogyha cserélni lehetne, vagy 40 évesen, mint 20 évesen, nem biztos, hogy visszamennék csak azért, hogy újra fiatal legyek, mert érettebb vagy, máshogy gondolkozol, nyugodtabb vagy. Ki megfeszültek az agyadban, és kifejlődtek olyan részek, amik 20 évesen még nincsenek. És én jobban élem ezt a kort, mint a 20 éves kort. Mert már nem szorongsz, mert tisztább vagy magaddal, mert van egyfajta önismereted, és rájössz, hogy igen, tudom, de már kevésbé érdekel. Nem? Valahogy ezt hozza a kor, van egy ilyen megnyugvás. De az, hogy közelebb vagyok a 70-hez, mint a 30-hoz, na.
3: Hop-hop.
1: Nem, amúgy nem vagy.
2: Hát 50-nél már 51-nél
3: már igen.
2: Közelebb vagyok a 60-hoz, mint a 40-hez.
1: Nagyon sok minden fog történni.
2: Nagyon sok minden történik, de
3: milyen
2: hogy...
3: két év? Egy.
2: Egy, jövőre 50 vagyok.
1: 50 évesen még ugyanannyira van közel.
3: 50 évesen és egy naposan már közelebb vagy a 70-hez.
2: De akkor csak pont ki azt, hogy a 60-hoz. Csak a 60-hoz, mint a 40-hez.
3: Ez az igazság. Hát fölébredsz másnap másnaposan, és tudod, hogy a 70 van közelebb, a 30 meg a messzebb. Vagy a 40 van messzebb, a 60 közelebb.
1: De ez egy nagyon drasztikus gondolkodás szerintem.
2: Drasztikus, de valahogy az 50-et azért én is elkezdtem beengedni. Szóval eddig én azt mondtam, hogy oké, nem áll, nem érdekel, hagyjuk.
1: Jó, most a pillanatban nézzük meg Brad Pittet, hogy néz ki most, aki ugye 60 elmúlt.
2: Oké, de a Brad Pitt mögött azért egy nagyon komoly orvosi tím van, azért hát ezt ne felejtsük
1: el. Lehetne, hogy felvennéd nekik a telefont.
2: De mi van, ha elrontják? Érted? Neki nem rontják el. Bemegy Los Angelesbe egy olyan klinikára, ahol 4 megoperálják az arcát, és tudja, hogy nem rontják el.
1: 62 éves.
2: 62 éves,
1: igen, és 60... még boldog, mosolyog.
2: Hát szerelmes.
3: Fiatal csaja van.
1: Így van. Nektek itt vagyok én.
3: Igen, ezért kevesebbet mosolygunk, mint Brad Pitt, de...
1: Így is van. De itt vagyok is, fiatal vagyok, úgyhogy tessék.
2: Írnom kéne ilyen terveket? Írnom kéne bakancslistát? Írni kell valamit, amit úgy megnyomott, hogy jön az 50, kezdjük el ráfogni.
1: Ne, de ne legyen benne ez a fajta ilyen kényszeresség, hanem szerintem legyen vagy ilyen nagy meditatív állapotból való.
2: Leülök egy papírral.
1: Igen, és akkor veszel le, és megkeresed magadban a hiányokat, hogy mi az, amit még úgy igazán.
2: Amit még úgy, tehát nem egy ilyen gyors, egy benzingútnál lejegyzetelem, hanem hogy elmélyülök, és
1: igen, nem
2: belemegyek, hogy mi az, amit, igen, nem egóból, mi nem, az, amit szeretnék.
1: Tehát nem az anyagi részeket kell szerintem kihangsúlyozni, hanem azokat a dolgokat, amik ilyen élmények, és akkor még átélni.
2: Ja, csak élményt írnék. Ja, semmilyen anyagi részt nem írnék. És nem az, hogy egyszerűen nem, élmény, csak élmény.
1: Jó, például, hogy letartóztatnak Guantanamo-ban.
2: Na például. Igen.
3: 70 éves fotózás a nőklapja címlapra.
2: Igen. Felkér még a Meglepetés magazin egy dupla címlap fotózásra 52 évesen.
1: A 10 legjobb receptemet végre kiadok.
2: Igen. A Meglepetés magazinban megjelenik a 10 legjobb receptem.
1: Van ilyes ponybetetés, ahogy Bali szereti.
3: Visszajön-e a zongorázás például?
2: Nem fog vissza.
3: Azt nem, azt elengedted végleg.
2: Tudod, miben változtam? Hogy már semmi olyan ígéretet nem teszek, amit nem csinálok meg valójában.
1: Hú, mekkora hazugság.
2: Nem, tényleg hogy... nem. Ez valami megváltozott.
1: Most
2: nincs.
1: Nem, egy hét múlva is kérdezni, hogy ezt...
2: De nincs már ilyen felelőtlen, ó, majd akkor én megtanulok szakszofonozni. Szóval nem teszek már ilyen, nincs.
3: Honnan tudod, hogy nem jár?
1: Nincs.
2: Ha valamit beleállok és kijelentem, akkor azt megcsinálom.
1: Hozzáadom a
2: szakszofonomat. Érted? Nincs. Te csináltál ilyen összegzést 50-nél? Volt valami, amit úgy megérezted, hogy haver 50 lettél, így belenéztél, tükör, és azt mondtad, hogy
3: Janival voltam 50, és vele ellentétben én nekem nem voltak ilyen óriási terveim, én rohadtul élveztem a Covidot. Én a minden gazdasági bebuktával ellentétben, tehát nyilván a kórhelyel óriási szarba kerültünk, de hogy én azt annyira szerettem, hogy otthon vagyunk, hogy nem kell sehova rohangálni, a gyerekekkel vagy. Én nekem az például nagyon, én azt mondtam, nekem most jött el az 55-nél, amikor azt mondtam, hogy na basszus, ez
1: már...
3: Ez durva
1: volt, emlékszem, hogy milyen depressziós volt felé napokig.
3: Én 3 napig azon csak így vekengtem, hogy 55. Úristen.
2: És tehát nem jobban megérinted az 55, mint az 50.
3: Simán. Én az 50-en az így. Az nem is érdekelt. 50 vagyok, jó, 50. Én a 40-et is pont letoltam, a 30-at is. Megyünk tovább, tök jó. Én azt még mondom, az, hogy ott otthon voltunk, én nagyon szerettem. Nekem az 55 volt az, ami azt mondtam, hogy hoppá.
2: Na, elkezdem papírra írni akkor.
3: Jó.
2: Jó?
3: Jó, de figyelj, össze is szedhetjük.
1: De van ilyen, ilyen
2: gasztroenterológus. Igen, alul fölül tükrözés. Laci, most pont ezen van túl, tudna mesélni.
1: Én tudok egy dolgot, amire vágtál.
2: Szedjük le a polipot a vastagbelemről, hogy ne legyen később vastag. Első pot. Igen, tessék,
1: mondj egyet. Én tudok egyet, amire vágtál, és még nem kaptad meg.
2: Olyat ír, Léci, hogy ne legyek másnap publikben. Jó, köszönöm szépen. Balázs titkos vágya, hogy felfedtem. Léci, mondd el neki, mit akarsz mondani, mert nem akarok újságból lenni.
1: Van valami, amire vágytál, de még nincs meg neked. És most Feribe hozza ezt a stúdióba.
2: Hát nem hiszem el. Hát ezt nem hiszem el, hogy ezzel engem is megbüntet. Ezt nem hiszem el.
1: De, senki nem
2: szabad. Ez ugyanaz is
1: átfest fel. Senki nem vehet
2: el. Ezt nem hiszem el.
1: Mindenkinek fájnia kell.
2: Ezt nem hiszem el.
1: Tele van a tankja. Tele van a tankja, úgyhogy pont jó lesz neked a szigetre.
2: Ezt nem hiszem el.
3: Szerintem megvett egy gyárat.
2: Hallod? Kaptam egy lilára lefestett, ugyanolyan...
1: Ez a gyári színe.
3: Sose volt ilyen szín.
2: Egy lilára festett, teljesen ugyanolyan jáva motort, mint a Feri. Nem hiszem, neked gyárad van?
3: Vagy fölvásárolta az összes működő modellt
1: Magyarországon. Nem léptem ki a csoportból. És akkor meglátta ezt a lila színt, akkor rögtön DJ óta jutott az eszembe.
2: De nem látod azt a kanosszajárás, hogy a Feri tartotta, kerülgette, majd levisszük. Aranyos vagy, de még egyre nem tudom hova tenni, és erre egy hónapban megbüntetsz egy ilyen engem. Te tényleg a sátán vagy.
3: Miért fölhívott, hogy óriási ötlete van? Na, mondjad kicsit, mit csinálj?
2: Egy lila jáva motor.
3: Szereztem még egyet. Te oti színekben van. Oti színek, mert ez oti szín.
2: Úristen, oti zseniális.
1: De miért most ezzel nem látod magad a sziget már színpadon karikázni?
2: Úgy, egy sziget már színpadon is látom magam, de tudod mi van? Az van, hogy a kedvenc bisztróm az Földváron van. Oda nem mehetek már kocsival, mert ugye alkoholos italokat fogyasztok, és most gondolkoztam azon, hogy viszont lusta vagyok már kitekerni, veszek egy rollert. És vele fogok menni.
3: De nagy a Balaton Parton.
1: És erre rá lehet pókozni hátulra a dinnyét, csak mondom neked.
2: Úristen, igazi balatoni arc leszek, egy lila jávával fogok csapatni.
1: És lehet rá, hogy ül is, tehát plusz egy embert el tudsz vinni vele. 55-tel megy, és 86-os.
2: Hát sose ment a Feri, amikor lementünk Velencére 55-tel. Hát 40-nél már megkattant a izé.
3: Igen, de a 70-nel is mentünk lefelé.
2: Egyébként igen, lejtőn.
3: A lejtőn, oké.
2: Nagyon szép, köszönöm szépen, igazán megható, egy lila jáva motor. Látod, neked valami gyárad van?
1: Nem mondom, hogy beléptem be a jáva csoportba, és elfelejtem kilépni, és mindig jönnek, és akkor így, ahol egy van, ott kettő. Plusz ugye lesz majd jövőre, amikor mentek le megint a Velence Budapestával, és azt nem lehet, hogy te mindig egy jó motorral mész.
2: Ez igaz, nem? De az Feri vonulása kell, hogy legyen. De egyébként igen, akkor majd ezt akkor leasingbe odaadjuk valakinek.
1: Így van, vagy egy váltómotor, de amúgy szerintem elfogad.
2: De nem mondd, hogy ez gyári szín, ez a lila.
1: Ez a gyári szín, megesküdött rá a srác.
2: Ilyen lila.
1: Megcsináltatták, hogy tehát kikevertették ugyanezt a színt, és ez a gyári szín, ami 86-ban kijött.
2: Igen. Nem csináljuk meg a Balázs Goes to Földvár túrát. Egyrészt, mert a Ferinek van Feri Goes to Velence, kettő, hogy 4 óra.
1: De Velencéről már közel van a Földvár.
2: 4 óra, mire leérünk. Ráadásul megfogadtuk, hogy Ferinek az egy szezonnyitó motorozása lesz minden évben, amíg rádiózunk, hogy lemegyünk Velencére. Nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm.
1: Nagyon szívesen, csak azt mondani, hogy imádom az olyan ajándékot, ami ugyanannyi örömet okoz, mint amennyi akkor a teher.
2: Hogy vigyem be, hogy szállítsam le? Honnan tudok keveréket beleszerezni? Az nincs a kutakon már keverék.
3: Hát azt neked kell bekeverni.
2: Nekem?
3: Igen. Ma veszel egy 5 literes kannát, rázogatod, érted?
2: És bekevered a
1: garázsba. Ez tök jó. Hát ott lesz a garázsba, azt nem kell járnod benzinkútra.
2: De fogom szeretni, és csapatok át Földvárra. Csoki az üveg Tigrisbe. Szóval mindenit.
1: És gondolj be, hogy szigetem, mindenki ott fogod a porban poroszkálni, te meg egyszer csak... Ceglédről jött, és Dominik készítette, csak ennyi szeretném mondani.
2: Igen, Ceglédnek, Dominik, köszönjük szépen, ma már visszakapod.
3: Vissza tudod vásárolni.
2: Igen, ha eljössz, és visszaviszed oda, hozták, komoly pénzeket fizetek neked. Nem, ezt ma le kell szállítani Balcsira. Ja. Az első tankolás után pár méteren fog besülni, mert elfelejti a 2T olajat. Az mi az a 2T olaj?
3: Hát azzal kevered ugye a benzint.
2: Ja.
1: De az, igen, hogy egyet bekeversz egyszer egy 5 literes, vagy egy 10-eset, és egy életig elég.
2: Jó, azért ebben még van mit tanulnom, benzinkeverésben, megmondom őszintén, de amikor apámnak trabantja volt 82-ben, ott azért nem én kevertem.
3: Kellett, ott volt még a benzinkúton a keverékcső, ami ugye be volt keverve, tehát nem nagyon kellett ezzel foglalkozni.
1: Viszont a Feriével ellentétben nincs szaga.
2: Hallottátok, hogy Fletó pedig könyvet írt, gyerekek? Könyvet írt, és egy nagyon fontos igazságot fedett föl arról, hogy mitől működik egy párkapcsolat. Három szó kell ahhoz, hogy jól működjön egy hosszú távú párkapcsolat. És arra vagyunk kíváncsiak, hogy hallgatóink szerint mondom, mi ez a három szó, amit ha te leírsz vagy elmondasz, akkor a te párkapcsolatod jól működik. Nyilván ő ironizál ezzel, de várunk majd hallgatói megfejtéseket, hogy szerintetek három szóból hogy rakod össze, hogy három szó az, amitől jól működik. Egy hosszú távú házasság, egy hosszú távú párkapcsolat.
3: Pay, sex, sure.
1: Nem, nem. Átment mond... az utalás.
2: Igen, használd a kártyám. Így működik jól egy párkapcsolat, hogyha happy wife, happy life van. Tehát, hogyha te a boldoggá teszed a nőt, akivel vagy, akkor neked is boldog lesz az életed. És ezért ez a három mondat, hogy jól van, drágám.
1: Befogod a pofán.
3: Befogod a pofán. Folytatást nem tudjuk.
2: Na, igen. Vedd meg nyugodtan. Ugye jönnek a...
1: Jó? Hát, hogy ez a mondat kérdez,
2: befogod a pofán. Igen. Közös hitel összetart, írja valaki. Na, ezt kérdezzük akkor tőletek, drága hallgatók, hogy szerintetek mi az a három szó, ami megoldaná, ami segíti, amit képzeletben sokszor elmondtok a ti férjeteknek, feleségeteknek, vagy akár hangosan is elmondjátok, és ettől működik szerintetek a kapcsolat. Szenzációs megfejtések jönnek egyébként.
1: Igen, költöz vissza anyádhoz.
2: Költöz vissza anyádhoz, amit nem tudok beolvasni. De például valaki azt mondja, amit te szeretnél. Ez is hasonló. Nem a jól van, drágám, vagy az, amit te szeretnél. Cipőt is vehetsz, tessék.
3: Ez mi, egy jó mondat.
2: Jó felé. Mondat, szeretjük, hogy cipőt is vehetsz.
3: Én ezredekig el tudok ezzel a mondattal élni békával.
2: Valakinek ugyan több szőből áll, de igazad van, ne haragudj, bocsánat. Ettől működik egy hosszú távú párkapcsolat. Ez már több szó azért, de nagyon ellentétes szemléletű, például maradj már csendben. Kicsit szarszak van, az nem tudom, hogy mit. Az megmondom őszintén, nem tudom, hogy hogy segíti elő a hosszú távú párkapcsolatot, de értem, hogy vissza kell jelezni a másiknak. Igen. Tehát, hogy fontos a visszajelzés. Mihez van kedved? Szeretjük ezt a mondatot. Nekem tetszik.
1: Mihez van kedved?
2: Ú, de jó esik ez.
3: Na?
1: Feri, mihez van kedved?
3: Hát, ha én azt elárulom. Ja.
2: Jó mondat.
1: Jó mondat.
2: Szerintem szerint én ezt adom, ez egy tök
1: jó,
2: kedves
1: ez
2: mondat.
1: Nagyon, ez nagyon. Tetszik a főztél, vagy hánytál?
2: Mit szeretnél enni? Szerintem ez egy nagyon fontos mondat. Mm. Ez egy nagyon fontos mondat. A táplálás, az etetés, a sokaknak egy szeretetnyelv, hogy megcsinálom, neked megfőzöm, amit kívánsz, mit szeretnél
1: mondja
2: enni.
1: Mondja a konzervevő, érted, aki a főtételek mellett is konzerveket eszik.
3: Hát ezt nem tudhatod, hogy egyébként érted, ő délutánonként miket varázsol az asztalra.
2: Hát nem vagyok egy nagy főző.
3: Ez igaz.
2: Na, de az anyukák szeretetnyelve, a nagymamák szeretetnyelve a főzés. Az egy ilyen gyere, ülj le, egyél, megetetlek. Nem, vagy az utalás. Az egy szeretetnyelv, igen. Azt mondja,
3: egy hogy... ilyen jó a segged, annak tudtok örülni?
1: Én nagyon, Laci szoktam mondani, amikor esetleg úgy találja. És akkor ezt nagyon értékelem.
3: Jó lesik.
1: Nekem két férfi van az életemben, a férjem és Laci. És mi így vagyunk hárman. Mi így vagyunk hárman boldogok.
3: Péter most nyert egyet.
1: Péter elfogadta a sorsát. Péter, go with the flow.
2: Eladom a motorom. Hogy félti, feszkó van belőle, sokat motorozik, félti, és azt mondja, hogy eladom a motorom, nekik ez hozta meg a hosszú távút, hogy beáldozott gondolom valamit azért, hogy béke legyen.
1: Mondjuk nem akart meghalni, vagy ilyesmi.
2: Az is lehet, igen, nem akart meghalni, vagy féltette, vagy feszkó volt belőle, és azt mondta, hogy hosszú távú kapcsolat, neki ez volt ez a mondat, hogy nem eladom a motorom.
1: Jó, itt egy másik, 20 év futamidő.
3: Az
2: igen, igen, igen.
3: Az
2: nagyon szeretem a mondatot, hogy összefogom a hajamat. Leesett mindenkinek. Igen, szép mondat. Jó, szép mondat. Mondat.
3: Szerintem ez egy kedves törődő.
2: Szerintem ez egy törődő mondat.
1: De hogyan mondod?
2: Összefogom a hajam. Várj egy picit, összefogom a hajamat.
1: És olyan, ez
2: szerintem azért ez szerintem ez egy szép mondat.
1: Összefogom a hajamat!
2: Na, inkább, hát ezt inkább így ne csináld.
1: Mondom, hogy bárhogy működik. Ja, hát, mindenre jó,
2: akkor mindenre. Inkább együnk valamit, és nézzük a meccset.
1: Várj, és mondjam, hogy...
3: Jó, nem tinderezek már. Az is összetartja.
2: Az is jó. Tessék a távkapcsoló, vagy például nyugodtan pihenj még. Na, a nyugodtan pihenj még,
1: az jó, egy, az nyugodtan szerintem az egy kedves. Az a van hozzá, a mihez van kedves, a nyugodtan pihenj még, ezek olyan dolgok, amitől már most egy kicsit izgalomba jöttem.
2: Igen.
1: Ezek jó dolgok, ezek kedves kapcsolati dolgok.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri, mindjárt jönnek élőben.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Szekszárd legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Ma éri el csúcspontját a hőség, de este több helyen is kialakulhatnak zivatarok. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Mintegy 200 ezeren támogatták az Ökumenikus Segélyszervezet nyári táborait. Több mint 90 millió forint felajánlás érkezett 1000 rászoruló gyermek táboroztatására. Az ország északi és déli, hátrányosabb helyzetű régióiban található intézményeik támogatottjai számára 18 helyszínen, 33 nap közis, illetve bentlakásos nyári tábort és élményprogramot szerveznek. A gyerekek változatos programokon vehetnek részt, a többi között sport, robotika, meseterápia, művészetek és kézműves tematikájú foglalkozásokon várják őket. Július végéig lehet szavazni a 2027-es év madarára a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület honlapján. Idén három bagolyfaj, a gyöngybagoly, a macskabagoly és a füleskuvik versenyez a címért. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a természetvédelmi problémákkal érintett madarakra és védelmükre. 10 napos nemzetközi razziát tartott az Unió határ- és partvédelmi ügynöksége. A cél a vámcsalások és határokon átnyúló illegális kereskedelem bűnszervezeteinek felszámolása volt. Átszámítva csaknem 7 milliárd forintnak megfelelő értékű hamisított vagy illegális terméket, köztük ruhákat, kozmetikumokat, gyógyszereket, fegyvereket és járműalkatrészeket is lefoglaltak. A magyar hatóságok 19 esetet jelentettek, az egyikben a határon állítottak meg egy Szerbiából érkező autót, amiben 4 gépkarabélyt és 3 táras kézi fegyvert találtak. A jármű vezetőjét őrizetbe vették. Ágyi poloskát észleltek a Veszprém vármegyei kórház újszülött osztályán, ezért a részleg működését néhány hétre átszervezték, ami az ellátásban nem okoz fennakadást, közölte a kórház központi sterilizáló és kórházhigiénés osztályának főorvosa. Bújdosó László elmondta, hogy miután egy nőt megcsípett a rovar, megtették a szükséges járványügyi intézkedéseket, ez 6 kórtermet és a hozzájuk kapcsolódó kiszolgáló helyiségeket érinti. Végül a várható időjárásról. Ma éri el csúcspontját a hőség. Emellett túlnyomóan napos, gomoly felhős időre számíthatunk. Záporzivatar már néhol reggel is előfordulhat északnyugaton. Délután és este viszont több helyen alakulhatnak ki újabb zivatarok a Dunántúlon és néhol az északi középhegység területén is. A déli és szél nyugaton megélénkülhet. A csúcshőmérséklet 31 és 37 fok között valószínű.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Balázsék műsorának támogatója a Ballantine's Wild.
0: És most! Rádió 1! Indul a Rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázsék! Sebestyén Balázsral, Rászkó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is

0: az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Reggeli műsor. Balázsék!
1: Na itt is vagyunk, jó reggelt, a hét utolsó napja, nem vettük ki, itt vagyunk 6 óra után, 18 perccel, Eszter, jó reggelt, csáó.
2: Nem szerettük volna kivenni, vagy ilyesmi.
1: Igen, nem
2: mintha. Nem vettük ki.
1: Nem lett volna rá törekvés, de itt vagyunk 6 óra után, 18 perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Ezzel mindent el is mondtam?
3: Így is van, meg is vagyunk.
1: Sokszor, ami ma reggelben nem van.
3: Itt vagyunk, van egy pár szponzorált játékunk, aztán megyünk mi is, Szabira.
1: Aztán megyünk mi is.
3: Csak hétvégén.
2: Ki ez a Szabira?
1: Szabina, még nem?
3: Szabina.
1: Szabina, de még nem megyünk. Még van egy hetünk.
2: Nagyon sok kérdése van Ferihez.
3: Tessék, rajta.
1: Igen, megiszom a kávém, megnézem az
2: adásmenetet.
1: Látom,
2: hogy szükség lesz ezekre a kérdésekre.
1: Én meg hozzá vagyok szokva, hogy 6-tól fél hétig nagyon élsz.
2: A csúcsidő,
1: aztán megjön a reggel, onnantól 10 órakor találkozunk. Úgyhogy 6-tól fél hét mostantól mindig a tiéd.
2: Egyik, köszönöm. Versek, ahogy én szeretem őket. Feri, láttam tegnap az Instagramon, hogy Cabrio közlekedtél, és én régi vágyam, hogy kabriózzak, de attól retteg, hogy kilóg a fejem belőle, mint a Teszvesz városban a gilisztának, aki kalapot visel.
3: Nem láttam a Teszvesz város, ezen egyébként biztos nagyon fontos ré. Ja, azt meg nem is olvastam.
2: Tudod, és vagy van egy giliszta, aki kabrióval jár, és van kalap, és mindig lefogja.
1: A Teszvesz város, nagyon. Ilyen milyen kicsi képek voltak rajta, csak vissza kellett fejtened, és mindig kintott, és mindig észrevettél még valami újat rajta, mert ilyen sok kép volt, sok ábrával, és akkor ez tűzoltóautót vezetett, nem? Az
2: igen.
1: És 5 év múlva is kintottad, és megint észrevettél. Ezt még eddig nem is láttam, hogy a vakon tűzoltóautót vezet, mit tudom én. Az volt a Teszvesz város, ez nagyon jó volt. Nagyon szerettem.
2: Úgy kigyósan nem volt Teszvesz város, úgy látom, ott képes biblia volt csak.
1: Nagyon jó volt a Teszvesz város.
3: Jó, de azt se adták a kezünkbe, tudod.
2: Igen.
3: Teszvesz város, tehát giliszta, aki egy kabriót vezet.
1: Igen.
2: Most összekevertem, mert van egy macska a kabrióval, és van a giliszta, és a giliszta, amikor a kabrióban utazott, mindig elhagyta a kalapját, ezt a zöld kalapot, mert kilógott a feje.
3: Lefutta a szél.
2: Lefutta. Na és ez a problémám ez az egészen, hogy neked, te ugye nagyon magas férfi vagy, hogy hogyan nem fújja le az arcodat a szél?
3: Amikor elkezdesz gondolkozni azon, hogy egy kabrióban mi történik, hogy lefújja a kalapot a fejedről a szél, hogy besüt a nap, hogy beleköpnek, akkor a kabriózás nem neked való.
2: Beleköpnek?
1: Megtörténhet.
2: Mi? De ez egy valós szenárium, amit elmondanak az autós kereskedésben, hogy nyugodtan vegyél magadnak
3: kabrióra,
2: egy...
3: Ja, valószínűleg
2: le fogják köpni.
3: Balázsnak volt ez egy darabig a izéje, emlékszel-e? Mindig azt mondtad, hogy én nem kabriózok, mert biztos, hogy beleköpnek.
1: Tudni beleköpnek.
2: Nekem eszembe se jutott ez. De volt, hogy beleköpnek?
1: Simán, hát annyira tud irigy lenni valaki, tudod meg. Ott mész egy szép...
3: Jó, ez egy 26 éves kabrió.
1: Igen.
3: Enyém. Tehát, okay. Hogy az irigység, az nem gondolnám, hogy benne van ebben a dologban. Bár egyértelmű, ugye luxus termék a dolog, mert egy plusz autót tartasz fenn. Tehát általában van egy normál autó, egy családi autó, legyen ez bármilyen, de akinek kabriója van, annak az egy plusz autó. Uh-huh. Ugye? Tehát, hogy így luxus termék. Szerintem a piacon ez most 2 millió és 3 millió forint között.
2: Van pénz rákóciék,
3: között kapható.
1: Van pénz lóvéra.
3: Tehát, hogy azért ez nem üti meg egy 10 millió forintos autó.
2: De most nem mosakodjál, Feri.
3: Nem mosakodjál, csak mondom.
2: Lényeg, értem. Jó, nem vagy gazdag, szerinted. Szerintem azért.
3: Jó, igen,
2: de nem is ez a lényeg, hanem azok a somlóik elég sokba kerülnek abba az étterembe.
3: Így van, valamiből tankolni kell az autót.
2: Igen, szóval a kérdésem
3: mi a kérdésed?
2: Az, hogy jó, tehát akkor tegyük fel, hogy nem köpnek bele.
3: Igen, ezt kihúztuk.
2: Kihúztuk, és akkor, de akkor is továbbra sem magyaráztad meg, hogy nem lóg ki a fejed belőle.
3: Úgy nem lóg ki a fejem, hogy hátratolom az ülést, kicsit lecsúszok benne, és nagyszerűen tudok
2: vele
3: autózni.
2: De akkor te eljátszod, hogy nem vagy magas addig, amíg kabriózol?
3: Igen, akkor összehúzom magam, és 10 centivel kisebbnek látszom.
2: Kényelmesen hangzik.
3: Figyelj, ez egy, ha kipróbálod, majd akkor elviszlek egy körre, vagy vezetette az enyémet, hogy ez egy nagyon-nagyon jó szabadságérzés. Ez, hogy besüt az a nap, hogy
2: beköpnek az emberek.
3: Beköpnek az emberek, nem köpnek még be, nem is fognak most erre fölbuzdulva, hogy fúj benne a szél, hogy másképp érzed a szagokat, hogy nem olyan például, mint amikor a rendes autóban letekered az ablakot. Hogy ez tök más.
2: Érzed a szagokat, ez fejezd ki nekem, légy szíves.
3: Hogy úgy jön minden, érted? Hogy egy ilyen nagyon befogadó leszel, nagyon kapsz mindent.
2: Jó, akkor egy hetes busz mögött a belvárosi
3: akkor
2: forgalomba.
3: Akkor a hetes busznak kapod a kipufogó.
2: A befogadását.
3: Az is benne van. Nem optimális a belvárosi, hogy hívják kabriózást. Tehát ezt nem erre találták ki. Ezt arra találták,
2: a Mátrában?
3: Például, vagy a Toszkán dombvidéken, érted? Hát én is ritkán járok arra felé, de mondjuk nekem azért jó ott Velence környéke, vagy

0: jövök vele a fővárosba. Szóval, hogy ez egy nagyon jó dolog.
1: Plusz jelentősen megkönnyít a nyesteknek az életét, mert ugye nem kell beküzdeni magukat a motortérbe, hanem csak behupannak
0: meg. Igen, de be tudod csukni a tetejét estére.
1: De miért tennél ilyet?
0: Mert este van, mert esett az eső, és jöhet a nyest. Egyébként nagyon vicces volt, én ugye ezt meséltem, ez tavaly béka nyírta ki az érdi emelkedőn, ezt az autót, a legnagyobb szeretettel a szívemben mondom, hogy köszönöm, egy év és nagyon sok pénz volt, mire az autó kész lett, és most mentem érte tegnap egy mesterhez, fölnyitotta a motorháztetőt, és mutatta, hogy akkor felújította a motort, mindent kicserélt, tök jó, és az elején a motor, mi ez a hűtőrácsnál, észrevettem egy kékszínű WC-öblítőt. Na. Azt tudod, amit így be
2: amit
0: kell
2: így
0: a terem alá.
2: Igen.
1: Hát ezt már a nyesis csoportban már hördülnek is felfelé.
0: Nem jó semmire?
1: De nem, abszolút, nagyon sokan hisznek benne. Na, hisznek
2: mert
1: benne.
2: Beakasztotta az öreg.
0: Az első mester, akinél volt a kocsi, csak aztán ő nem bírt hozzá alkatrészt szerezni, és átvittem egy másik mesterhez, ez már nem vette ki. Az első mesternek az udvarán állt ez az autó egy darabig, és azt mondta, hogy aha, jönnek a nyestek? Ide nem jöttök.
2: És berakott egy...
0: WC-öblítő van.
2: És az és segít. És az segít.
1: Igen.
2: Az illata lehet, hogy el.
0: Mit mond a nyest szakértőnk?
1: Nagyon megosztó az a téma, mert van, aki szagérzékeny nyestek, akiket abszolút eltántorít a rágástól.
0: Igen.
1: Ez az illat. Vannak olyan nyestek, akiket pedig egyáltalán nem érdekel.
0: Szóval arányokat tudunk, hogy...
1: 70%-ban működik.
0: Jó, tehát 70% szakérzékeny.
1: Igen, igen. Én most egy olyan csoportot képviselek, aki nem nevezett meg engem képviselőjének, szóval elnézést kérek, de hogy igen, igen. Ezen kívül pedig az érdekel engem, hogy írják a kamionosok, hogy ők mindig kabrióba szoktak hamúzni.
0: Igen, igen, ha sokáig mész mellette, akkor ez előfordulhat, hogyha valamit kidob magából.
1: Na, és azt is hiszem a fotón, hogy egy doboz cigaretta ült mellett, hogy nem lehet, hogy ez egyszerűen csak azért
0: azt
1: jó.
0: Azt már láttam mert... én is, igen.
1: Igen, igen, hogy tudsz cigizni, anélkül, hogy bármi bajod
0: lenne. Nem szoktam benne cigizni, csak egyszerűen nálam volt, és ugye, hogy ne gyűrődjön össze, ezért letettem oda magam mellé, benne maradt. Na bum, hát én dohányzom, úgyhogy nem hiszem,
1: én azt képzelem, hogy végig dohányzom. A kabrióban, és között pedig kacsingatsz a lányokra.
0: És dobom ki a csikkeket, igen. Ahogy végeztem. Úgy szeretem, hogy neked vannak ilyen autós álmaid. Emlékszel, egy darabig azon lovagoltunk, hogy kell neki egy Jeep.
2: Igen.
1: De nekem még most is kell, nekem Jeep kabrió kell. Tehát ez továbbra is fennáll, és pont idefelé gondolkodtam ezen, hogy van az a fajta Jeep, aminek le lehet venni az ajtaját, tudod.
2: Van, benne a két ajtósnak,
1: tudod,
2: igen.
1: Volt ez Balázsa, mert mindeket visszamaradottak vagyunk több szempontból is. És én egy olyat szeretnék lilába, tehát aha. Majdnem olyan lilába, mint a Balázsnak a babettája.
0: Mi akadályoz meg benne?
1: Azt, hogy garást is kell hozzá szereznem, és Pesten ugye hát ez nem olyan nagy.
0: Hát használd Nyíregyházán. Nyíregyházán van házad. Vannak a rokonaid, nem
1: most elmegy,
0: lehet még
1: most tartok egy garázsban egy autót, és akkor hazamegyek,
2: hogy... télire leállsz vele, és akkor tavasszal meg itt. Tavasztól őszig itt, télen garázsba, persze.
0: Hát meg lemész a rendes autóddal, azt leteszed, és átülsz a lila kabrió jippedbe.
1: Hát ezt még valahogy, ezt forradalmasítani kell még ezt a dolgot.
0: Nem akarod te ezt igazán, tudod? Amikor az ember okokat keres, hogy jaj, mert hova teszem, akkor nem akar valamit igazán.
1: Még mindig erről beszélünk a kabriózásról?
0: Igen.
1: Jó, csak kérdezem, mert olyan rutinosan mentél bele ebbe a érvelési technikába, hogy mit ha már azt használtad volna.
0: Nagyon akarsz, akkor abba beleteszel mindent.
1: Hát van benne igazság, de nem, ez most ebben az nem áll fenn. Egyszerűen most még szokom a gondolatot, hogy ezt megengedhetem-e magamnak, és ugye egy régi típusú Jeepet szeretnék venni, ami ugye hát hílesen rossz, tehát mindig elromlik. Ezek mindig elromlak, ezek az autók. Igen, legendás.
0: Mondta
1: legendás probléma forrás.
0: Jeep szakértő?
1: Igen, azt mondták nekem abban az autókereskedésben, akit te ajánlottál, amikor autót vettem, hogy nyugodtan vegyél ilyen autót, de többet minket ne hív fel. Tehát minket ne keressél akkor, amikor problémáid lesznek, jó, többet nem.
0: Ez áldozatokkal jár a szerelem.
1: Ez ilyen. De mindenképp toxikusnak kell lennie?
0: Igen, hát, igen, az a jó. Az a jó. Ha toxikus, az a jó.
1: Na jó, te Balázs, hogy vagy?
2: Jó, köszönöm szépen. Ne hallgattam ezt a felmérés, a piackutatást a kabrióról.
1: Ennyi. De te teljesen lemondtál róla, hogy vegyünk magunknak olyan, tudod,
2: hát ugye szemben, most már van motor, van babetta, van e-bike, van sima bicikli, van airbike, most úgy nézek ki lent, mint egy ilyen, nem is tudom, egy ilyen kölcsönző, vagy egy nem tudom, úgyhogy én most ezt egy kicsit elengedtem. Mert nem tudom, hogy mennyire használnám. Tehát az, hogy elmész boltba, ott arra jó, de hova használod egy ilyen cabrio jippet, azon túl, hogy iszonyat durvá jól néz ki.
1: Nagyon jól néz ki.
2: Még van benne egy ilyen szabadságérzeted, de most én ezt, amit te keresel, ezt én a motorba élem. Tehát én ma is motorral vagyok, motorral megyek vissza Balcsira, kellő védőfelszerelésben. Tehát, hogy én nem, most valahogy ezt megkaptam a mocitól. És akkor úgy viszont...
1: Nem érzem, hogy a motorozás valaha is az én...
2: Nem, azt nem hiszem. Nem hiszem.
1: Másrészt pedig láttam tegnap egy csopperes faszit, és nem hittem el, amit látok itt a hegyalja úton. Így ült a csopperes.
2: Az a nagy kormányos, az olyan.
0: Sosem fogjuk megérteni. Tehát, azt nem értem.
1: De gyakorlatilag felfelé tartott kézzel hónajsz előztetés pólóban.
2: Nem is kényelmes egyébként. Nem is kényelmes.
0: Meddig bírsz úgy ülni? Vezettünk már ilyet.
2: Én ültem már ilyenen. Igen? Hát elfárad a karod egy idő után. Nagyon fönt fog. Ezeket az igazán, igen, ezeket az igazán fönteket nem annyira.
1: Ez, hogy tudsz olyan nagyon dinamikusan kanyarodni például?
0: Szerintem azzal nem akarnak dinamikusan kanyarodni. Ja, szerintem ez a csopperes lét, az pont arról szól, hogy ilyen tök nyugiba vagy.
1: Hajléktalan vagyok. Nincs sehova, menne, nem sietek sehova. Mindent a motorra költöttem.
0: A hajléktalanságot nem tudom, de hogy ez pont nem arról szól, hogy te milyen gyorsan kanyarodsz. Szarik rá, hogy milyen gyorsan kanyarodik. Ő élvezi az életet, nincs hónajszaga, ennyi.
1: Gyorsan, hát nem tudjuk, igen, hogy nincs hónajszaga.
0: Ja, hát de a kiszellőzik, érted, ha így megy.
2: Az másról szól az a sztori. Úgyhogy egy kicsit elengedtem, de nem mondj le erről, tehát ha szeretnél, akkor meg kell venni, át kell alakítani, fel kell pimpelni, lámpákat rakni rá, tehát jól meg lehet azt csinálni. Vagy Németország behozatni egy olyat, ahol már ezen túl van az autó. Mert ott annak, ennek a Wrangler-ös Jeep kultúrának azért nagyobb választéka van, és akkor behozatsz egyet. Nem kell róla lemondani.
1: Megint erre fognak szólni a adásszüneteink, hogy autókat nézegetünk a német használt piacon?
2: Nem szabad hát nagyon sokáig tologatni ezeket, mert nem tudod, hogy meddig élsz. Tehát, hogyha van egy ilyen vágyálmod, meg kell, aztán maximum nem jön be.
1: Ki, Balázs van
2: valamit.
0: Tudsz valamit az orvosi eredményeiből.
2: Vezettem egy fél évet, jó volt, eladtam, kész. Tehát meg kell patintani. Ráadásul itt a nyár, és gondolod, elcsapatnál egy-két fellépésre vele, azért az nagyon zsír egy ilyennel menni.
1: Belekötnek, belehamúzd.
2: Hát az lehet. Igen. De az a Wrangler Jeep-ek, azok nagyon szépek szerintem. Leszedhető ajtóval, felpimpelve, plusz lámpával, nagy kerékkel, jó felnivel, azok bitangul néznek ki.
1: És amit még látok magam előtt, az, hogy a gyerekem az összes fogával vigyorog a hátsülésen a gyerekülésbe.
2: Az igen.
1: Azt szerintem azt tetszene neki. Ahogy így megyünk, és így csapja rá, tudod, hogy a húzat.
2: Igen. Az tényleg jó, úgyhogy meg kell ezeket venni. Nem szabad gondolkodni, ha van, és meg tudod venni, akkor maximum tényleg az, hogy eladod.
1: Most kicsit kiköltekeztem a babettával, de majd akkor most nézegetek.
2: Itt van velem szemben a kis csoda még egyelőre az
1: erkélyen.
2: Nagyon ez a lila nagyon szép, igen. Ma vagy holnap szállításra kerül, már megvan a fogar.
0: És akkor hétvégén már ezzel csapatsz a kávédét.
2: Ha le tud ma jönni, akkor szombaton már elkávézom a földvári piacra. Hoppácska!
0: Hoppá, piacos kávé!
2: Én piacra járok reggel. Van friss kifli, gyümölcs, és utána iszom egy sima kávé. Természetesen elvileg ma jönnek érte, tehát ez hamar lekerül Baratóra, úgyhogy ma ezt elviszik.
1: Kell venni neked gumipókot, meg egy bevásárlókosat, hogy rá tudsz hátul erősíteni, hogy igazán hiteles legyen.
2: De még bukó se kell, nem? Tehát ez nem bukós.
1: Szerintem minden bukós.
2: Nem? Bukós?
0: De miért ne lenne bukós?
2: Nem így tudom, én nem tudom, hova sorolják ezt. Bukós? Ez
0: segédmotor kerékpár.
2: Segédmotor, az bukós.
1: Na jó. Nálam az adásvétel szerzés, az íme alá amúgy.
2: Jó. Jól van, na jövünk mindjárt fél múlt egy perccel, egy jó kis pénteki játék, gyerekek, kellemes kis fusika, aztán utána jövünk mindjárt, itt vagyunk rögtön a jövőben.
3: Nyugalom, emberek! Hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpadon Timi Trumpet.

0: Piercés vár. A Rádió egy Jack Daniel's stage-en, a lemezjátszók mögött, minden nap este 8-tól a Diszkóség, Cookie és a World is Mine Radio Show sztárjai.
1: Figyeld a műsorvezetőt, a jövő héten telefonálj és nyerd meg páros napi jegyet a Strandfesztiválra.
0: Bulisz a Rádió egy Jack Daniel's stage-en, a legjobb DJ-k szettjeire, a nyár legnagyobb bulián, a Balatonparton. Strandfesztivál, augusztus 19-22. Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's stage, egy klub a strandon, Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Szekszárd legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Ma éri el csúcspontját a hőség, de este több helyen is kialakulhatnak zivatarok. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Ágyi Poloskát észleltek a Veszprém vármegyei kórház újszülött osztályán, ezért a részleg működését néhány hétre átszervezték, ami az ellátásban nem okoz fennakadást, közölte a kórház központi sterilizáló és kórházhigiénés osztályának főorvosa. Bújdosó László elmondta, hogy miután egy nőt megcsípett a rovar, megtették a szükséges járványügyi intézkedéseket, ez 6 kórtermet és a hozzájuk kapcsolódó kiszolgáló helyiségeket érinti. A hőség miatt ismét az állatjólétre hívja fel a figyelmet a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége. Arra kérik a kutyagazdákat, hogy a sétákat kora reggelre vagy késő estére időzítsék, mert a felforrósodott aszfalt megégetheti a kutyák talpát. A házi állatok számára mindig biztosítani kell a friss ivóvizet és az árnyékos pihenőhelyet, valamint egy percre sem szabad őket a parkoló autóban hagyni, mert az utastér percek alatt életveszélyes. Veszélyesen felmelegedhet. Meteocunami alakult ki szerda késő este az Adriai-tenger északi és középső térségében. A Hvar szigetén fekvő Starigrádban a tenger elöntötte a rakpartot, majd rövid idő alatt annyira visszahúzódott, hogy több kikötött hajó megfenek lett. Hasonló, hirtelen tengerszint ingadozást észleltek az Isztriai félszigettől a közép-dalmáciai szigetekig is. Hulában és Zára alacsonyabban fekvő partszakaszain szintén kilépett a tenger a medréből. A meteocunamit a légnyomás hirtelen változásai idézik elő. A Jettel elindítja vezetékes internet szolgáltatását. A távközlési szolgáltató közölte, a mobil alapú, illetve a vezetékes internet eltérő felhasználási szokásokhoz illeszkedik, így a két megoldás együttes biztosításával tudják a leghatékonyabban kiszolgálni az ügyfelek igényeit. A két technológia együtt a magyar háztartások több mint 90%-a számára teszi elérhetővé a széles sávú internet használatot. Végül a várható időjárásról. Ma éri el csúcspontját a hőség. Emellett túlnyomóan napos, gomoly felhős időre számíthatunk. Záporzivatar már néhol reggel is előfordulhat északnyugaton. Délután és este viszont több helyen alakulhatnak ki újabb zivatarok a Dunántúlon és néhol az északi középhegység területén is. A déli és szél nyugaton megélénkülhet. A csúcshőmérséklet 31 és 37 fok között valószínű.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
2: Rádió 1!
0: Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, mai sláger megy.
2: Rádió 1!

0: minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. A Rádió 1-en.
1: Melyik kis muzsika a gyerekek? A gyúrósoknak, meg mindenki másnak, aki szereti ezt a dalocskát. Egyébként nem rossz, de hét után.
2: Na, hét után
1: mire? Hét után. Eszter kér tegnap egyet, én ma kérek egyet. Jó, hét után berakom a muzsikámat. Jöhetnek
3: a Natalie Imbrugliák.
2: Jó, Lady Gaga, az is régen volt. Na mi van, van tévé?
1: Beszéltem emberünkkel, nagy megfejtésekben vagyunk, hajóval akar érkezni, úgyhogy most az van, hogy ő hajóval jön hozzám, én elbemegyek érte csónakkal, berakjuk a cuccát a csónakba, a kis csónakba, és kihozzuk. Tehát már mi már be vagyunk. Felmérte a házat FaceTime-on keresztül, megnézte a nagyon durva balatoni kábel kialakításokat, ami egy ilyen ázsiai kábelerdőt képzelje el, hogy mi van a tévé mögött, ebből kibogozta, hogy neki mire van szüksége, érkezik hajóval. Mondom, figyelj, ez kicsit túlpörgöd, elég hajóz kocsi, és se felraksz egy antennát. Nem, ő
2: azt
1: hajóval.
2: Azt egyszerűbb neki, hogy átevezi
1: nagyon, a balaton. Nagyon nagy forma van tévé, digitális antenna lesz, 9 földi sugárzású sztorival, elég nekem jó.
2: Foci lesz rajta, kész.
1: Foci lesz rajta vasárnap, és földi sugárzású sima antennát földobunk, és megvagyunk, aztán majd tovább bonyolítjuk. Hogy...
2: Ezt akartam mondani, hogy állítsd meg a csávót, mert ismerem, tehát hogy ő az a fiú, aki azt mondja, hogy megoldom nagyon röviden, és így végignéz, azt mondja, hát ezt újra fogjuk kábelezni.
1: Igen, na ezt én az első két percben felmértem, hogy kicsit, amikor majd mondom neki, hogy köszi a munkát, és 5 percben kidom az ajtót, még itt vagyok?
2: Így van, még azt meg tudom csinálni neked.
1: Még tudok valamit segíteni? Szóval, de jön ma, ha minden igaz, akkor jön, úgyhogy vasárnapra teljesítem a gyerek kérését, hogy páholyból nézhesse az argentin.
2: Akadás nélkül.
1: Ráadásul akadás nélkül, úgyhogy de nagyon sok segítség jött, képzeljétek el, kaptam egy csomó SMS-t, telefonáltak a Vantól nekem, keresett a Telekom, tehát hogy...
2: Na, hát az csak tényező magukat. Vagy.
1: Úgy éreztem, hogy azért még nem talál süket füles perc a rádióműsor.
3: Halló? Van? Hát a Telekom már hamarabb.
1: Igen, most már mindegy.
3: Mindegy akkor.
1: Nem, vannak, akik rám írtak, vannak, akik Instán üzentek, vannak, akik valakin keresztül küldték, hogy a Telekomnál dolgoznak, írtak, vannak egy felső vezetője. Szóval ugye nagyon sok milyen tök kedves üzenet jött, hogy tényleg kicsit neki voltam tegnap búsulva, mert az, tudod, én már semmi nem érdekel, de a gyereknek nem tudok valamit teljesíteni, attól rottyot tudok lenni. Tudod. Az még úgy megmozgat az öreg mackót. Hogy a gyerek, ha valamire meg kis nézett rá, hogy apa nem tudjuk nézni a meccset, és ott álltam csütörtökön, kicsit ne arra, hogy kimentek valami presszóba meccset nézni. Mondtam, ezt helyre kell tenni.
2: Az lenne igazán gizda, ha Pestről kihúzatnál egy szál kábelt saját magadnak.
1: Igen.
2: Érted? Az M7-es mellett egy ilyen új oszlopsor jelenne meg.
3: Van egy csomó igazi családi ház, nem ilyen nyaraló, hanem családi ház. Mi nem onnan húzolhat egy kábelt magadnak?
1: Igen, de egyébként a Tékom is megnézte, nincsenek ők még ott. Jövőre lesznek majd abban az utcában, ők is utána néztek. De Starlinket is fölajánlottak, hogy fél nap alatt bekötik, és bérelhető router vagy adapter, valami ilyesmi van hozzá, amit szintén be tudsz kötni. Tehát egyébként ez a Starlink, ez nem hülyeség, de nagyon sok jó megoldás jött. Úgyhogy megoldódott.
2: Lesz meccs, az a lényeg.
1: Lesz.
2: Fogadtunk abszolút. Végül?
1: Hát...
2: Ugye?
1: Hát nem, hogy fogadtunk, hanem itt 2 vagy 3 hét múlva valaki 10-től 2-ig itt ül, kiválságműsort vezet. Ezt ma intézem el a programosztálya, hogy azt engedjék meg, hogy 10-től 2-ig egyszer legyen egy rendhagyó kiválságműsor, amit a Kapcsi elad. Vagy te, vagy én.
2: De valaki itt fogsz.
1: De valaki azt mondja nektek, hogy sziasztok, menjetek gyúrni, pihenni, aludni, én maradok, mert kiválságműsort vezetek. Ugye Eszter ötlete alapján fogadtunk a meccsre, és aki veszít, annak le kell vezetnie egy... Jó, de mi lett a guba?
2: 100.
1: 100 a guba, és maradt kiválságműsor vezetni.
2: Igen. Mondjuk a 100.
1: Uras,
2: de hát, hogy egy elődöntő is 100 volt, vagy mi volt az, ugye, amire mi fogadtunk.
3: És ez már döntő.
1: Most nehogy már még felbátorodjál még jobban.
2: Én nem.
1: Most ezzel arra akarsz utalni, hogy...
2: Hát gondoltam, hogy hát érted azért. Na.
1: Én nem hátrálok meg.
2: Így megrángattam a bajszát.
1: Nem hátrálok meg.
3: Úristen, Feri, ennyire jó tipped van megint, vagy mi történik? Mert...
1: Felvilágosítottak, nem. Hogy jók a spanyolok? Vagy most ugye spanyol-argentin?
2: Nem is beszéltem senkivel erről.
1: Hát akkor mondd az összeget. Most se nem hátrálok meg. Ha kell, 2-ig itt ül a kiválságműsor, sem. Megcsinálom, hát akkor beülök. Rászánom azt a 4-5 órát, hogy Szia Lajos, milyen számot szeretnék kérni. Csináltam 10 évig a Viva TV-n, tehát hogy...
3: Rutinból megcsinálja.
1: Rutinból lehozom. Hűálló megálló.
3: Jaj, de szeretem a hűálló megálló. Az igaz, hogy kimennél valahova a Vörösmarty térre, és a tolnád rendesen.
1: Igen, vívás mikrofonnal vég egyébként. Igen.
2: Települést is intézünk hozzá.
1: Úgy egy klipet mindenkinek, aki szereti, igen. Szóval...
2: Nyitott vagy mi?
1: Nem, hát ha húzgálod az oroszlán bajszád, az oroszlán nem ugrik el. Tehát mondd, hogy mi a matek, Vagy mondja meg a mamma.
3: Köszönöm, hogy véget bevontak engem a beszélgetésbe. Én azt mondom, hogy, hogy a pénz...
1: Igen?
2: Az nem számít.
3: De számít, és legyen az, hogy ezt nem a nyertes kapja meg, hanem felajánljuk valakinek.
1: Tetszik!
2: Azt hittem, hogy te.
1: Tetszik ez.
3: Akár fizetek én.
1: Jó, tehát akkor egy nagyobb guba, és itt átutaljuk, vagy elmondjuk, vagy fölhívjuk, vagy adásba tesszük, akiket megsegítjük. Nagyon jó.
2: Jó.
1: Ezért ez csak 50. Ötlet.
3: Innentől 15 000 forintról beszélünk.
1: 15 000. Na?
3: Na, mit szóltak hozzá?
2: Nagyon jó.
1: Egy általunk kiválasztott alapítvány. Jó, Zsül, ne felejtsünk el ma létrehozni egy alapítványt. Jó, gyorsan.
3: Annának már megvan a sajátja.
1: Jó, 12-re legyen kész a saját nevemben futó közhasznú alapítvány, létsz és intézd el az ügyvédekkel, hogy délre kész legyek.
3: Jó.
1: Én adom.
3: Na, okay.
1: Akkor viszont nevezd meg a párbaj, nevezd.
3: A férfiak a Lötyet Péniszért alapítvány fogja majd ezt a pénzt kapni.
1: Nem úgy, a pár vagy nem
3: rá.
1: Férfiak a mikropénisz ellen. Mi is emberek vagyunk. Lehet élni, nem könnyű, inaktív karakterek vagyunk, de higgyék el, hogy mi is érző lények vagyunk. Férfiak mikropénisz.
3: Igen. Erre gondoltam, hogy az aránytalan nagy melbimbójú férfiak klubja. Igen, ezek vannak még.
1: Na szóval. Tessék akkor.
3: Na, akkor
1: hát, keresünk. Hát nem az alapítvány, keresd meg a gubát, nevezd meg.
2: Mi a guba?
3: De most más pénzt lesz, hogy a sáfárkodjak itt.
1: Hát, te tényleg hasít a somlói, hallod? Hát itt kapriózgat tegnap, ma már emel az összegem, pedig mindig leszokott szúrni, hogy én mondok túl nagyot, mert arcoskodok el, azt mondja, hogy biztos, hogy kiló. Nagyon mennek hát ott érten. A somlóik.
3: Jó, figyelj, azt mondom, akkor legyen meg akkor az egész csomag, akkor legyen 200 000 forint plusz 15 perc csmárlás Zsülle.
1: Jó, szerintem 180 és csak 6 perc.
3: Jó, de nyitott szemben.
1: Még a szemébe kell nézni.
3: Nyitott szemben, és jó, az egyik kezednek a tarkóján kell lenni.
2: Igen. És hol a másik kéz, az fontos. Bízva,
3: az a szabadságfoka ennek a szituációnak.
1: Na tessék.
2: Jó, 2 kiló, és valakinek felajánljuk.
1: Rendben van, és akkor a kívánság műsoros része az marad. Hát, tehát szeptember 10-ig... Igen,
2: szenvedés azért legyen benne.
1: Szeptember 10-ig egyszer Attis helyett itt kell maradni 10 után, és 2 óráig mondjuk, vagy ameddig tart, 3-ig majd megbeszéljük, egy rendhagyó kívánságvisort levezetni.
3: Úgy képzelem, hogy Attis rá lesz tapadva az üvegre, és onnan fog mondani, ez. Ne azt nyom meg, majd tedd még azt.
1: Nem, Attis itt lesz, ő itt lesz.
2: Muszáj lesz neki, mert össze kell rakni valahogy az adást.
1: Muszáj, mert hogy
2: azért nem vagyunk jók.
1: Igen, csomószor felvételről megy, összevágja, bekeveri, alárakja, vagy Zsül marad, tehát Attis is kell, de itt leszünk.
3: Jó,
4: de nem a somlói megy.
1: Mi megy?
4: Számla krumpli.
3: Szalma, nem?
4: Számla krumpli,
2: mióta a navosok minden nap nálam ebédelnek, azóta ugye átneveztünk pár ételt.
1: Aznap Juli volt, igen.
2: Nem hallottad. Nem.
1: Egymás után 4-szer navosokkal jártak a Ferinél, és minden nap felfedték magukat. És egyszer megfejtettük, hogy jó a kaja, és összeállítottuk...
2: Ne haragudjanak, majd megint itt.
1: Igen, és összeállítottuk a Navi menüt, ami a Navi palacsintájával végzett, lekváros bukta, és habis gulyással indul. Igen, és összeraktuk.
4: Jó számla krumpli.
1: Igen, jó számla krumpli, habis gulyás, és Navi palacsintája lett a vége.
3: Habis gulyás most mondott le.
1: A hamis gulyás
2: most igaz. Igen, most már ráér.
3: Igen. De miért fedik fel magukat a végén? Csadó, mert akkor az mint a nők, hogy Ferenc csak, hogy tudja. Mi a naftól érkeztünk. Nem büntetjük meg, vagy belenéznek?
2: Hát, de ilyenkor a végén ugye papír van arról, hogy ő evett nálunk, és hogy rendben talált mindent.
3: De ki kell fizetni ugyanúgy.
2: Persze, majd még jótékonykodom is velük.
3: De végén oda tartod nekik, hogy 10-15%-ot vagy 5%-ot boravalót adnak? Adnak boravalót?
2: Nyomja már rá, nem. Csak a számlás szereplő
3: oda tetted volna, és nem lehet, hogy megjön az 5-ös, csak a 15-ös. Nem tudom, mi van ezzel az érintő képernyővel.
2: Nyomja a 20-ast.
1: Na jót küldenek, mert hogy a rablópecsenye kimaradt.
2: Ó, tényleg.
1: Szenzációs merit tettünk össze, a helyeseket írtak a hallgatók, nagyon jókat küldtek, és tényleg összeállt egy komplett menüsor. De egyszerűen az volt, jó a kaja, nekik X mennyiséget ugye ellenőrizni kell, és aztán hova megyünk? Jó, hát akkor kajáljunk megint nálad. Nálad kajáltak, fölfették magukat, nekik az ellenőrzés megvolt, az a darabszám megvolt, csak egyszerűen szeretnek nálad kajálni. Igen, úgyhogy...
3: Kellene jobb visszajelzés, amúgy Feri.
2: Nem, ennél jobb nem kell, mint hogy a nap visszajár.
3: Lehet, hogy van még pénztárca szalagos fánk.
1: Igen. Pénztárca szalagosság nagyon jó, és a végén egy fekete kávé természetesen. Figyelj, az, amiket írtak, tök jó lett tényleg, úgyhogy ja, ezért mondja Anna, hogy jól megy a szalmakrumpli, de akkor visszatérünk erre, jó? Akkor találni kell egy alapítványt. Nem, keresünk akkor, ha majd elvesztettük, várjál. Hát akkor hétfőn.
3: Majd akkor tudni fogjuk már, hogy kinek jár ez a pénz. Tudni, akkor, tudni fogjuk. Milyen érzelmi sérülések történtek.
1: Drága köszön. Kicsi kis bolha messzi, még talán van ereje egyet, kettőt bepakolhat. Miért villant? A kis bolha még kettőször megrázza magát, akkor én leszek az első dalkérő a kívánság műsorodba 10 óra 3 perckor. Szia Feri, Balázs vagyok! Szeretnék kérni egy dalt, azt a dium disum, dium disum, dium disum. De Feri, akkor betelefonálunk egymásnak. De, persze, hogy én leszek az első dalkérő.
3: Persze, betelefonálunk. Én majd úgy fogom csinálni, hogy egy ilyen menetzajos autóból fogok üvölteni. Én csak a Fruzsinak szeretném üzenni. Nem úgy gondoltam.
1: Én ez leszek, figyelj. Ő egy valódi kívánságműsor kérő volt. Ugye betelepül?
2: Nem tudta a dalt címét, és azt mondta, hogy ezt a dalt kéri. Hogy?
1: Igen, igen. Még a Roxyban volt, és fölment az internetre. Melyik dalt szeretnéd kérni? De mit, tud belőle egy részletet? Persze. Dium, disum, dium, disum. És a műsorvezető megfejtette, hogy nem arra gondolsz, és megfejtette. Imádom. Jó. Akkor ez, hát figyelj, ez vasárnap ezt Páholyból nézem a friss műholdas televíziómon, és közben Viber csoportban aktívan irogatunk, úgyhogy már lehet, hogy ott bekérem az első dalt, aznap este.
2: Azért még várjál.
3: Én majd a telefonon fogom nézni csak a részeredményeket a Városmajori színpad backstage-ében, de nagyon szurkolok, és tudom is, hogy kinek.
1: Városmajori színpadon van valami nagy nyilvános nézés?
3: Hát nem nyilvános, ha én lépek fel, de mindegy, ja. Nem az a lényeg, csak majd nézem a izét, és majd lehet, hogy már egyből fellövök egy pár kívánságot.
1: Jó, azonnal.
2: Jó.
3: Igen.
1: Azonnal
2: és
1: legyen.
2: És kinek, te kinek szurkolsz? Mi a tipped?
3: Nem mondhatom el. Ezt majd végén fogom kár örömmel ittasan elmondani. Az a tippem különben, hogy az fog veszíteni, akinek jobban fáj.
1: Ezt nem annyira érted.
3: Az lesz, szerintem...
2: Hát kinek fáj jobban?
1: Az van, hogy tökre örülnék, ha vesztenék, mert imádnám, hogy itt kéne lenni, de tökre örülhögnék azon, ha te vesztenél. Tehát nekem ez most egy olyan sztori, hogy igazából tökre fogom élni, ha itt kell maradni, nem akkora bünti.
3: Szeretném, hogy Balázs veszítsen, teljesen szükséges.
1: Ez tök jó, de ez nem baj, mondhatod nyugodtan.
3: Azért szeretném egyrészt, mert kell, hogy gyakoroljon az Otira. Ugye, hogy egy közösségi élmény, meg egyáltalán. Másrészt pedig olyan jó lesz tudni 4 órán keresztül, hogy hol van. Nem? Tehát, hogy van egy ilyen nyugalom, hogy te élsz, nézd be a világba, és tudod, hogy ott, mi ott van, ahol hagytál?
1: Leedzettél, szaunáztál, kajáltál egyet, és belehallgatsz a rádiógybe. Szia, Balázs vagyok! Szia, Tibi! Parancsolj, kérj egy számot! Arany konvoj galuska.
3: Azt mondják, hogy a naviáros kenyeret is lehetne.
1: Igen, nagyon, nagyon jók vannak. Na jól van, gyerekek, meghallgatjuk a játékosunkat, tessék, haló.
3: Ú, tényleg.
1: Haló.
5: Haló, sziasztok!
1: Zoli, mi helyzet,
5: Zoli? Zoli vagyok.
1: Zoli.
5: Minden rendben.
1: Ausztriában vagy, Zoli.
5: Így van. Én kindolgozok, most már hazaértem, pihentem. Már a nappaliba áll a sátor, már melegítünk a kapolcsi jegyekre.
1: Tényleg? Ennyire szereted ezt a fesztivált? Vagy szeretnél elmenni, vagy nem voltál még? Vagy?
5: Így van. Voltunk már 3 éve, de most ki kell kapcsolódni még egyszer. Már régen volt.
1: Aha. Nagyon jó. Oké. Jó. Kivel játszanál, Zoli?
5: Ferivel.
2: Jó kérdés volt.
1: Igen, és milyen számot küldesz, Zoli? Már készülök a vesztett meccsre. Zoli, kinek
5: hát drukkolsz? Ez a Dion Gisung, tetszik.
1: Kinek drukkolsz? Spanyol vagy argentin, tessék?
5: Spanyol.
1: Spanyoloknak inkább?
5: Inkább. Nagyon nem nézek meccseket.
1: Ezt egyszer hallottam a hangodon, igen, hogy ez.
2: Jó,
1: a kérdés pillanatában elengedtem a választ. Oké, menjetek, akkor essünk egymásnak, jó? Indulunk akkor Ferivel játszana, 3-2-1 és vámosz.
2: Minek a sátor? Abban fogtok aludni?
5: Igen, ez ilyen nomád élet,
2: hogy ezt szeretjük.
1: Köszönjük szépen,
5: szépen. Ó, bazd meg!
2: Azt meg főleg!
1: Igen, nagyon jó vagy, Zoli, ez egy nagyon jó játék volt.
2: Hát, de tulajdonképpen a célját elérte, megvan a két fős belépő.
1: Az abszolút, tehát amiért jöttél, azt már meg is szerezted.
6: Gratulálunk! Nyereménye egy páros 3 napos bérlet a július 24 és augusztus 2 között megrendezésre kerülő 35. Művészetek Völgye Fesztiválra.
1: Na!
5: Szuper, köszönöm szépen!
1: Én ezt kicsit éreztem, nem tudom miért, éreztem, tartottam ettől, éreztem.
3: Tudtad, hogy jönni fog?
1: Ahogy kimondja.
3: Hát mindegy, most már. Nem baj. Ezen merengeni, én azt mondom neked. De azért a fesztiválon ne legyél ilyen megadó. Jó, mert nem, ki fognak zsebelni téged ott a, majd a ásványárusok.
5: Csak nem.
1: Vigyázz magadra, és érezd jól magad. Küldjük a jegyeket, jó?
5: Köszönjöm szépen.
1: Most elkeseredtél kicsit? Legyen, most mi van? Most elkeseredtél.
5: Hát egy kicsit tovább számoltam, hogy legalább egy fél percet bírok.
3: Úgy érzem, ez nem először fordul elő veled.
1: Igen, hasonló tapasztalatok máshol is vannak, ahogy halljuk.
5: Nem panaszkodtak még.
3: Nem volt idejük, ugye?
1: Igen. Igen. Fél percre kipanaszkodna. Nagyot mentél, Zoli, jöttél, kimondtad, száguldottál. Nagy.
5: Lényeg megvan.
1: A lényeg megvan.
2: És ne haragudj, hogy ilyen hosszú kérdést tettem fel, mert akkor hamarabb szabadulsz.
5: Megvaláltál.
1: Igen. Köszi a játékot. Ciao, ciao.
5: Hello.
1: Na. Jó reggelt nektek, jelentem, hogy a dobhártya szakadásomból felépülve újra teljes hallással hallak titeket. Ó, üzenem Catherine-nek, hogy köszönöm, hogy van nekem, és hogy végig izgult, hogy begyógyuljon teljesen. Szeretem, nagyon fantás. Duci jelent meg nálunk újra akkor. És
2: mit csináltál?
3: Nagyon rapszódikus ez a kapcsolat, ne haragudj meg, de hogy a Catherine nevét én minden héten látom kétszer az SMS falon, hogy jó vannak ott a dolgok azért. Jó az így?
2: Szereti a Duci a Catherine, mi a baj vele?
3: Igen, de hogy tudod, hogy mindig ilyen. Hát ilyen, tudod, ilyen nagy amplitudók vannak.
1: Igen, megjön, aztán eltűnik, aztán megjön, de most itt van. De nagyon érzelmes, Ducika.
3: Igen.
1: Nagyon érzelmes. Na jó van, jövünk mindjárt. 7 óra egy általam nagyon kedvelt kis jó hangulatú muzsikát tettem be nektek 7 óra után. Ez vagy nagyon bejön, vagy azt mondod, hogy semmi, ennek a hangulatára kell ráfűzni. Ilyen kellemes
3: kis.
2: Reggel 7-es hangulat, jó?
1: Reggel 7-es hangulat, nem pörgős, nem szakad le a fejed, de van egy jó húzás, egy jó tempója dalnak.
3: Én szeretnék még egy esélyt kérni.
1: Jó, ma. 7:30-kor helyre tetted azt a borzalmat, amit tegnap beragadtál velük.
3: Nem volt borzalom.
2: Nem volt borzalom, csak nem ide.
1: De ez most alulmúlom. Alulmúlom, mert az enyém se fog nektek szerintem, de nem baj. Kísérletezgessünk most.
3: Látjuk őket.
1: Így van, jövünk mindjárt a hírek után.
0: Leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
6: Balázsék műsorának támogatója a Ballantine Sunshine. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Debrecenbe kéne menni.
0: Készen vagytok? Na akkor menjünk újra!
6: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
0: Campus Fesztivál! Július 22-26 a Debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen.

0: hazai élvonal. A Rádió Stage-en a lemezjátóknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metker Victoria, Jauri, Lopfi Maggi, Wilcox, Newick, Bricklake, a Loving Guard, Soer Junior, Collar, Pure Beat, Pool Max, Christopher, Antonio és a Stadium Max.
1: Hallgass egész nap a Rádió Egyet, figyeld a műsorvezetőt, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent.
2: Rádió Egy, csak igazi mai sláger meg!
1: És nyerd meg a páros napi jegyet.
0: Július 22-26, Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
4: Drágám, most, hogy itt a nyár, mit szólnál hozzá?
5: Ha elmennénk a Premier Outletbe.
4: De hát honnan tudtad?
5: Hogy akár 70% kedvezménnyel shoppingolhatunk.
6: Itt az árzuhanás. A Premier Outletben több mint 150 divatmárka vár, most akár 70%-os kedvezménnyel.
7: Utaz biztonságban a Colonnade biztosítóval. Közd meg Atlas utas biztosításod a colonnade.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800.000 forint összértékű ajándékaink egyike. Atlas utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
8: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150.000 kilométer garanciával, 11.400.000 forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
9: Szezonális vásár óriási kedvezményekkel a Praktikerben.
10: A Praktikerben.
9: Júliustól.
10: Júliustól.
9: Több ezer terméket vásárolhatsz meg kedvező áron áruházainkban is online. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
11: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
12: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
13: Hello! Hol tudok 100-as benzint kedvező áron tankolni?
14: Népszerű kérdés! Segítek! Töltsd le a megújult Orlenappot! A Verva 100 Premium benzin 35 forinttal olcsóbb literenként augusztus 31-éig. A többi üzemanyagra pedig visszatért a 10 forintos kedvezmény. Remélem tudtam segíteni.
13: Orlen. Mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
1: Reklámot hallottak.
0: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
15: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig. 0630 590 2404. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
16: Fejfájás. A kereső szerint lehet stressz, lehet időjárás, de lehet... Inkább ne is olvassa tovább. Doktor internet gyorsan válaszol, csak nem biztos, hogy jól. Nem ismeri az ön gyógyszereit, előzményeit, élethelyzetét. Ezért, ha egészségügyi kérdése van, kérdezzen inkább valódi szakembert. Foglaljon időpontot a Szekszárdi Alma gyógyszertárak egyikébe, és ne az internet alapján döntsön az egészségéről. almapatika.hu/időpontfoglalás.
17: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
18: Hűde feszült valaki. Nyugi, öregem.
17: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
18: Neked Sedacur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedacurt.
19: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
0: Az 50 legjobb, igazi mai sláger csak a Rádió Egyen minden

0: Ruben. This is the World Is Mine radio show on Radio 1. Radio 1. Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak.
0: Szexárd legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Ma éri el csúcspontját a hőség, de este több helyen is kialakulhatnak zivatarok. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. A Jettel elindítja vezetékes internet szolgáltatását. A távközlési szolgáltató közölte, a mobil alapú, illetve a vezetékes internet eltérő felhasználási szokásokhoz illeszkedik, így a két megoldás együttes biztosításával tudják a leghatékonyabban kiszolgálni az ügyfelek igényeit. A két technológia együtt a magyar háztartások több mint 90%-a számára teszi elérhetővé a szélessávú internet használatot. Kihelyezett tanszéket hoz létre a Debreceni Egyetem a Bükki Nemzeti Parkban. A részlegen olyan szakembereket képeznek, akik diplomaszerzés után azonnal bekapcsolódhatnak a gyakorlati munkába. Az Európai Unió 2028-ig meghosszabbítja az ukrajnai háborús menekülteknek járó ideiglenes védelmet. Ezt csak azoknak kell biztosítani, akik eleget tesznek katonai kötelezettségeiknek Ukrajnában. A korlátozás csak az új kérelmezőkre vonatkozik. Az ideiglenes védelmi státusz révén az érintettek kaphatnak egyebek mellett egészségügyi ellátást, dolgozhatnak, a gyerekeik pedig állami iskolába járhatnak az unió tagállamaiban. Mintegy 200 ezeren támogatták az Ökumenikus Segélyszervezet nyári táborait. Több mint 90 millió forint felajánlás érkezett 1000 rászoruló gyermek táboroztatására. Az ország északi és déli, hátrányosabb helyzetű régióiban található intézményeik támogatottjai számára 18 helyszínen, 33 napközis, illetve bentlakásos nyári tábort és élményprogramot szerveznek. A gyerekek változatos programokon vehetnek részt, a többi között sport, robotika, meseterápia, művészetek és kézműves tematikájú foglalkozásokon várják őket. Július végéig lehet szavazni a 2027-es év madarára a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület honlapján. Idén három bagolyfaj, a gyöngybagoly, a macskabagoly és a füles kuvik versenyez a címért. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a természetvédelmi problémákkal érintett madarakra és védelmükre. Végül a várható időjárásról. Ma éri el csúcspontját a hőség. Emellett túlnyomóan napos, gomoly felhős időre számíthatunk. Záporzivatar már néhol reggel is előfordulhat északnyugaton. Délután és este viszont több helyen alakulhatnak ki újabb zivatarok a Dunántúlon és néhol az északi középhegység területén is. A déli és szél nyugaton megélénkülhet. A csúcshőmérséklet 31 és 37 fok között valószínű.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Balázsék műsorának támogatója a Ballantine's Wild.

0: és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Itt vannak a négybetűs családtagok, Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Feri, Eszti! Na, melyik lesz a kakukk tojás? Hát persze, hogy a 106 betűből álló Sebestyén BBB Balázs! Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Na, milyen volt a zene, gyerekek?
2: Hát, sajnálhatjátok, hogy nem hallottátok.
3: Hallottam, csak nem akartam hallani.
2: Jó, jóféle muzsika volt.
1: Dammore Brothers.
2: Igen. Bocsánat, még le kell nyelnünk itt a dolgokat.
3: Igen, az van, hogy a fiúk most a kedvenc reggelőket kapták hosszú idő után, és most nagyon boldogok.
2: Krémek, meleg kenyerek.
3: Meleg korántos kenyér.
1: Tojáskrém.
3: Tojáskrém, azt nagyon szeretik a fiúk, a tonhalkrém.
1: Tonhalkrém.
3: És kimcsi. És kimcsi. A kimcsi is nagyon szeretik.
2: És sült bacon.
3: Olyan, igen. Olyan jó amúgy kimcsi tenni reggelire, nem tudom miért, tökre így az embert így feltölti.
2: Mert ezek a fermentált dolgok, ezek eleve nagyon egészségesek.
3: Nagyon.
2: Reggel meg aztán pláne.
3: Igen. Naponta háromszor kéne enned ilyen probiotikumos dolgot.
2: És akkor a helyreállna a bélflórád?
3: Azt nem tudom, mi történik, akkor annyiszor kéne enned.
1: Azt mondják, hogy igen.
3: De háromszor kéne enned, ennyi.
2: Az jó.
1: Persze, rostot is kéne enni napi háromszor.
2: Mi igen, annyi mindent kéne. Na. Annyi mindent kellene. Amatőrök kezében van a popszakma, írja valaki. A cukron pedig 3000, mármint hogy egy hallgatónak, azt nem tudjuk, hogy mitől egyébként, de...
1: Azt szerintem a zenétől.
2: Lehet, hogy a zenétől, igen.
1: Egészség! Hey!
2: Ja, Istenem, gyerek!
3: Na, jó vagyunk? Nem vagyunk jól?
1: Mindig jó van. Tudod,
2: mi van itt tudatok meg élőadásban? Szerintem menő, nem?
1: Adom. És csak így várnánk, néznénk, hogy miért nem beszélsz.
2: Még egy kicsi összkülbe kidrülne egy kenyérdarab a torkomalakat, és itt effektíve így megfulladnék az adásban. Szerintem az...
1: Nyugtatnám ezt, tehát tudod, hogy mindig így tűzszöng.
2: De törődj vele,
1: nincs
2: így
1: semmi
2: igen.
1: Baja,
2: hát elmölnék, majd... és egyszer csak lefordulnék.
3: Nem, az ülen, hogyha én közben még le is szidnálak. Balázs, nem hiszlek el, komolyan mondom, ezt kell...
2: Tűrtőztessed magad!
3: Tűrtőztessed magad,
2: igen. Igen, az úgy nagyon jó lenne. Régen anyám döntött el, mit eszem, ma már a Lidlben 30%-os matricákat ragasztó hölgy hozza meg helyettem a döntést. Ez nagyon szép.
1: Igen, sajnos szomorú, de valóságos.
2: Nagyon szép hozzáállás, igen. Lakatos Lacika megvette élete első szalonautóját. Olyan aranyosat posztolt. És most bent ül a reggeliben, hogy nem reklám, nem szponzor, nem, semmi nincsen. Munka!
1: Sok munka meghozta a gyümölcs.
2: Bement a szalomba.
3: Isten, annyira cuki a Laci.
2: Bement a szalomba, és megvette élet első 0 kilométeres autóját.
3: Bevitte a fatert magával, hogy együtt legyen meg az élmény, mert nekik ez a szokásuk, hogy a fater vezeti mindig először az új autóját. És akkor itt is az volt, hogy aztán ez nagyon rosszul men legyen, ezért fatert bevitte, úgyhogy azt mondta neki, hogy teljesen más ügyben járnak el, és akkor ott volt a nagy meglepetés.
1: De menő.
3: Igen,
1: és az öreg... a papa pukiszhatott először, igen. Mert ugye az első pukkantás joga, az ugye...
3: Az az övé volt, igen, az övé volt. Az autó.
2: És beültette az öreget, és elvitte, vagy akkor az öreg vezetett.
3: Az öreg vezetett, aha. Igen.
2: És ki is posztolta, igen, hogy szalonautó, semmiféle együttműködés nincs, meg reklám nincs, hanem egész egyszerűen csak a munka. De nem, oda pirított. Tehát, hogy...
1: Nagy autót.
3: Vegyétek a jegyeket, mert baj lesz.
2: Igen. Előre, 5 évre kössétek le az előadásokat, mert nagyon, nagyon komoly bajban lesz.
3: Igen, Laci nem sok mindenre költözi, ezt lehet róla tudni, úgyhogy várta, hogy ez összejöjjön.
1: Igen, nem egy ilyen, hadd szóljon, megkerestük, hadd menjem.
3: Nem.
1: Takarékos, nem. Ugye?
3: Nagyon takarékos.
1: Jövőben látó. Igen, az a jó egyébként.
3: Igen, megfontolt.
1: Vannak, ez egy típus. Megfordul, gyerekek.
3: Sosem impulzívan csinál semmit.
1: Szerintem ez egy típus, hogy van olyan, akinek egy filére soha nem marad, akármennyit keres, mert mindig elcseszi mindenre, és van, aki meg a kicsiből is csak így szépen el tudja teszegetni. Akkor ő a Laci.
3: Arról beszélhetünk, hogy milyen, tehát ugye, tehát a Laci is egy olyan családból jön, ahol ugye, tehát hogy neki

0: hogy abban ugye pénzügyi kultúrája, tudja, hogy hogyan kell befektetni, tudja, hogy hogyan kell lekötni, tudja, mennyit kell költeni, stb. Stb. És én ezt tökre látom magam körül, így az ismert embereknél, hogy azért nem tudnak bánni a pénzzel.
1: Hogy kifolyik a kezük közül, vagy hogy nem tudnak spórolni, nem teszik félre.
2: Vagy a hülye fogadásokba ugrunk bele, ugye?
0: Igen. Kizsebelik őket a kollégáik, más egyéb izében. Igen.
1: De azt még tényleg nem csináltuk meg, ami kicsit más, de talán tegnap vagy tegnap előtt beszéltünk róla, hogy amikor van pénzed, de megspórolod magadon, nem? Mert ez a típus is van, ugye ezt is mondtad,
2: hogy
1: vagy úgy nőtt föl, vagy úgy nem, egyszerűen nem hajlandó elkölteni, és magán spórol, mert máshogyha mit tudom én, nem adsz a gyereknek, vagy nincs a feleségednek kártyája, vagy mit tudom én, de amikor valaki magán...
2: mind a kettő.
1: Igen. De amikor valaki megtehetné és megveszi, magán spórol, tehát hogy ki az a hallgatónk, aki a legspúrabb saját magához, ezt keressük meg, hogy gyerekek, van pénzem, megvehetném, és most nem autóra, lakásra vagy nyaralóra gondolunk, nem. Hétköznapi apró bűnökre, amikor valahogy úgy szorítod össze a feneked, amit Eszter is mondott, hogy megvehetnéd, de nem teszed meg, hanem inkább spórolsz. És magadon, ugye, mert hogy sok spóroló az máshol spórol. Kevesebbet ad be a közösbe. Nem jár el vacsizni. Kihagy egy-egy baráti vacsorától költeni kéne. De amikor te ott sétálsz egyedül, és megvehetnéd, de nem teszed meg. Na azok magyarázzák meg, hogy azt miért csinálják. És van. Tehát nem az van, persze, hogy be kell osztanod, és nem az van, hogy nem tudom, hónap végén, ha nem megveszed, akkor nem tudod kifizetni ezt vagy azt. Tehát most nem ezt a típust keressük, hanem azok valljanak, akik tudják, hogy van neki, de megsporolják saját magukon, és kélyes borzongással mondanak le egy üveg, vagy egy szelet, vagy egy valami apróbb dologról. Hát csak hogy megsporolják.
2: Legendás volt ebből ugye az IKEA-nak az alapítója, nem tudom, hogy éle még, a csávó.
1: Az öreg faszi,
2: igen. Az öreg hapsi, aki ugye sokszoros milliárdosként, de tényleg eurómilliárdosként is, a háza ugyanaz volt, mint amikor elkezdte az IKEA-t, az első összeszerelhető IKEA bútorok voltak állítók benne a házban, és egy 30 éves leszakadt csofat
1: Volvo-val járt.
0: De azt mondják, imádják a Volvo-ikat, tehát az nem egy teljesen más kultúra. Az én barátnőm, akinek svéd férje van, és tehát amíg ki nem rohadt alul, és ez nagyon hosszú volt, az a Volvo-val járt, amikor átvett az apjától, aki
2: na jó, de ezt értem, tehát valószínűleg én is megtartanám ezt az autót, főleg apámtól örökölve, az álljon ott egy garázsba, de azért annál már van jobb autó, van kényelmesebb autó, van praktikusabb autó, tudod?
0: De a boldogság, tehát, azt mondom, neki nem az.
2: Tehát, igen, hogy... csak hogy nem, na, de én meg azt mondanám, hogy azért dollár, vagy mi az euró milliárdosként, azért csak
0: miért is ez
2: valami...
0: Steve Jobs ugyanabban a pólóban?
2: Szerintem azt egyszer beszéltük, azt te mondtad, hogy ő azért járt mindig.
0: Ne kelljen gondolkodni a reggel.
2: Igen, hogy reggel
1: nagyon
2: csak
1: nagy szabadság.
2: 30 fekete pólómban egyet kiveszek este.
1: Nagyon nagy szabadság, igen. Abszolút, igen. Azért egy hallgató, hogy rólam beszéltek. Egy nagy cégnél igazgatói pozícióban jó fizetéssel, jól kereső feleséggel, hitelesen is éveket azon gondolkozom, fél éveket, vagy akár éveket, hogy megvegyek-e valamit 50 ezer forintért a saját magam szórakoztatására. Na látod, ezeket
2: írd meg.
1: Igen, írd meg, hogy mi van e mögött. Tehát, hogy spórolni nem kell, meg szeretnéd, hogy mi hozza ezt az attitűdöt, a gyerekkor, a szorongás, a pénzhez való viszony, a félelem, amit Eszter mondta, hogy nem akarsz ugyanoda visszatérni. Tehát most tényleg nem azok érdekelnek, hogy nem tudom, most nem költenek nagyobb autóra, nagyobb házra, hanem ez a 10, 20, 30 ezer, 5 ezer, 3 ezer fontos olyan tétel, amit tényleg megvehetnél, de nem teszed meg, és megspórolod saját magadon. Magadtól veszed el? Hát most egy felső vezető igazgatói pozíció 50 ezer forintért éveket gondolkozik rajta, hogy megvenjen magának valamit. Érted? Jó. Ez egy full szélsőség, ha belegondolsz. Mit akartál mondani?
0: Ez egyik hallgató, hogy ha nem főz hétköznap a férje ebédre, nem hajlandó mást venni magának, csak sima kiflit és szalámit vagy kolbászt, mert így 500 forintból megvan az ebédje.
2: És megvehetné.
1: Te mindenit.
0: Beülhetne megenni a menüt a többiekkel. Hanem inkább elmegy, megveszi magának kiflit a kolbásszal.
1: Nagyon kemény. Ha 500 forintnál drágább a vajkrém, amit imádok, akkor inkább nem veszem meg. Megtehetném simán egyébként, hogy megvegyek. A dinnyével ugyanígy vagyok. Ha 300 felett van, akkor nem.
2: De ez akkor elvi kérdés, hogy azt mondod, hogy 500-nál van a lélektani határom a vajkrémmel kapcsolatban. 510-et is ki tudok érte fizetni, vagy 20-at. De nem.
1: Most én is így vagyok a dinnyével, csak nekem ott 980-at kértek kilójára, és akkor mondtam, hogy értem, hogy az arcomra van írva, értem, hogy a homlokomon villog az elbetű, de 980-ért kilójáért, hát azért, na azért kicsit azért nyugodjunk már le. És felvettem egy fél dinnyét, és mondja, hogy 6000. Betettem a kocsiba, visszamegyek,

0: Figyelj, mennyi a kilója a dinnyének nálatok? Mondjuk 9-8. Ja, akkor mondom, mindent értek. Jó, köszi. Értem. Hát akkor megint szép volt, Bali. Mindegy kis kitérő.
1: Az komoly.
0: Igen, ez komoly. Valószínűleg villogott a homlokomon a izé. Loser. Jön a Bali, vedd le a 450-es táblát, tedd ki a 980-as.
1: Nem, de amúgy én nem vettem még idén dinnyét, én még csak kaptam dinnyét. Ez innen tudom, hogy drága, mert hogy tudom, ezt hozzák ajándékba.
0: Igen. Na jó, de azért a 980 kilója az picit azért az erős. Igen. Vehetnék magamnak új boxeralsót, simán megengedhetném magamnak, de abszolút jó még a régi és a lyukas. Szabika küldje nekünk.
2: Az már igénytelenség.
0: Igen. A gyerekeimre és a férjemre bármennyit hajlandó vagyok költeni, de magamtól egy új pólót is sajnálok, vagy ételt, amire vágyok, és inkább nem eszem meg. Van, hogy az van bennem, hogy nem érdemlem meg. Hiába van pénzem, jól keresek, sokat dolgozom, így ezt több tudod, marad mi? Nekik.
1: Ezt tudjátok, micsoda? Ez a... Hát a családod, vagy hát ahonnan jöttél családodba, elhelyezett benned egy ilyen belső nyakörvet.
0: Igen, egy narratívát,
1: ez
0: egy, igen.
1: Ez egy olyan belső nyakörv, ami folytós, tudod, hogy nem? Nekünk minden jár, nekünk minden, nekem semmi.
0: Na, de gondolod, hogy megvehetné. Most egy pólót megvehetne magának. Egy ételt megvehetne magának. És nem veszi meg. És egy kajáról lemond, és tényleg nem arról van szó, hogy valakinek nincsen. Én nem járok strandra, mert annyira drága már a belépő. Megtehetném, hogy akár minden hétvégén ott vagyok, nem okozik gondot. De egyszerűen nem értek egyet azzal, hogy ennyire drága, ezért nem költök rá. Ezt kicsit értem. Ez szerintem ez nem az önmagadon való spórolás, hanem azt mondod, hogy figyelj, irreálisan sok, megtehetném, de én ezzel már nem értek egyet. Bár azért havi egyszer lehet, hogy meglepettél magad.
2: Mennyi 5000 egy strandbelépő?
0: Hát nem, de fogalmam is, 13 éves koromban voltam utoljára a strandon. Tehát, hogy ezt nem teljesen vágom a strandbelépőket. Nem vagyok nagy strandoló, megmondom őszintén. Igen. Imádom a túró Rudit, de a 300 forint nem veszem meg.
1: Nálunk itt csak a YouTube-ben valaki négyet itt hagyott, és már hete nézem. Ha gondolod, 250-ért átadom neked.
0: Igen. Jól keresek, sokat spórolok, de a feleségem képes azt is lazán elkölteni. Így végül nem spórolunk annyit, amennyit tudunk. Igen, hát a feleség elkölti, az megint más. Azt mondja, hogy 1600 forint per kilós áron vette májusban dinnyét, mert kívántam, terhes vagyok. Azt mondtam, hogy nem keresek jól, viszont nem fogok semmit sajnálni magamtól, egyszer élek. 1600 forint per kiló. Nem is vettek le annyira ezzel a 900-zal.
1: Azt akartam mondani, hogy szerintem akkor ez
0: azt még egész jól vettem, igen. Ennyi nyomorultat. Köztünk élnek és szavaznak Gyula a mezőgazdát. Tök érdekes a lélektan, ezzel még egyébként tényleg nem foglalkoztunk. Ez a van, de megsporolod magadon. Hogy ennek a gyerekkor a pénzhez való viszony, amit elültettek a szüleid, a önmagad nem szeretete, vagy nem érdemlem meg narratívája, mi vezet oda, hogy 300 forintot megsporolja saját magadon?
1: Az az érdekes, hogy az emberek általában olyan mértékben nincsenek tisztában ezekkel a narratívákkal, amik bennük dolgoznak, hogy ezt mondod nekik, hogy nem szereted magad eléggé, nem is fogja érteni, mit mondasz.
0: Nem érted,
1: hogy ez, mert ez már csak a végén a tanulság, de hogy odaig el kell jutni. És az lehet, hogy egészen apró dologból jön, tehát az egész, tehát azt mondjuk, hogy a szüleinek volt egy módja, hogy kezelték a pénzt, és akkor mit tudom én, a szüleivel nem volt egy igazán jó viszony, vagy rosszul záródott le a viszony, és akkor az maradt meg neki, tudod, a gondoskodásnak a csírájának, hogy na, ők ezt hogy csinálták, és akkor ez egy ilyen ismerős érzés, tudod, hogy azért, hogy most akkor megvonom magamtól, mert ugye ezt amúgy szerintem elég sokan hallgattuk, hogy több nap, mint kolbász, meg
0: igen.
1: Töttörö, és hogy szerintem akkor így kicsit megint tud csatlakozni azokhoz az emberekhez, akiktől első szinten várta a szeretetet és az elismerést, és hogy ez inkább, tudod, egy ilyen szeretett nyelv, talán, hogy...
0: Igen, tehát, magad felé, igen.
1: Hát nem magad felé, hanem inkább az, hogy hiányzik az elementális közeg, onnan érkeztél.
0: Igen, de például itt van egy ilyen jól kereső felsővezető. Figyeld, másodállással. Azon gondolkodom, hogy egy túró Rudit megvegyek-e magamnak. Van, hogy berakom a kosárba, majd mégis visszarakom. Nagyon szeretem a túró Rudit.
2: 300 forint.
0: 300 estvére, forint.
2: Vagy 5, mindegy.
0: Felsővezető, másodállással.
1: Rohadjak meg ezeket túró Rudit.
0: Nem
1: érdemlem meg, de annyira a túrúdi valamit, hogy ezt valaki magyarázza meg a lélektan át, hogy a magyaroknál, hogy a túrúdi, de hogy nem, tehát van olyan magyar, aki nem szereti a túrúdit?
0: Szerintem nincs, de annak mi a lélektan, hogy felsővezetőként két társa visszarakja 300 forintot?
1: Annak szerintem az a lélektana, hogy ez is egyfajta kontroll, tudod, hogy meg amúgy van ez a babona is, tudod, hogy azt attól fél egy csomó ember, hogy most túl jó, és akkor mi, hogyha nagyon nagyvonalú vagyok, vagy nagyon elfeledkezek magamról, és akkor egyszer csak minden rosszra fordul.
0: Na, de nagyvonalú vagyok egy jó vacsoránál, vagy nagyvonalú vagyok egy 50.000 fontos éttermi számlánál, oké, de egy 300 fontos túrordinál mennyire vagyok nagyvonalú?
1: Én azt szeretném kutatni, és akkor beiratkozok egy egyetemre, és csinálok egy ilyen PhD-t ezzel kapcsolatban, hogy aki ennyire spórolós, annak van-e aranyere? És azért érdekel ez engem, de tényleg őszintén.
0: Meglep a fordulata, mert megy a téma, de próbálok vele menni.
1: Jövök, el fogom magyarázni, hogy azt szeretném, ugye, hogy van szomatizálunk nagyon sokszor, hogy a testi tünetek meg, tehát a lelki tünetek meg jönnek testi
2: tünetek. Igen, van testi tünetek.
1: Igen, és hogy ez a fajta szorongás, ez a fajta szó szerint összeszorítanoságjuk adott téma, hogy ugye semmit nem tudsz elengedni, hogy ebben nincs
0: nagy gondoság. Az aranyérnek az elengedés a fő lelki oka. Abszolút, ez tényleg így van.
1: Igen, hogy van-e összefüggés, hogy ez valaki, ha van valakinek most PhD-re keres témát magának, ezt kutassa már, hogy aki ilyen szinten smucig, és megvon magától mindent, amiben örömét leli, hogy annak van-e?
0: Valószínűleg és több az aranyeres.
2: Igen, igen. A kérdőivel három kérdése, ön smucig?
0: Igen. Mekkora az aranyere?
1: Nem, amúgy szerintem ez lehet cizellálni, hát, hogy mit tart ön mondjuk felesleges költésnek, milyen összeget, kettő kötőjel, 400 forint, 400 plusz, és akkor szerintem szépen fel lehet mérni.
0: Igen, itt a másik, aki azt mondja, hogy olyan családból jöttem, ahol lett volna pénzünk, de mindig spóroltattak velünk. Most annyira ki vagyok éhezve, hogy bár nagyon jól keresek, sosincs egy fillérem se, és fogalmam sincs, hova tűnik a pénzem. Igen. Tehát, hogy mennyire tényleg meghatározó a gyerekkor, meg a szülői kondíció, hogy bánsz a pénzzel.
1: Levágtad a plombát magadról.
0: Így van. Na jövő mindjárt, nagyon sok Viber hozzászólás van még egyébként. 7:30 itt vagyunk mindjárt a hírek után.
3: Hú, de izgalmas ez a téma! Hamarosan folytatjuk!
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
7: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
8: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Fürdőzz a hád a nyári kedvezményében, ami csak rád vár. Július 17-től a hónap végéig 50% kedvezményt adunk minden női ruházati termékre a darabáros háda üzleteinkben. Használd ki ezt a lehetőséget és szerezd be a nyár legstílusosabb darabjait, ráadásul most féláron. Részletek a hada.hu weboldalon és a Facebookon.
10: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. A te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid. A te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
11: Utazási csomagjából ne felejts el!
12: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Kicsiknek és nagyoknak. Immunerősítésre is.
13: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
14: Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik. És beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
15: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
16: Beköszöntött a Summer Deals a Burger Kingben. Fagylalt választható öntettel 350 forint, 9 darab King Nuggets egy választható tálkás szósszal 990 forint, Chili Cheeseburger, Crispy Chicken, közepes burgonya és közepes üdítő mindössze 1890 forint. Helyben fogyasztós királyságaink már várnak. Burger King. Pont ahogy szereted.
4: Reklámot hallottak.
17: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
18: Szerinted kell pulcsi a francia rivérára?
19: Megint utazunk? De miből?
18: Egy csomó pénzt megspóroltunk a szigeteléssel.
20: Spórolna a fűtés és a hűtés számlán. Szigetelőanyagok közvetlenül a gyártótól. Hőszigár, Szekszárdon új helyen, a Kesejűsi út 38 szám alatt. Hőszigár, többet nyer, mint gondolná.
2: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűjét a Barsi Ékszer online karikagyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
21: Válaszd a legjobb társat a mindennapokban és a hosszabb utakon egyaránt. Suzuki Barta, ahol új Suzuki Vitara és S-Cross vásárlása esetén akár 0%-os finanszírozással még pénzt is keresett. A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor távolról is nyomon követheted Suzuki-dat. Nem csak úton vagy, jó úton vagy. A részletekről érdeklődj márkakereskedéseinkben Paks, Tolnai út 17 és Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
22: Nem csak autót váltasz, életstílust is. A BYD legújabb modelljei a lenyűgöző dizájnt, a csúcs technológiát, a kiemelt biztonságot és az extra hosszú hatótávot ötvözik. Elektromos és hibrid modellek akár 0% THM-mel elérhetők. A BYD hivatalos márka kereskedése Aliszka Autócentrum, Szekszárd, Bátaszéki út 73-75.
23: Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tarmobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tabletet, vagy bármilyen okos eszközt a Tart kínálatából. Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Tarpakkal mindig olcsóbb. Tarrosnak lenni jó?
24: Gondtalan utazás? Egy jó akkumulátorral ez nem lehet akadály. Nagy választékban kínálunk normál AGM gél és lítium akkumulátorokat autókhoz, motorokhoz, takarítógépekhez is. Válaszd a minőséget szakértő eladóinktól.
25: Premium Power akkumulátorok most fogd és vidd akcióban bevezető áron elérhetők.
24: Cégeknek, szervizeknek és viszonteladóknak egyedi kedvezmények.
25: Nagy autóvillamosság, Szekszárd, Tarcsai utca 24.
17: Miért hallgatják egyre többen a rádió?

0: Szólalnak. A új zene akkor is rádió egy, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: Szekszárd legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Ma éri el csúcspontját a hőség, de este több helyen is kialakulhatnak zivatarok. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Májusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 764.100, a nettó átlagkereset 535.900 forint volt, a bruttó átlagkereset 8,7, a nettó 11, a reálkereset pedig 9%-kal múlta felül az egy évvel korábbit, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Rekordáron több mint 50 millió dollárért, átszámítva 16 milliárd forintért kelt el egy 67 millió éves Tyrannosaurus Rex csontváza egy New York-i árverésen. A Dél-Dakotában feltárt lelet az eddigi egyik legteljesebb és legnagyobb a maga nemében. A mindössze 10 perces licit harc új rekordot döntött. Elfogadta a francia nemzetgyűlés a halálba segítés legalizálásáról szóló törvénytervezetet. Az évekig tartó előkészítő és döntési folyamat lezárása előtt még bizonyos záradékok alkotmányosságát vizsgálják, de a rendkívül szigorú szabályozást már bizonyosan bevezetik. Ezzel Franciaország a 8. európai állam lesz, amely legalizálja az aktív eutanáziát. Július végéig lehet szavazni a 2027-es év madarára a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület honlapján. Idén 3 bagolyfaj, a gyöngybagoly, a macskabagoly és a füles kuvik versenyez a címért. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a természetvédelmi problémákkal érintett madarakra és védelmükre. Meteocunami alakult ki szerda késő este az Adriai-tenger északi és középső térségében. A Hvar szigetén fekvő Starigrádban a tenger elöntötte a rakpartot, majd rövid idő alatt annyira visszahúzódott, hogy több kikötött hajó megfeneklett. Hasonló, hirtelen tengerszint ingadozást észleltek az isztriai félszigettől a közép-dalmáciai szigetekig is. Pulában és Zára alacsonyabban fekvő partszakaszain szintén kilépett a tenger a medréből. A meteocunamit a légnyomás hirtelen változásai idézik elő. Végül a várható időjárásról. Ma éri el csúcspontját a hőség. Emellett túlnyomóan napos, gomoly felhős időre számíthatunk. Záporzivatar már néhol reggel is előfordulhat északnyugaton. Délután és este viszont több helyen alakulhatnak ki újabb zivatarok a Dunántúlon és néhol az északi középhegység területén is. A délies szél nyugaton megélénkülhet. A csúcshőmérséklet 31 és 37 fok között valószínű.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió 1.
0: Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is.

0: reggel.
1: Na itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Kis vidám muzsikáink vannak ma, nem? 3-4-8 lesz pontosan 3 perc múlva.
2: De ezek nem mi voltunk?
1: Nem, ezek nem. Ez benne volt. Ez a kis bambolé benne volt, de...
2: Érzem a céllövöldék illatát.
1: Ez az volt, kicsit ilyen... Nyári balatoni céllövöldés zene, igen.
3: Nem akarom elvinni a témát, de ha már az illatokról beszélünk, a lányom szerint van olyan, hogy puha szag. Vagy valami puha, hogy a szagára meg lehet mondani puha.
1: Aha.
3: Erre mit gondolunk? Van puha szag?
1: Hát ezt nem tudom, megmondom őszintén. Nem tudom, mi ez a puha szag. Illetve tudom, hogy mi az a puha, de...
3: Még tudom, hogy mi az a szag.
1: Igen, igen, a kettőt összerakom a borzasztó.
3: Nem mindegy. Ugye a paplanok kapcsán, hogyha ha ilyen, tudod, ilyen puha a... Mi az az ágynemű, meg ilyesmi, és akkor megszagod, és akkor a puha szag.
1: Az lehet, hogy igen, azt lehet, hogy összeköti egy anyaggal, vagy az ágyneművel, igen.
3: Igen.
1: Jól viszont van.
3: Szerintem a melegnek is van szaga.
1: Jó.
3: Érdekes.
1: Érdekes.
2: Nagyon érdekes kitérő volt.
3: Köszönöm.
1: Érdemes lenne ránézni erre egy kicsit jobban. Na, mi pedig arról beszélgettünk itt korán reggel, hogy mi az az ember típus, és mi lehet annak az oka, aki jól keres, van pénze, de saját magán spórol. Ugye ez egy érdekes típus, és ezt még meg sem csináltunk, és vártunk ugye a hallgatói SMS-eket. Amikor tényleg arról van szó, hogy nem tud beosztani, nem veheted meg, nem is arról van szó, hogy egy ritka hónapvégi kiadás, hogy elromlik valami nagyobb háztartási eszköz. Nem erről beszélünk, hanem amikor tényleg van pénzed, és gyűjtesz egy, vagy és visszateszel a kosárból egy 300, 500, 1000 vagy 10 000 forintos dolgot, úgyhogy simán megvehetnéd. És egészen megdöbbentő, hogy egyrészt mennyien fellélegeztek, hogy hallják, hogy mások is ebben vannak, és mennyi SMS jön, hogy hasonlóan élnek, hogy megvan, jól élnek, van pénzük, jól keresnek, két munkahelyen is dolgoznak, felsővezetők, cégvezetők, és 300-500 fontos dolgokat vonnak meg saját maguktól, és elgondolkoznak rajta, hogy megvegyék-e. Egészen érdekes. De aztán van a másik oldal is. Ennyi nyomorult embert, nekem havi 120 ezer jön, de jut minden nap gyümölcs, a joghurtra, ételre, igaz ruhácipőt nem veszek, fodrász a manikűre nem költök, magam vágom a hajam, köröm, eljutok egy hónap egyszer színházba, könyvet veszek, olvasni, rejtvényt fejteni szeretek, meg kertben a paradicsom, paprika, uborka, megterem. Boldog vagyok, így is írta nekünk az egy Júci, aki nyugdíjas. Igen. 4 éve nincs saját laptopom, pedagógusként a munkai laptopot használom, én nettó 20 perc, mire bekapcsol, ezután sem biztos, hogy használható, az egérpad lefagy, a wifi-re nem csatlakozik. 3 munkahelyen dolgozom egyébként, vehetnék egy használható laptopot, fontos is lenne mind a munkaeszközöm, de nem veszek. Mindegy, szenvedek tovább. Merci küldte nekünk. 27 éves lány vagyok, évek óta 2 munkahelyem van, dolgozom, nagyon jól keresek, megtehetném, hogy elmenjek rendszeresen 1-1 óra masszásra, de soha nem jutok el, soha nem teszem meg. Évek óta ez az újévi fogadalmam, soha nem tudom betartani, inkább szenvedtetem a testem, állandó görcsben van a vállam, fáj a hátam és a lábam, és gondolod el, és nem megy el.
2: 20 éves vagy, miért nem élsz? 20 évesen 2 melót nyomsz 7 napból.
1: Igen.
2: 7-szer.
1: Azt nagyon sokan írják, hogy ezek a típusú emberek nagyon meg fogják bánni, mikor meghalnak, hogy semmire nem költöttek magukkal kapcsolatban.
3: Nagyon szép temetésük lesz.
1: Igen. Ja. Nagyon szép temetésük lesz, igen. Úgy fognak ezek az emberek meghalni, hogy nagyon megbánták, hogy spóroltak. Miután betöltöttem az 55. életévemet, minden ételt és édességet megveszek, mert megijedtem a kor múlásától, nem tudom, hogy holnap megtehetem-e. Azóta nem spórolok, ezt Ági küldte nekünk. Nálam abszolút szorongás faktor a költekezés, gyerekkorból hozom, mert voltak húzós pillanatok, amik beégtek. Szóval a költekezésen is nagyon tudok feszülni, de például, amikor bónusz kapok, azon is mindig izgulok, hogy tudni, hogy fizessék ki, nehogy mégse kapja meg valamiért. Milyen durvá hozza ezt a gyerekkori szorongást. Miután megkapom végül, utána rögtön balazom, parázom, hogy nehogy hülyeségekre menjen el. Nagyon durva lehet ennyi szorongásról élni. Minden hónapban teszek félre, van tartalékom, de mindig félek, hogy hozzá kell esetleg nyúlni valamiért. Talán az utóbbi másfél évben picit lazult a helyzet, de még nem az igazi. Hallod, Dénes? Rólad beszélek. Igen. Ha én már ennyit mondhatok, megyek és veszek egy túrórudit, nincs pénzem, de megkívántam, ezt nem teljesen értem.
3: Én az előbb kivettem egyet a hűtőből, és megettem valakinek a túrórudit. 3 volt neki, most csak 2 van, remélem nem fog haragudni, és remélem nem csapda volt.
1: Annyi, hogy áprilisban lejártak, de...
2: Nem, van egy kicsit injekciózva valamivel.
1: Igen, az csak egy
3: ajánlás.
1: Igen. Ételen spórolok, néha éhezem is, tárgyakon viszont nem. Minőséget venni olcsóbb, mint az olcsó vackot, többször megvenni, gizi küldi, aki inkább nem eszik, de megvesz magának más típusú dolgokat. Ez nálam is így van, új telefonon gondolkozok másfél éve. Meg tudnám engedni magamnak, de inkább töltöm 4-szer a telefonom naponta. Ez a tipikus magamra sajnálom vagyok, még a 2000 forintot is. Karcsi küldte nekünk. Szóval mennyi ilyen ember van, gyerekek? Egészen érdekes, nem? Mi kis gyerekként csórok voltunk, ez mára már változott, már nem vagyok gyerek.
0: Igen, csóroság maradt, kor ment.
3: Meg, hogy sokan nem is csórok voltak, hanem hogy a szüleiknek volt ez a szokásuk, tehát hogy a szüleiknek már volt pénzük, de nem mertek költeni, mert az ő szüleik voltak, a nagyszülők voltak csórok, és ugye pont amit írt az egyik hallgató is, hogy ő ebben nőtt fel, ebben a traumában, hogy látta, hogy van pénz, de nem költenek. És hogy erre lett az a reakciója, hogy akkor ő meg túlkölt. Ez szerintem nagyon gyakori, ez nagyon gyakori.
1: Igen. A 27 éves lánynak szívesen adok egy ingyen masztás, üdv Zsolt 28. Jól masszírozok, kéz nélkül is írja valaki. De sok szarrágó van, gyerekek. Írja egy hallgató, nem leszem feltétlen az. Ez inkább a tényleg, amit mondunk, hogy itt valamilyen lélektani oka van ennek. Igen, a nap végén szarrágás mondhatod, mert hogy valójában 500 forintos dolgok, de van ebben valami, amit hogy ha az ember visszafejt, akkor azért ez lehet, hogy kicsit tud, hát hogy is mondjam, változni, vagy megváltozni. Várjátok, itt még nagyon sok üzenet volt. Egy rohadt csomag zoknit a kínainál 2000 forintért sajnálok magamnak megvenni. Szinte mindig ideges vagyok miatta, de a tipmixre 20 ezeret simán gondolkodás nélkül. A világ legtermészetesebb dolga.
3: Hát én is ismerek ilyen humoristát, akinek volt hasonló problémája.
1: Ja, hogy eltipmixezte, de nem költött magára.
3: Nem, ez két különböző ember. Van egy tipmixes ember, meg van egy, aki nem költ magára.
1: Ja.
3: De hogy igen, mert a kettő együtt nem működött, vagy nálunk nincsenek ilyenek, de az nagyon durva, amikor mondjuk együtt megyünk turnézni valahova. És akkor volt egy kolléga, akinek ugye szintén zokni is súlya volt. És mondom, itt a kínai, menjünk be. Hát, figyelj, végig is, mert csak 12 órát kell kibírnom zokni nélkül.
1: Jaj, az ilyen típusú kicsinyességet, ezt annyira tudom utálni. Jaj, a hidegrázettől.
0: Ráadásul kínaiba, ahol tényleg 200 forint
3: az oké. És azért, mert rákat kapsz tőle, most azért nem jó.
0: Jó, de egy nap alatt csak nem.
3: Hát csak nem.
1: Igen, ezek az emberek olyanok, mint a mit szól majd a falu népe. Azoktól kérdezném, hogy milyen az életük. Gyula mezőgazdász küldte nekünk.
0: Végül is mit szólt.
1: Igen, jó, mi kértük, hogy írjanak, tehát ne ítéljük el őket. Igen. A válasz egyszerű.
3: Don't judge.
1: Igen, kényszeres félelem. Nekem például az a görcsös parám, hogyha költök, azonnal beüt a szar, és hiányozni fog valahonnan.
0: De a 300 forintos túró, Rudi?
1: Ha plusz költekezés berakja valahova, akkor az lehet, hogy 1000-2000 forint az valahol valamikor hiányozni fog. Igen.
3: Hú, 3500 eurót keresek, de télen inkább vagyok melegítőben és köntösben otthon, mint hogy rendesen befűtsek.
1: 18 fokon tartom a lakást. Tehát is keres 3500 eurót.
0: Figyelj, csak kifutnál.
1: Hát csak ki tudod fizetni
3: belőle. Én mondom neked komolyabban, tehát nekem a fruzsi barátnőmnek is ilyen fatára, az én fatárom is ilyen, úgyhogy a fatárom fűtéssel foglalkozott. Tehát ez volt a profilja, hogy a fűtése, meg és hazamentem, mondom, édesapám.
0: Nem lehet egy kicsit főjebb.
3: Fogyott ugye a lábát, tehát azt dobjuk már kézi. Hát miatt, ő izzad. Ha azt akarod, tüdőgyulladás kapja, hogy lehet ebbe izzadni, ha kérdezem meg? Meg a fagyva a cicakaka az orrodban, hát miről beszélünk?
1: Kemény. 1 millió forint fölött keresek, imádunk étterembe járni, de ha nagy bevásárlást tartunk 70 ezerért, arra mindig sajnálom. És azzal nyugtatom magam, hogy ez 3 éttermi evés, de nem tudok megnyugodni. Ezen szorongok.
0: Ez is érdekes.
1: Ez is milyen durva.
0: Igen, hogy
1: nem?
0: Egy oldalon ilyen nyitott vagy, meg hadd szóljon.
1: Igen.
3: Azt hívják, hogy nem spórolni kell, hanem pénzt keresni.
1: Egyébként igen. Jó. Én vásárlás előtt felteszem mindig azt a kérdést magamnak, hogy vágy vagy szükség? Ez mindent eldönt, írja Tamás, aki szintén valószínűleg azért jól meggondolja, hogy mire költ. Vágy vagy szükség? Ez egy jó mondat?
0: Jó.
1: Egyébként nem rossz mondat. Vágy vagy szükség?
3: Ú, de ebben is van valami nagyon racionális.
1: Van valami nagyon erős önbüntető mechanizmus, igen. Vágy vagy szükség, Tamás? Mint szükség! Igen. Akkor megvehetem magadnak.
3: A vágy nem fontosak. Én nem vagyok fontos, az érzéseim nem fontosak. A szükség az fontos.
1: Igen. Mindent elmond ez a kérdés. Igen. Tamás hosszú ideig lehetne fejtegetni. Vágy vagy szükség, Tamás?
3: Amúgy lehetne egy ilyen műsor. Ez itt a vágy vagy szükség, Sebestyén Balázsral. Katalin, Székesfehérvárról érkezett. Itt van ez az acskó csiócsics. Vágy vagy szükség? Nem tudom.
0: Döntened kell!
1: Döntened kell! Döntsd el
2: most vágy vagy szükség?
1: Igen. Hitvány szarok. Így egy hallgató, hitvány
3: szarok. Ez óriási, ezt nem csinálják meg a vágy vagy szükség?
1: Vágy vagy szükség. Ez itt a vágy vagy szükség. Igen.
3: Ez lehetne ilyen romantikus. Ez itt a vágy vagy szükség. Sebestyén Balázsa, az éjszakai sávféleség.
1: Igen. Saját vállalkozásom van, de az 50 forintos palackoknak nem tudok ellenállni. A kukából kiveszem az utcán. Megállok kocsival, ha látom az út szélén a palackot.
3: Én láttam tegnap téged a Ferenc téren.
1: Igen, 460 ezer forintnál tartok. 460 ezer forintot kukázott össze.
2: Az igen.
1: Igen.
3: Ugye nem túlzok, kiindultam a Ferenc téren, és láttam, hogy megállt egy faszi autóval, kiszállt, kinyitott a kukát, kivette egy palackot, és elment. És ott állt a kezem egy palackot, és azon gondolkodtam, hogy felmutatnám neki, akkor visszajönne hozzám.
2: Szerintem igen.
3: De jó autó volt. Akkor ez lesz egy hobbi. Nem?
2: Ez nem az övé az autó.
3: Vagy azt is csak találta.
2: Igen. A palackok mellé.
1: Nem a zsemle kicsi, a pofátok nagy. Parizer, vágy vagy szükség? Igen, tessék. Na, tessék. Ugye, jó kérdés, jó kérdés.
3: Vágy. Amúgy figyelj, teljesen őszinte leszek, én egy rántott parizert most azért meg tudnék enni. Egy rántott parizert.
1: Jaj, hát akkor már inkább vékonyra vágj, vagy jó vaj a zsömlével. A rántott párizsi azért az de, nagyon meleg. Az de, nagyon meleg.
3: De az egész, hát amikor ezt kitalálhatták.
1: Igen. A túlvilágra nem viszünk magunkkal semmit, amit megkeresünk. Nem mondom, hogy mindig mindent el kell verni, de azért annyira nem kell nélkülözni. Ez az én véleményem. Édesanyám mindig lekapcsolt a villanyt, hogy ne menjen az áram. Ma 340 négyzetméteres házban élek, felsővezető vagyok, 4 autó van a garázsban, de a villanyt mindig lekapcsolom.
3: De egyik sem elektromos.
1: Igen, a tető tele van napelemmel. Hihetetlenek ezek a hozott dolgok. Most ezen gondolkoztam el én is, írja egy hallgató.
3: Jó, de ez nem baj, lekapcsolod a lámpát, az jó.
1: Az igen. Az abszolút jó. Na jól van, gyerekek, rengeteg Viber üzenet, meg SMS még az önmagukat büntető emberekről. Nagyon sokan vallottatok. Nekünk nem tudunk mindent beolvasni, de köszi, tényleg hihetetlenül sok jön. Melyiket?
2: Melyiket a vágy vagy szükséget?
3: Nem, a vágy vagy szükséget, azt amúgy meg fogjuk csinálni. De ugye a TLC-n van ez az extrém fukasság, vagy nem tudom mi az. És akkor ott van az, hogy megmutatnak ilyen embereket, akik ilyen kuponokból élnek, meg így mindent újrahasznosítanak. És figyelj, azért vannak ennek ilyen patológiás szintjei. Tehát azért ott vannak extrák. Van egy nő, aki kb. Az van, hogy így megeszi a körmét, tehát hogy így olyan szinteken. Oh. Tehát felfoghat.
1: Az kemény, na, de ott már valami komoly betegség áll a háttérben mentálisan, nem?
3: És egy nagyon
1: meg
3: durva...
1: kell, hogy edd a saját körmöd, azért az már...
3: És egy nagyon durva anyagi gyarapodás is van.
1: Hát, igen. Üzenem minden szarágának, hogy megyek és veszek 2 csomag 5 darabos pisztáciás piros pöttyös udit. És kettesével fogom megenni.
2: Ez az.
3: De várjál, egyre szádba teszel, egyre szádba rakszom, mert hol rakod a másikat, ha kettesével veszed.
1: Igen, de ez, azért szép ez az adás, hogy ne bántsátok őket, mert hogy valahol ők is tudják ezt. Tehát, hogy itt azért van egyfajta, hát hogy is, mert legalábbis az SMS-ekben, hogy ha már ezt leírod és kimondod, az már egy reflexív folyamat. Tehát nem úgy spúr, hogy még be se vallja, hanem érti, hogy magát bünteti, de lemeri írni, és elmondja, hogy igen. Tudja, hogy nem jó, de nem tudja máshogy csinálni.
3: Nagyon jót írtak. Német ismerőseinek paradoxonja. Mercedes Jeep-el járnak, de reggelnél ránk szólnak, hogy vagy sajta, vagy felvágotta együk a kenyeret, mert mind a kettő nem dukál.
2: Bizony.
1: Klasszik német ez, hozzáállás. Igen. Ahányan vagytok, annyi szelet hús, ha 4-en jöttök. 4-et
2: akkor
1: sütünk.
2: 4-et kész, nincs abszolút. Még egy.
1: Ott, na, igen, klasszik német. Igen. És utána beül a 100 milliós LQS-be.
2: Ugye?
1: De abból van biztos. Szeretem őket. Igen. Nagyon jó. Na jó, gyerekek, jövünk mindjárt. Jó, ha van valami, nézem ott az utakon, akkor azt mondjátok. M3-as, a 30-as autópálya baleset Gödöllő irányában, ez a 31-esen, és más egyelőre nincs, úgyhogy nincs. Fronthatás, nyugi van. Jó, írjatok, jövünk mindjárt, illetve ne írjatok, mert nem tudjátok, mit kell írni. 4 perc, 8 óra, itt vagyunk a hírek után.

0: Balázsék műsorának támogatója a Ballantine Sunshine.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
3: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50.000 forintot. Vásárolj két darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
4: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban! Ismerd meg a rádió erejét! Miértrádió.hu.
6: Szóljon a nyár a közös családi pillanatokról. Napvédelem, hűsítő italok és a nyár kedvenc ízei egy helyen. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
7: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: A pillanat, amikor rájössz, hogy az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
9: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 250 g-os többféle Mercedes-szert, plastik vagy más párban rögzített Supershop kártyával csak 1999 forint. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
10: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utas biztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
11: Szezonális vásár óriási kedvezményekkel a Praktikerben.
12: A Praktikerben.
11: Júliustól.
12: Júliustól.
11: Több ezer terméket vásárolhatsz meg kedvező áron áruházainkban is online. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
1: Reklámot hallottak.
13: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
14: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig 0630 590 2404. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
15: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
16: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
15: Neked Sedacur Forte kell.
16: Sedacur Forte?
15: Igen, a Sedacur Forte három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
17: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.

0: Minden héten a legfrissebb slágerekkel. Szombaton délelőtt 10-től és vasárnap délután 3-tól.
1: Csak a Rádió 1-en. Rádió 1-en.
0: Rádió 1 Top 50. A Rádió 1. A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: mindenkinek, aki munka közben hallgat, jó, hogy együtt rádiózunk. Adom az energiát végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forrodrót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: legújabb kedvencek is megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Rádió 1, Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak.
0: Szekszárd legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Ma éri el csúcspontját a hőség, de este több helyen is kialakulhatnak zivatarok. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Mintegy 200 ezeren támogatták az Ökumenikus Segélyszervezet nyári táborait. Több mint 90 millió forint felajánlás érkezett 1000 rászoruló gyermek táboroztatására. Az ország északi és déli, hátrányosabb helyzetű régióiban található intézményeik támogatottjai számára 18 helyszínen 33 nap közis, illetve bentlakásos nyári tábort és élményprogramot szerveznek. A gyerekek változatos programokon vehetnek részt, a többi között sport, robotika, meseterápia, művészetek és kézműves tematikájú foglalkozásokon várják őket. Július végéig lehet szavazni a 2027-es év madarára a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület honlapján. Idén három bagolyfaj, a gyöngybagoly, a macskabagoly és a füles kuvik versenyez a címért. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a természetvédelmi problémákkal érintett madarakra és védelmükre. 10 napos nemzetközi razziát tartott az Unió határ- és partvédelmi ügynöksége. A cél a vámcsalások és határokon átnyúló illegális kereskedelem bűnszervezeteinek felszámolása volt. Átszámítva csaknem 7 milliárd forintnak megfelelő értékű hamisított vagy illegális terméket, köztük ruhákat, kozmetikumokat, gyógyszereket, fegyvereket és járműalkatrészeket is lefoglaltak. A magyar hatóságok 19 esetet jelentettek, az egyikben a határon állítottak meg egy Szerbiából érkező autót, amiben 4 gépkarabélyt és 3 táras kézi fegyvert találtak. A jármű vezetőjét őrizetbe vették. A Jettel elindítja vezetékes internet szolgáltatását. A távközlési szolgáltató közölte, a mobil alapú, illetve a vezetékes internet eltérő felhasználási szokásokhoz illeszkedik, így a két megoldás együttes biztosításával tudják a leghatékonyabban kiszolgálni az ügyfelek igényeit. A két technológia együtt a magyar háztartások több mint 90%-a számára teszi elérhetővé a szélessávú internet használatot. Végül a várható időjárásról. Ma éri el csúcspontját a hőség, emellett túlnyomóan napos, gomoly felhős időre számíthatunk. Záporzivatar már néhol reggel is előfordulhat északnyugaton, délután és este viszont több helyen alakulhatnak ki újabb zivatarok a Dunántúlon és néhol az északi középhegység területén is. A déli és szél nyugaton megélénkülhet. A csúcshőmérséklet 31 és 37 fok között valószínű.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Balázsék műsorának támogatója a Ballantine's Wild.
0: És most.
1: Rádió 1.
0: Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi mai sláger megy.
1: Rádió 1.

és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Ráskó Eszti, Rákóczi Feri! És Sebestyén Balázs! Folytatódik

0: Na, megyek.
1: Szevasz.
0: Cső. Hát, ja, kamasz gyereked ne legyen soha. Illetve jó a baj.
1: Dehogy ne legyen, ne szóra.
0: Jó, ez csak azért néha vannak fennforgások, de...
2: Az én lányom tegnap teljesítményértékelést tartott. Elmeséltem, miközben utaztunk autóval, mentünk a Náncsi nénibe, hogy tudja lenni olyat, amit szeretne. Közben arról beszélgettünk, hogy mi az anya dolga, és anya miket csinál, meg apa miket csinál. És arra jött ki a végén, hogy tulajdonképpen én semmire kell.
1: Egy szarházi vagyok, vagy, ugye?
2: Egy szarházi vagyok, aki semmit nem csinál. Bezzeg édesapám, aki egy csodálatos ember, szinte egy hős. Az Olimposzon tartózkodik jelen pillanatban is valószínűleg. És akkor én kérdeztem, hogy akkor menjünk már bele részleteibe, hogy pontosan mi az, amit én nem csinálok. És ez a gyerek azt hiszi magáról, hogy azok a dolgok, amik úgy történnek körülött, meg vele, meg amik így izé, hogy azok úgy vannak.
1: Az úgy jön, az
2: ezen
1: égből.
2: Kívül pedig van az édesapám, az a csodálatos édesapám. Édesapám. Hát aki az meg mindent, hát csillagod az égre. Mondom, na, ide figyelj csak, akkor tisztázzuk le, akkor részletesen, hogy ez hogyan, és akkor így hallgat. Mindegy akkor, mindegy!
1: Egy álmot történt az apjával kapcsolatban.
2: Nem az apjával kapcsolatban, hanem szerettem felértékelni saját magamat, hogy azért ez nem így van. Engem nem is látom úgy, tehát én ugye én már olyan szintű szolgabesorolásban vagyok, hogy az, amit én csinálok, az gyakorlatilag...
1: És alap vagy. Tehát alap. Te egy alap vagy, ami ilyen tök természetes, hát anya megcsinálta, az nem érték. Látod, ezért jó nekünk apáknak, néha megmutatjuk magunkat, és akkor mi vagyunk az istenek.
2: De figyelj, olyan fika dömpinget nyomott, felfoghatatlan volt az egész. Apa a kedvenc könyvéből szokott olvasni. Mondom, hát én meg kitalálok neked meséket. Jó, de apa olvassa őket, nem kitalálja őket, de nem, te kéred. De apa olvassa őket. Jó. Na mindig.
0: Ja, hát most én ugyanebben vagyok, csak kamaszok, de igen, hát hallottátok a telefonbeszélgetést.
1: Egyre nagyobb lesz a baj, van, csak szólok.
2: De ilyenkor például miért nem veszel hazafelé neki egy telefont, vagy most tanítasz neki egy leckét, vagy így?
0: Nem, majd elmondom ezt. Ennél ez egy fokkal azért bonyolultabb.
2: Rákapott a komoly drogokra, és eladta a mikrotokat.
0: Igen, miért nem veszem el? Igen, ez egy kicsit ennél bonyolultabb, de ja, hát van baj egy éjszakai horgászatnál is, meg hajnalban, meg a halőrök jönnek, meg minden van mindig. Tehát, hogy így. De megoldjuk, lehozzuk.
2: De miért nem álltok át a sötét oldal, és miért nem leszel halőr?
0: Az jó, azt nagyon szeretnék halőr lenni. Diszkréten elhízott, aranyos, kedves.
1: Horgászgass nyugodtan, Benni, apád a halőr.
0: Igen.
2: De miért nem lesz halőr? Hát olyan korán kezd.
0: Nem gondolkoztam.
1: Az oka talán az, hogy nincs ott.
0: Igen, nem vagyok ott, nem nagyon érdekel a halőrködés, meg gondolom
2: össze. Szófizos halőr. Igen. De amúgy nagyon tetszene, csak az ilyen önkéntes halőr, mint a izéknél.
0: Nekem elég a gyerekre vigyázni, mint halőr. Tehát, hogy nekem ő egy komplet foglalkoztatást ad, hogy hát hallottátok, kiosztott az itinereket, hogy akkor mit kell elintéznem, mit intézzek el, mi történt a halőre, hogy mi volt. Tehát,
2: Édesapám,
0: intézével valamit, igen. Na jól van, azt mondja, hogy M31-es autópályán baleset Gödöllő irányába elesett, köszönjük szépen. És azt írja valaki, hogy tegnap volt egy érdekes élményem, amiben még sohasem volt részem, kíváncsi lennék a véleményetekre. Egy dekoratív lányjal járok ugyanarra a tanfolyamra, és nagyon jól kijövünk egymással. Teljesen egy hullámhosszon vagyunk, tegnap felajánlotta, hogy barátság extrákkal kapcsolatot szeretne. Őszintén Zola, még sosem voltam ilyen helyzetben, elsőre azon gondolná az ember, hogy ezt egyszerűen be kell vállalni, bele kell menni, de valamiért azon gondolkodom, hogy vajon mi lehet ennek a hátul ütője, vagy van-e valami, amiért érdemes odafigyelni. Ti mit gondoltok? Hát ha hallasz minket, még egészítsd ki, hogy hány éves vagy.
1: Van-e párod? Ez elég fontos.
2: Van-e párod? A hölgynek a telefonszámát kell átküldeni, az e-mail címét, és többit intézünk.
0: Csak egy kicsit jobban képbe legyünk, de értjük az SMS-t, szóval, hogy tanfolyam és barátság extrákkal.
1: Jó csaj, és ez be... Te mindenhez
0: Na már, kezdjük az alapoktól. Mi a barátság extrákkal egy nő szájából? Mi az, hogy barátság extrákkal?
1: Hát ez szerintem mi? Szex, de hogy nem nagyon jár.
2: Nem, attól függ, a barátság extrákkal sok mindent jelent.
0: Igen, szerintem is ebben van egy csomó minden. Mert akkor azt mondaná, hogy gyere át, szexeljünk egyet, és légy a pasim. De barátság extrákkal...
1: De ő nem akar pasit, pont ez az. Tehát, hogy tök jól el vannak, az én olvasatomban ez az a barátság extrákkal.
2: Hogy fizeti a rezsi felét.
1: Nem, hogy el vagyunk itt a tanfolyamon, néha kufírszorunk egyet, de nincs nagy összefonulás.
0: Mi van, ha a barátság extrákkal úgy érti, hogy írja egy hallgató, hogy transz és kukia van?
1: Akkor derítsd ki, haver!
0: Bocsánat. Tehát, hogy az a barátság extrákkal nagyon sokat, ráadásul fura egy nő szájából, mert egy nő össze akar veled jönni, akkor azt mondja, hogy figyelj, nem tudom, gyere fel hozzám, vagy randizzunk, vagy miért nem hisz már valahol.
2: Vagy például kell szállod a házi munkába.
0: Barátság extrákkal fejtsük meg, talán neki is ezért van rossz érzése. Haver, menekülj, de előtte küld el a számát. Manusz Gágyi a lány.
1: Okay. És ha Manusz Gágyi, fölmész, meglátod, hogy Manusz Gágyi, azt mondod, hogy ez nekem több, mint barátság. Manusz nem kérek.
2: Nem értem, miért vagytok ilyen válogatósak.
1: Hát nem, hogy... nem akar Manus Gárgyi.
2: Én el tudom neked mondani, hogy válogatós.
1: Hol a helye?
2: Ennyi szerettem mondani. Ez az egyik, a másik pedig az, hogy ez a finnyáskodás, ez most már nagyon kezd a tetőfokára hágni. A férfiak már most már azt is megmondják, hogy milyen szörnő jön egy nőnek a fülcimpáján.
1: Na, bocsánat, nem igaz. Hát a nő mondja meg most, hogy mit akar. A barátságot akar extrákkal.
2: Igen, de hát az most azért, mert van meg pénisze, az most akkor a gáz.
0: Jó, de mondd meg, mi egy nő szájából barátság extrákkal tényleg? Tehát ez egy nő szem, egy nő szájából az mit jelent?
2: Jó.
0: Ha mondjuk nem Manus Gárgyi.
2: Rendszeres átutalások.
0: Igen.
2: És időben érkező. Ne, hát ez ezt jelenti, hogy szexet jelent.
0: Szexet jelent.
1: Szexet szerintem is. Csak
0: sima, egyszerű,
1: jelent.
0: Sima, igen. Egyszerű szexet.
2: Hát ez nem tudom, egyszerű szexet jelent, de hogy mennyire extra, ugye? Tehát azt ki kell deríteni. Nem, aha. Ezt kérül, minden héten meg kell verni, hogy ilyesmi. Tehát ez bármi lehet.
1: De legalább derítsd ki. Tehát derítsd olyan ki. Elől menekülsz, amit nem tudsz, hogy micsoda.
2: Igen, de az az általános tapasztalatom, hogy valaki ennyire megijed egy ilyen lehetőségtől, nem biztos, hogy neked van kitalálva a műfaj. Nem?
1: Ja,
2: tehát, hogy igen, hogy igen, tehát, hogyha ő egy ilyen laza csaj, akinek ugye így teljesen okén fogja kezelni ezt a helyzetet, és oda mész úgy, hogy szabályokról és nem tudom, így körülményekről fogadtad, akkor lehet, hogy ez meg fogja ölni ott a hangulatot, nem?
0: Lehet, abszolút, csak azért próbáljunk neki segíteni. Akkor vágjon bele, melyik
1: veled,
0: tanfolyam?
1: Mi van egyébként?
0: Melyik tanfolyam, melyik iskola?
1: Mondjatok már egy férfit, aki erre nem mondana igen.
0: Hát nem láttuk még a csajt. Mi van, egy szeme van, vagy pupos?
1: Ne, azt mondta, hogy jó a csaj. Bejönnek egymásnak, jó
0: pupos,
1: csaj.
0: Pupos, érted? Hát, jó csaj, akkor a pupja van, mint egy Erzsébet kenyér, érted?
2: És akkor
0: mi van, hogy a pupos? Bemegy a pékséghez, és mondja, hogy hátba vágja a pék, hogy majd az előzőt lenyeltet, kislányom. Kérek egy kiló kenyeret.
1: Paré vagy.
0: Kérek egy kiló kenyeret. Majd előzött lenyeltet kislány.
2: Na, ja? Erről beszélek. Szóval... Erről beszélek. Szóval... Látod, most azért, mert valakinek van egy pupja.
0: Hát, már egy pupja, érted? Nem adnak neki egy vetni kenyeret a péknél. Hallottál már ilyet? Szóval, hogy oké, okay, jó a csaj. Hát akkor azt meg kell vállalni. Nem volt, de lehet, hogy az ijesztette meg, hogy rámenős a csajszi, tudod. Nem volt még ilyen helyzetem. Azt gondolom az ember, hogy egyszerűen bele kell menni, de azon gondolkozom, mi van valami hátulütője.
1: Akkor az majd kiderül, akkor visszalépsz.
0: Hát vagy most... félrehajtod.
1: Vagy félrehajtod, és igen, mondod, hogy fordítja.
0: Fogsz egy Hosentrogert, és felkötöd. Értem. És akkor, ahogy felkötötted, oda alá férsz. Bele kell menni, ebbe bele kell menni. Ez egyértelmű.
1: Puha van.
0: El kell hívni Randira.
2: Puha szagot érzel?
1: Igen, na most érzem. Most érzem a puha szagot. Egyedülálló, 20 éves férfi, nekem ne mondjátok már, hogy ha így tényleg a csajok érdeklik, ott egy jó nő, és azt mondja, hogy kufincoljunk egyet, nem fizetős, fontos.
2: Nem azt, hogy nem fizetős, hanem, hogy nem kell randira vinni, nem kell lefutni a fölösleges köröket, hogy nem kell iszonyatos udvarlású volna, nem azt mondja, hogy
1: a nyílt sisakos támadástól ijedtél meg?
0: Szerintem attól egyébként igen. Írja Zoli, régóta vagyok szerető, csak akkor menjen bele, ha stabil fejben. Aha, hogy már mindenki hogy tovább gondolja ezt a dolgot.
1: Igen. De nincs is szerető.
0: De nincs szerető, de Zoli már a saját helyzetét látja, tehát szerető csak akkor legyél, ha stabil vagy fejben. Uh-huh. A fogait azért csekkolja le.
2: Ez a stabilitás, ez egy nagyon fontos dolog amúgy, mert ugye akkor, tehát hogy ez el tud-e hatalmasodni a rettenetes dolgot ilyen helyzetben? Tehát, hogy abból lehet azért
1: mi?
2: Katasztrófa.
1: Milyen katasztrófa lehet?
2: Hát az, hogy eljársz egy helyre, ahol kedvesek veled és vendégszeretőek, igen. És aztán elfogy a vendégszeretet, és akkor nem érted, hogy ez...
1: De nem a helyről fogy el a vendégszeretet, hiszen
0: de,
1: ő...
0: De leül a lépcsőre a csaj? Vagy mire gondolsz, hogy?
2: Leül a lépcsőre a csaj.
0: Hát, hogy utána többet akar, vagy hogy bolond a csaj, erre gondolsz? Nem, hogy nem, arra milyen, gondolok, nem értem ezt.
2: Az, hogyha valaki is érzékeny lélek, mint ez a fiatalember, hangzik az írás alapján, és megkapja azt a fajta törődést és szeretetet, amit az ember csak hosszú elkötelezés mellett szokott megkapni, akkor abból lehet nagy megégés.
0: Igen. De azt írják egyébként, hogy nem baj a pupos, csak árokba kell fektetni.
2: Én ezért tökre egyetértek.
0: Megvan a helye. Érted? És akkor tök egyenesen fekszik.
2: Amúgy

0: elhívni valakit a szecskába, mert ott azonnal kiderül. Rá, ott nincs mit takargatni.
1: Ez így van. Ez
0: ott
1: így van. Legyünk túl rajta.
0: Essünk túl rajta. Igen. Ha a csaj hallgatja a műsort, akkor ez biztos, hogy buktad. Ilyen félénk hapsit miatt tartunk itt manapság. Aha, tehát mi vagyunk akkor a félénk. Igen, a férfiakból kihalt ez a fajta férfiasság. Látom, hogy akar, odalépek, elhívom randizni. Nincs vesztenivalom. Ilyen mama hoteles, kicsit ilyen pitty-puttyok lettünk sajnos.
1: Ezért nézzük ezeket a török sorozatokat.
0: Hol vannak már az igazi férfiak?
1: Hol vannak már ezek a sarokba szorítós, csókolózós dolgok? Hol vannak ezek a fellépések? És általában akik csinálják ezeket, azok borzasztóak. Tehát hogy az a durva, hogy mindig azok...
2: Akinek viszont megmaradt a maga biztonsága.
1: Aki megmaradt, az teljesen indokolatlan általában. Tehát hogy ez nem tud, hogy honnan jön, és egyáltalán nem kéne, hogy legyen. És akinek meg kéne, hogy legyen, annak meg nincs.
0: Igen. Itt egy másik megfejtés, barátság extrákkal. Vigyázz, csőbe leszel húzva. Ne feledd, a nő csak akkor engedi el az előző ágat, ha már biztosan fogja a következőt. Mit gondolnak itt bele?
1: Vagy nehogy úgy jár, mint én a fasírta a múlt héten, hogy oda mész a tálladdal, hogy megkaptam videót. Megbeszéltétek, azt hárman fognak ott kavérjálni.
0: Kijönnek messzelelül.
2: Örülj neki, hogy nem rántottak be a buliba.
1: Hát nem voltam ott, Péter volt ott. De hogy igen, tehát ugye nem lehet tudni, hogy mi vár rád.
0: Igen. Egyszer randiztam egy lányjal, akinek volt ikerpárja. Mindig megkérdezték, hogy hogyan tudom őket megkülönböztetni. Nos, Éviket megkértem, hogy lilára fesse a körmét, Andrásnak meg farka volt. Jó, ezt adom.
1: Igen, nagyon fontos az elővigyázatosság.
0: Ezt adom. Jó, ezt kicsit adom.
1: Ez így jó.
0: Igen. Én szerelmes vagyok egy csajba, ő is csak a barátság extrákkal akarja, de ezzel az a baj, hogy ebben benne van, hogy a másokkal is ismerkedhet, viszont ha te szerelmes vagy, akkor az nem fér bele. Aha, látod, mennyi megfejtése van? Tehát a barátság extrák azt is jelenti, hogy semmi komoly, szexelünk, de egyébként én is ismerkedhetek mással, ne szeress belém, mert akkor te abba sérülsz. Látod, mennyi mélysége van a barátság extrákkal?
1: Az a baj, az elnevezés is rossz, hogy barátság extrákkal, inkább extrák barátsággal. Vagy extra barátságosan.
0: Extra barátságosan, az sokkal jobb.
1: Igen.
0: Én tudom neked adni az extrákat barátságosan. Igen, nem fog fájni.
1: Vagy
0: látod azt a puzogányt ott a sarokban?
1: Ez nagyon
0: sok
1: extra,
0: mindent megért
1: nagyon
0: már.
1: Barátságos.
0: Igen, ha az a buzogány beszélni tudna.
1: Igen, mert a barátok ugye nem barátkoznak másokkal. Amikor azt mondják, hogy veled akarnak extrán barátkozni.
0: Igen. De Ágdani biztos nevet mondaná. Én szeretem az ilyen hallgatói érzelmi állapotok beküldését, hogy tanácsot adunk, hogy segítünk. Hogy...
2: Azt még nem tudom, hogy segítettünk el, de megpróbáljuk.
0: Beküldje egyszer csak random valaki áró embernek az élethelyzetét, mi pedig megpróbáljuk meg. Én ezeket szeretem, én erre nyitott vagyok. Küldjetek nyugodtan ilyet, megpróbáljuk megoldani. 9-ig rendelünk, jó? 9-ig csinálunk egy olyat, hogy...
1: Úristen, végre párkapcsolati tanácsadást, amiben legerősebbek vagyunk itt az idő.
0: Élethelyzetet írjatok le. Miben vagytok? Megpróbáljuk hárman háromféleképpen megtalálni egy percben a megoldást. Minden SMS-re egy percünk van, nem lehet túlmagyarázni, de egy perc alatt egy konstruktív, valós magyarázatot kell neki adni arra az élethelyzetre, amiben van.
1: Szeretem ezt, a doktor újra rendel. A
0: doktor újra rendel, nem tudjuk túl pszichológizálni, nem foglalkozunk mindenkivel 10 percet. Egy perc alatt meg kell oldani az élethelyzetét,
1: és csak
0: jó?
1: Egy emberre fogunk lefeküdni.
0: Igen, az ének szerint nagyon barátságos. Röviden, tömören, ha bonyolult élethelyzetben vagytok, három mondatban írjátok le, és megpróbáljuk megtalálni a megoldást. Jó? Rendelünk 9 óráig.
1: Vagy a figymaszűkülettel tudunk-e volt közülni?
0: Arra nagyon jó megoldások vannak. Én szeretem az ilyen élethelyzeteket. Most mondjátok, mert mikor voltatok utoljára ilyen élethelyzetben?
2: Hát, nagyon régen.
0: Nem jók ezek az élethelyzetek?
1: 82 nyarán.
0: 82 nyarán egy kis táborban.
1: A szodüdülőben. Az a csehszlovák kislány, aki mondta nekem.
0: Pozor,
1: Vlad. Levelezhetnénk.
0: Pozor, Vlad. Hogy do picsiti kokot.
2: De azt mentem is. Én nem álltam meg hezitálni.
1: Annyira eszed, hogy Feri mindig úgy vesti le magát, mint aki folyamatosan egyik kezében a harci eszközével járt kert itt a 80-as években.
0: Semmi. Kalitkába se kell tenni. Hát hagyjad már. Nem tud elrepülni. Repült egy ideig. Most már Szárnyaszegeden ül a vadasparkban.
2: Repült az gyerekek. Jó
0: volt. Most
2: már
0: 20 forintért nézik a gyerekek a vadasparkban. Dobálnak nekik zsemlét.
2: Feri
0: bácsinak zsemlét dobnak a gyerekek.
1: Szerintem Feri olyan volt fiatalnak, mint egy ilyen kis húsos kandúr, aki jött, tudod, így zidörgül, hogy hello lányok, és aztán megsimogatták, azt hagyta, de amúgy úgy nem támadott nagyon. Ilyen? Nem?
0: Támadgat, volt az a híre. Volt híre. Az híre.
1: Mit mondtak neked róla, Balázs? Vigyázz ezzel a Ferivel, hát megrendezzük.
0: Ott voltam, ott voltam egy ideig. Ott voltam egy ideig.
1: Volt az összingli időszakotok?
0: Nem, az nem volt, csak én is a Danon Bűszán dolgoztam, aztán amikor harmadszorra elhívott Randira, már elmentem vele. Kettőször ellenálltam.
2: Tudod, akkor a csajok már elfogy.

0: Kettőszer elemeltem, mondom,
1: ezt ha ez az szűzítvéget megcsinálom.
0: Ez az ára, hogy dolgozzak a Danubius rádióban. Én elmegyek ezzel a izével randizni, csak essünk rajta túl, aztán hagyd csinálják már végre egy reggeli
1: műsor. Szerintem mit tűnt fel először Balázsban?
0: A kis szőke fürtjei.
1: A kis bokája, hogy a kecses, a nagy lebújja az széles, nagyon szeretem.
0: Na, akkor, jó, akkor fél kilenc után megoldunk, önismereti jelleggel tartunk egy rövid terápiás fél órás rendelés.
2: Jó, és csak párkapcsolat jöhet?
0: Akármilyen élethelyzet, röviden, többen két-három mondatban jól leírva. Jó, ez fontos.
1: Jó. Jó. Én pedig kérek egy számot, hogy az egész rosszul indulhasson. Jó?
0: Jó, mindenképpen rakjál be valami pusztulatot. Azt nagyon szeretnénk. Jó van, gyerekek, na írjátok akkor, mi van. Közben gyorsan kaptunk egy balesetet. Jó Gödöllő irányába ez kicsit fokozódik a történet. M31-es autópályán baleset van, és lehet, hogy pályazár lesz. Ezt Réka is leírta nekünk. Köszönjük szépen. És ami még fontos, hogy 9 után az utolsó kampuszjegyeket is odaadjuk. Jó, ha valaki még menne, játszana, vagy örülne neki, hogy ott lehet, akkor az figyeljen, mert hogy 2 darab napi jegyünk van még a jövő heti Campus Fesztiválra.
1: Ott rengeteg barátság és extra is van. Csak mondom nektek.
0: Ott nagyon sok van. Nagyon sok barátság és nagyon sok extra, úgyhogy majd a szlogent kell nekünk elmondani. Jó, és akkor még 2 darabot adunk. Illetve, ha ma még jön egy szellemes SMS, akkor még Forma 1 jegyeket is osztunk.
1: Szellemes?
0: Wow! Szellemes. Szellemes és szellemes SMS. Adunk akkor 2 darab Forma 1 jegyet a jövő hét pénteki Magyar Nagydíjra, ami időmérő, ráhangolódó, box utca látogató, ilyen kis kellemeske.
2: De azért az már belenézés magába.
0: De ott már azért beleszimatolsz. Beleszimatolsz, igen, a Forma 1-ben. Úgyhogy Zoltán, ne felejtsük el hívni a jövő étem.
2: Zoltán? Így mondod, Szújó Zolit, hogy hát, Zoltán?
0: Mégiscsak azért csörögünk rá, jó? Úgyhogy, na, várjuk
1: az
0: SMS-ket. Nem
1: látlak téged ott az emberek között a nőklapjának, a jubileumi számának a fotózása.
0: Jubileumi száma van a nőklapjának, tényleg?
1: Oda tudtam a senderedni a Jakubcsek mellé.
0: De utána már minek adják ezt a lapot ki? Hát
2: meg volt, csúcson kell a bajni.
0: Szerintem ott kell a bajni, ahol a legtöbbet eladtak belőle. Hát most mi a fenének erőlködnek?
1: Én nagyon várom még azt, amikor pucéra fogsz állni egy ilyen kötényben elő, tudod? Egy ilyen összekötés.
0: A végső megőrülésen fázisa lesz.
1: Egy kuglóf lesz a kezedben. Egy gyönyörű kuglóf. Ezt szeretném még, ha megvalósulna.
0: Igen. Na jövünk mindjárt. 2 perc, pontosan 8:30 várjuk a problémákat. Itt vagyunk rögtön a irakira.
3: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Debrecenbe kéne menni.
3: Készen vagytok? Na akkor menjünk újra!
4: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
3: Campus Fesztivál! Július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen.

0: hazai élvonal. A Rádió Stage-en a lemezjátóknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metker Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Wilcox, Newick, Bricklake, a Loving Guard, Soer Junior, Kollár, Pure Beat, Pullmax, Christopher, Antonio és a Stadium X.
1: Hallgass egész nap a Rádió Egyet, figyeld a műsorvezetőt, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent.
2: Rádió Egy, csak igazi mai sláger, meg!
1: És nyerd meg a páros napi jegyet.
0: Július 22-26, Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Megújult az Orlen applikáció, és ismét elérhető vele a literenkénti 10 forint üzemanyag kedvezmény. Sőt, a Verva 100 prémium benzin most 35 forint per liter kedvezménnyel tankolható augusztus 31-éig. Töltsd le az Orlen appot, és használd ki a kedvezményeket. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
4: Na figyelj! Az előző készlet. Elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
5: Képzeld, a Thrive Bank már nagyobb összegű hiteleket is kínál. Akár 5 millió forintot is igényelhetünk.
6: És ez ugyanolyan gyorsan online elérhető?
5: Igen, a max hitelük akár 15 perc alatt a számlánkon lehet, és a kamata is kedvező.
7: Thrive. Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel max esetén 16,2% 5 millió forint hitelösszegre 60 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.thrivebank.hu weboldalon.
8: És a döntő pillanat.
9: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI EcoMaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
10: Beköszöntött a Summer Deals a Burger Kingben. Fagylalt választható öntettel 350 forint, 9 darab King Nuggets egy választható tálkás szósszal 990 forint, Chili Cheeseburger, Crispy Chicken, közepes burgonya és közepes üdítő mindössze 1890 forint. Helyben fogyasztós királyságaink már várnak. Burger King. Pont ahogy szereted.
11: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar csemege kukorica darabja csak 299 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második pedig csak 79 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
12: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűjét a Barsi Ékszer online karikagyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
13: Válaszd a legjobb társat a mindennapokban és a hosszabb utakon egyaránt. Suzuki Barta, ahol új Suzuki Vitara és S-Cross vásárlása esetén akár 0%-os finanszírozással még pénzt is keresett. A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor távolról is nyomon követheted Suzuki-dat. Nem csak úton vagy, jó úton vagy. A részletekről érdeklődj márka kereskedéseinkben. Paks, Tolnai út 17 és Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
14: Mi a Tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tar mobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tabletet, vagy bármilyen okos eszközt a Tar kínálatából. Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Tarpakkal mindig olcsóbb. Tarrosnak lenni jó?
15: Gondtalan utazás? Egy jó akkumulátorral ez nem lehet akadály. Nagy választékban kínálunk normál AGM, gél és lítium akkumulátorokat autókhoz, motorokhoz, takarítógépekhez is.
13: Válaszd a minőséget szakértő eladóinktól.
16: Premium Power akkumulátorok most fogd és vidd akcióban, bevezető áron elérhetők.
13: Cégeknek, szervizeknek és viszonteladóknak egyedi kedvezmények.
16: Nagy autóvillamosság, Szekszárd, Tarcsai utca 24.
14: Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió egy esti mix műsorában. This is the world is mine radio.

0: zene, ha új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
2: Szexárd legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Ma éri el csúcspontját a hőség, de este több helyen is kialakulhatnak zivatarok. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Ágyi poloskát észleltek a Veszprém vármegyei kórház újszülött osztályán, ezért a részleg működését néhány hétre átszervezték, ami az ellátásban nem okoz fennakadást, közölte a kórház központi sterilizáló és kórházhigiénés osztályának főorvosa. Bújdosó László elmondta, hogy miután egy nőt megcsípett a rovar, megtették a szükséges járványügyi intézkedéseket, ez 6 kórtermet és a hozzájuk kapcsolódó kiszolgáló helyiségeket érinti. A hőség miatt ismét az állatjólétre hívja fel a figyelmet a Magyar Ebbtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége. Arra kérik a kutyagazdákat, hogy a sétákat kora reggelre vagy késő estére időzítsék, mert a felforrósodott aszfalt megégetheti a kutyák talpát. A házi állatok számára mindig biztosítani kell a friss ivóvizet és az árnyékos pihenőhelyet, valamint egy percre sem szabad őket a parkoló autóban hagyni, mert az utastér percek alatt életveszélyesen felmelegedhet. Meteocunami alakult ki szerda késő este az Adriai-tenger északi és középső térségében. A Hvar-szigetén fekvő Starigrádban a tenger elöntötte a rakpartot, majd rövid idő alatt annyira visszahúzódott, hogy több kikötött hajó megfenek lett. Hasonló, hirtelen tengerszint ingadozást észleltek az Isztriai félszigettől a közép-dalmáciai szigetekig is. Pulában és Zára alacsonyabban fekvő partszakaszain szintén kilépett a tenger a medréből. A meteocunamit a légnyomás hirtelen változásai idézik elő. Július végéig lehet szavazni a 2027-es év madarára a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület honlapján. Idén 3 bagolyfaj, a gyöngybagoly, a macskabagoly és a füles kuvik versenyez a címért. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a természetvédelmi problémákkal érintett madarakra és védelmükre. Az Útinform tájékoztatása szerint az M6-os autópályán a Pécs felé vezető oldalon Szekszárd és Bátaszék térsége között a 155-ös kilométertől a 161-es kilométerig lezárták a külső sávot aszfaltozás miatt. Számos településen végeznek az út mentén patka, árok rendezést, útkarbantartási munkákat. Vigyázzon a dolgozókra! Balesetmentes jó utat kívánunk!
2: A közlekedési hírek támogatója a TAR, a régió megbízható teljes körű telekommunikációs szolgáltatója.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi mai sláger megy.

0: Balázsék a Rádió Egyen.
1: Ja, igen, igen.
2: Megfogta.
1: Ja, hát ez is egy dal.
3: Azok felé erre fogtak motorozni. Ez a Zsuzsi, hát Zsuzsi című szám.
1: Zsuzsi, igen, miért énekli mindig az, hogy Zsuzsi?
3: Zsuzsi.
1: Ez a csaj, miért énekel Zsuzsáról, kérdezi valaki.
3: Igen, hát ezeket hallgatom mostanában szívesen.
1: Más az ízlés, kicsit igen, de jó, hát ezért vagyunk sokfélék.
3: Igen, nekem most nagyon tetszenek az igazi hangszerek, ez a baj. Ez hát, a baj, nagy íz, ugye?
1: Lehet, hogy itt az itteni zenéktől van hangszer hiányod.
3: Lehet amúgy, de ki fogom rakni az Instagramra azt a videót, amikor rajta kaptam a zenei szerkesztőt, ahogy kiválasztja a dalokat, és mindent meg fogtok érteni. Jó?
1: Azt elmesélted, igen. De... Dua Lipára rázta a fejét, igen.
3: Kb.
1: Igen, jó, nincs ezzel baj, hát meghallgattuk ezt is. Időjárásunk, Ferenc, mi jövő héten valamilyen hidegfrontot rebesgetnek?
2: Már most hétvégére mond valami esőket meg.
1: Yeah. Elmarad a Balaton átúszás is. Köszönjük szépen!
4: Az időjárás jelentés támogatója a Cyan légkondicionáló.
1: Teljesen szuper zene, én bírom Eszter választását. Igazi háttérrádió, és olyan nem kapcsolom, olyan nyugi van. Legyetek szívesek Eszter kezét rácsapni a potméterről. Két ellentétes vélemény.
3: Igen, úgy látom, hogy ez inkább a nőknek tetszik ez a zene. Meg néhány férfinak is amúgy. Na, azt szeretem, hogy olyan nők írnak, akinek a férjük neve, a nevük tudod, hogy Kiskunhalminé. És ők mindig szeretik ezeket a zenéket, hogy tessék velem jönni akkor.
1: Igen. Jön a második gyerek, egyedüli keresőként kidolgozom a belem, egy mókuskerékben vagyok, amiből nem tudok kiszakadni. Mindenkinek próbálok megfelelni, de engem nem kérdez, hogy amúgy jól vagyok-e szerintetek inni, vagy szívni kezdjek a választotokat előre, és köszönöm.
2: Igény szerint, ugye?
3: Ez nagyon érdekes kérdés, mert ugye egyrészt a mókuskerék nem fizet jól. Úgy tudom. Másrészt pedig az van, hogy nyilván azért nem kérdezem, hogy vagy, mert arra sincs ideje rá, végig gondolja, hogy ő hogy van. Ez egy két gyerek, egy nőn, az eszem az elég nagy meló.
1: Hát, és erre bevállalni még egyet, az a kemény. Tehát, igen. Kemény, tehát, hogy kemény. Ez nem egy egyszerű. Nem
3: nagy
1: egy egyszerű
3: meggondolás ilyenkor, és ráadásul ugye, tehát ő úgy van együtt a gyerekekkel egész nap, gondolom, hogy ott egész nap igényeket elégítesz ki. Tehát, hogy azért estére már nem sok marad ebből a vágyadból, hogy másoknak kielégíts az igényét, nem? Tehát, hogy
2: mondjuk nézek rá, hogy nem csak a felesége nem kérdezi, hanem nem? Senki.
1: Igen, hogy senki nem
2: senki
1: kérdezi,
2: azt mondja, hogy senki. Igen, hogy senki nem kérdez. De, hát és még csak egy gyerek van, várjál.
3: Most
1: jön
3: a második,
2: tehát hogy ez majd duplázódni fog.
3: De figyelj, hát a két gyerek összeáll egy egység, és akkor az asszonya megléphettek.
1: Az egy 5-6 év, mire a két gyerek együtt játszik, igen.
3: De amúgy szerintem az van, hogy ilyenkor olyan barátokat kell keríteni, akik értenek téged. Tehát ez most nem biztos, hogy minden esetben az asszonytól várnám el, mert nyilván neki is rengeteg baja van, meg támogatni való van rajta, meg egyáltalán, de jó a kommunikáció, kell ezen dolgozni, de itt most mind a ketten a víz alatt vagytok, szóval nehéz lesz bárkinek is bármelyikötöket kimenteni.
1: Nekem minden csaj, akivel jóba vagyok, azt mondja, hogy nem érti, hogy miért nincs barátnőm. Amikor meg randizgatni próbál, ők azt mondják, hogy maradjunk csak barátok, csak itt tudunk rá tekinteni. Mit tegyek? Jól keresek, hülyesen vagyok, plusz súly sincs rajtam. Joci 40. Mi lehet a bibi?
3: De még egyszer, mi az első
1: sok vele? Csaj haverkodik vele, azt kérdezik, hogy miért nincs neked barátnőd, rájuk mozdul, és akkor viszont azt mondják a csajok, hogy legyünk inkább barátok.
3: De félreértetted a kérdést, itt az a kérdés, hogy meleg vagy-e. Tehát, miért nincs barátnő? Bemutathatlak-e a meleg barátomnak? Ez azt jelenti, ez a kérdés.
1: Igen.
3: De most szerintem az van, hogy nem biztos, hogy jól csajozol. Őszintén.
1: Hogy őszintén, hogy rosszul csajozik.
3: Igen.
1: Aha.
3: Tehát valószínűleg kellemetlen dolgokat csinálsz ilyenkor, amikor átváltasz másik üzemmódba.
2: Egyet mutas.
3: Fú, nem akarok, túl jól érzem magam, Feri, az a helyzet.
1: De... Igen, mert amíg haverkodnak veled, azt mondják, hogy jó, de amikor randizgatni kezdesz, akkor viszont az van, hogy barátként tudnak tekinteni.
2: Ne úgy kezd, hogy összebarizol velük. Előbb randi, jó? És aztán majd a barátság.
3: Szóval sok férfi az van, hogy amikor tét nélkül kell játszani, akkor nagyon jól tud játszani, és ahogy tétje lesz, akkor elkezdenek furcsa dolgokat csinálni. És az ijesztő. És szerintem lehet, hogy neked fejbe úgy kéne hozzáállnod ehhez a dologhoz, hogy maradj jó, mintha csak barátkoznál végig, csak próbálod közben elkapni. Nem, csak vicceltem, igen. Szóval, hogy ezen kell dolgozni. Terápiára
1: kell mennem, igen. Kapcsolatunk elején a párom mondta, hogy ő nem úgy kívánja meg a lányokat, mint a többi férfi társa. Örültem neki, végre nem egy félrelépős pasas. Fél évig tök jó volt minden, aztán már nagyon ritkult. Most két év után úgy tartunk, hogy két havonta egyszer tudunk együtt lenni. Szerintem látens meleg, de hogy tudjam meg ez biztosan. Szakításról hallani se akar, nekem már lelki furdalásom van, és lenne más az együttlétekre.
3: Ú, de szép, ez egy annyira klasszikus sztori, hogy ebből rengeteg van, tehát 50 000 darab.
1: De úgy, hogy pasiknál.
3: De képzeld el, igen, mert az mondja, hogy egy nő, amikor nagyon akar egy palit, meg kinézte magának, és úgy érzi, hogy megvakarja az agyát a legjobb helyeken, és na ő lesz az a faszi, akivel elköteleződök, akkor ugye mindent cukormázba borít, és akkor azt mondja, hogy ő nem úgy kívánja a nőket az elején, akkor a faszi ott bevallotta, hogy neki nincsen nagy sex drive-ja. Tehát az elején teljes nyílt lapokkal elmondta, hogy ő nem lesz egy ilyen latin lover típusú férfi, és a nő meg ezt úgy hallja, hogy hát nem fog megcsalni, ugye?
1: Aha, mennyire más, mennyire más hallasz,
3: mennyire
1: mint
3: más, amit közöl a pasi. Azt hallani, amit, amire vágysz, és ugye, hogy igen, és ugye azt mondta, hogy én vagyok a különleges, ugye?
2: Na de várj, akkor... de fél évig meg minden jó.
3: Hát az elején mindig minden jó.
2: Igen,
3: az elején az ember beletesz az erőfeszítést, aztán megnyugszik, önmagává válik,
1: de
3: ugye?
1: De két év után a két-három havonta egy azért az nagyon, az nagyon kevés.
3: Ugye, az igazság, hogy van ennek hormonális oka is, tehát lehet hormonális oka is, hogy nem akarja. Másrészt meg az van, hogy nem tudod, hogy hogyan érte el azt, hogy akkor, amikor tudott, akkor tudott. Mert ilyenkor sokszor túlkompenzálnak a férfiak, mert akarják, hogy működjön a kapcsolat. Meg lehet depressziós is, meg lehet, hogy nem mozog eleget, és egy csomó minden más oka is lehet.
2: Jó, ezt a hormonális okot milyen gyógyszer becsepegtetésével tudja kezelni a hölgy?
3: Ketamin.
2: Ketamin. Nem, sok nem, ketamin.
3: Nem, azt gondolom, hogy a hormonális, az egy vérképet nézesetek azért. Van erre nagyon-nagyon jó vérkép.
1: Igen, de egyszerűen csak simán az is lehet, hogy már nem kívánja a csaj. Tehát lehet hormonális meg vérkép, de hogy egyszerűen már nem. Elmúlt neki, és nem kívánja. Tehát az egyszerűbb dolgokba is lássuk azért bele, mielőtt a hormonális limbikus rendszer és pajzsmirigy összefüggést fölfedjük.
3: Ez így van.
1: Egyszerűen csak nem kívánja a csaj, és elmúlt a történet, és a Pali nem akar vele feküdni.
3: Mert hogy mivé váltál ebben a szituációban, tudod? Mert hogy ki hogy reagálja le, hogy nem akarnak vele szexelni. Mert hogyha stílus váltottál, vagy mondjuk megváltozott közöttek a dinamika miatt, meg ilyesmi, azért azok nagyon nagy hatással vannak egy ilyen jellegű szitura.
1: Igen. Jóci, csúnya vagy, mint a sárga busz, az lehet a gond szívesen. Csak hogy közben azért, hogy bevonjuk hallgatókat is. Igen, Jóci, te vagy a micimackó, tele vagy barátokkal. Édesanyámmal élek együtt, egyszerűen megőrülök tőlem, ő költözött hozzám, nem tudom, hogy mondjam el neki, hogy most már mennie kéne, mert ez az én házam, nem akarom megbántani, elég sértődékeny. Nem tudja kirakni a muter, gyerek.
3: De fiú vagy lány?
1: Nem fiú, fiú szerintem. De hát igazából a történet szempontjából nem tudom, hogy van-e jelentősége, én férfinak éreztem inkább, oda költözött, az anya nem tudja kirakni. De ki, vajon... ki van gyerekben akkor valójában? Nem?
3: Ki akarod-e rakni igazán?
1: Igen, ki akarod-e rakni igazán? Igen.
3: Ilyenkor amúgy egy nagyon jó módszer, hogy te költözöl el.
2: És a szegény örül, hogy kész a pecó.
3: Igen, I'm out. Igen, figyelj, nem tudom, mit akarsz? Csajozni vagy?
2: Anyukát? Szabadságot vagy a mamát.
1: Igen. Ki kell rakni a mamát, igen. Én egy hasonló cipőbe járok egyébként, évek óta tart egy szeretői kapcsolat, amiből nem tudok kilépni. Egy-két havonta találkozunk, mindig megígérem, amikor kiborulok, hogy sűrűbben találkozunk. Legutóbb azzal érvelt, hogy három munkahelye van, szakítani nem akar, én meg nem tudok tőle, mert bele szerettem. Gabriella írta nekünk. Ú, ez is milyen cipő, hányan járnak ebben, nem? Hitegeti, nem lép ki, benne van, a csaj várja, nem történik semmi, és évek óta tartja. Ugye párkapcsolati tanácsok azt mondják, hogy ha neked szeretőd van, és az első egy évben ő nem lépett, nem hagyta el, nem vállalt föl, nem változtatott, akkor 90%-os esélye valószínűleg nem is fog. Tehát az első egy év a kritikus, mert ott nagyon erős a löket a másik oldalra. Ha ott nem teszi meg, és nem tud kirántani, várhatsz 10 évet, is nem fog jönni. Nem lép ki, nem válik el, nem vállal föl. Egy év a kritikus. Tehát évek óta benne vagy, nem fog eljönni. Ha eddig nem jött el, nem fog eljönni.
3: Én azt szoktam ilyenkor mondani ilyen embereknek, akik ilyen dilemmákban vannak, hogy egy házas ember, de van egy románcuk, vagy kilakulóban, hogy ha te lennél a másik fél, tudod, és találkoznál azzal az érzelemmel, amit egész életedbe kerestél, és állítólag ez van ugye köztük ilyenkor, akkor te mit tennél meg ezért, tudod? Tehát, hogy te milyen lépéseket tennél. És hogyha ehhez képest méltatlan a helyzet, akkor azonnal, tudod, akkor ez nem.
1: Akkor ki kell ugrani belőle. Igen, abszolút, igen. Megvettem életem első motorját. Kicsit lelkifurkán van, nagyon drága volt, a kiegészítőkről nem is beszélve, amikor csak most fog jönni. Amik még csak most jönnek. Próbálok minél többet motorozni, hogy elég tapasztalatom legyen ahhoz, hogy vihessem a párom, és megosztassam vele az élményt. Próbálok minél többet dolgozni, hogy visszajöjjön az árat, de aranyos.
2: Van lelki furi, haver.
1: Megyek, elvisznek, megtanulok, és elvisznek. Sokat dolgozom, csak hogy visszajöjjön az ára. Ez nagyon kedves SMS egyébként. Lelki furdalása van, megvette, nem tudja vinni a párját, és duplán dolgozik, csak hogy visszajöjjön az ára.
2: És az lesz a legjobb, ha miután eljutsz odáig, hogy vinnéd a párodat, ő azt mondja, hogy én meg nem szeretnék motorozni.
1: Igen, vagy ott hagy. Ez így, ez kemény. Igen. Hát ha már megvetted magad, ne büntesd magad lelkiismert furdalásra. Az a legrosszabb. Van is motorod, meg nem is élvezed. Tehát a kettő együtt az nem. Az nem annyira szerencsés, igen. Csak akkor van baj a mutára, ha bejön kakilni, amikor fürdesz, és beül melléd a kádba.
3: Szerintem ez teljesen természetes.
1: És azok a mamák, akik oda költöznek a gyerekükhöz, úgyhogy a gyerek 40 éves, azok a mamák bejönnek a fürdőszobába. Tehát, hogyha ott nem zárod be, akkor bejönnek a fürdőszobába.
3: De most mamát is, hogy meg kell érteni, mert gondolj bele, hogy mekkora befektetés volt, felnevelte, ruháztatta, iskolába járatta, aztán ne költözön rá az életére.
2: Na most ennyi csak jár vissza.
3: Hát ne telepedjen rá, ne viccelj már.
1: Igen. Ja, ezeket a mamákat sem értem, de mama sem lépett valószínűleg túl a gyerekem, és nem engedte el. Nem?
3: Hát szerintem az van, hogy magára maradt a mama, gondolom a család is ilyenkor azért átalakul az utolsó 10-20 évben, és akkor így vágyik a társaságra.
1: Nem? Igen. Más se hallok, csak hogy mindenki toszik mindenkivel. Hello, én is létezek a világon. De azért mennyire ugyanaz a probléma? Párkapcsolat, szerető, szex, anyagiak, gyereknevelés. Tehát nagyjából ugye ezek vannak. Ezek
3: ez, az, van,
1: ez van. Van. Tehát ebben mozogsz, ebben élsz, ez meghatározza minden napodat.
3: Ekköré szerveződik az egész életünk. Ennek,
2: minden mozgató rugója ez. Mindenek.
3: Igen, igazából, hogyha megnézitek, hogy milyen sorozatok vannak, tulajdonképpen három téma köré szokott csoportra. A könyv, a vér, és az eci.
1: Igen.
3: Igen, és hogy tehát az van, hogy tulajdonképpen nem tudnak mást eladni, csak ezt.
1: Igen. Ez is érdekes SMS. Lelkiismeret furdalásom van, mert cseszegettem a párom, hogy miért tartja a kapcsolatot az exeivel, és miért beszélget velük telefonhívásokban és üzenetekben, írja Laci.
2: Ez szerintem sokaknak kiveri
1: véleményes,
2: a biztosítékot.
1: Véleményes. Tehát a csaj tartja a kapcsolatot az exekkel, SMS-ezget, üzenget, miközben ott van Laci.
2: Hát az így gyerekek, az sokat elárul, nem? Az azt jelenti, hogy nem tudsz elengedni.
3: Hát vagy egy nagy people pleaser az asszony, és nem tud undoklenni senkivel.
1: Sok minden, sok fajta dinamikája lehet, de inkább igen, az van. Kis egófröcs, kis ír még rám, kis lehet, hogy még vissza akarsz. Tehát van ebben egy ilyen...
3: És mi, hogyha mindenhonnan úgy jött el, hogy tartozik?
1: Igen.
3: És most még a törlesztőket beszéljük meg.
1: Egy UPC számlát nem sikerült befizetni, meg kettő darab Libri utalvány. Igen. Azért, aki sokat tartja a kapcsolatot az exével, nem tud leválni, nem tud nemet mondani, nem tud lezárni, ott van valami kóros kép, ami azért, Laci, neked az mindenképpen figyelős. Tehát egy normál felnőtt érett párkapcsolat az tőled veszi el.
3: Egy normál nem kell... felnőtt ember megsértődik az exére, és soha többé nem beszél.
1: Nem, lehet. Nem. Azt szerintem tök intelligens dolog, ha az exekkel jóba vagy, de ha sok az SMS, sok a beszélgetés, állandó telefonhívás van 10-15 évvel ezelőtti kapcsolataiddal, az mindig egy kicsit többről szól, mint hogy érdeke, hogy van. Azért ne legyünk naivak. És nem azt mondom, hogy fenntartanak egy szexuális viszony, de ez egy ilyen labilis önkép. Nekem még az exemre szükség van a visszajelzésre, hogy írjon, hogy kapcsolatban legyünk. Ez... Szerintem hosszú távon azért ez nem feltétlenül egy normális viszony tök adott, és tök jól van.
2: Ha egyszer mondjuk születésnapján fölhívod, és beszéltek három mondatot.
1: Igen.
2: Oké. De hogy
1: figyelj, de valamit pótolsz.
3: Hát ez, hogy tudod, hogy mikor a születésnap, és feljön a születésnapján, ez nem fura.
1: Hát most írtad, együtt voltatok 10 éve is.
2: Mindenkinek fődobja a Facebook, hogy mikor van.
3: Te nem? Nézed a Facebookodat, Feri?
2: Nem nézem, csak tudom,
3: honnan
2: hogy...
3: Tudod? Pontosan kit köszöntöttél fel, Feri?
2: Lehetünk tovább.
3: Hányan vannak, akit felköszönt?
1: Valami jött hiányzik a kapcsolatból, írja valaki.
3: Azon lepődjön meg valaki, hogy egyszer Balázs felköszönti. Ha ez megtörténik, akkor nagyon fontos vagy neki.
1: Nagyon fontos dátumok vannak a telefonkönyvemben. A névnapom, a születésnapom.
3: És karácsony.
1: A karácsonyom.
3: Így van.
1: Minden benne van, igen. Na jól van, gyerekek. Hát nem tudom, mennyit segítettünk, de próbáltunk.
3: Nem akartunk soha segíteni.
1: Igazából nem akartunk. Nem akartunk segíteni.
3: Téged, hogy felhív egy exed, akkor te azt nem veszed kicsit ilyen furinak? Tehát akkor nem azt érzed, hogy valamit akart tőled?
1: Miért fel? Nem. Miért akarna? Nem feltétlenül.
3: Miért akarod? Mindent megkapott.
1: Fejben bajban.
2: A pénzben, szexben.
1: Itt szerintem az arányokról van szó. Tehát, hogy napi SMS-ben vagy, meg napi telefonban, az nem jó. Egy évente egyszer beszéltek, hogy vagy, összefutok, rögtök egy jó, de semmi nincs, az tök jó. Tehát,
3: én mindig apró, Balázs.
1: Ja, nem, na tességem, zsegyövök kiszarul.
3: de mit tudom én, igen, tehát mi szerintem mondjuk az is fura, hogyha évente összejöttök, nem?
1: Már ha összejöttök, az mindenképpen fura. Tehát az összejössz az exed, de egy évente egyszer, az mindenképpen fura.
3: Szóval az exek arra valók, hogy kölcsön kérjünk tőlük.
1: Igen.
3: Nem?
2: Egy?
3: Sziasztok. Azért telefonálok, mert van egy kicsit.
1: Igen. Jól van, gyerekek. Jövünk mindjárt, jó? Kampusz jegyek. Utolsó kettő darabunk van még. Adjuk oda valakinek, de tényleg annak jelentkezzenek, akik el tudnak jövő héten menni, ráérnek, szívesen mennek, szeretnének ott lenni a kampuszon. Ne happolják el olyanok, akik jó, oké, ha meglátom, hogy elmegyek.
2: Majd odaadom valakinek.
1: Azok jelentkezzenek, akik, Akik mennének? Akik mennének a buszra? Mondjál valami
5: itt nem tudom. Egy új szisztémát találtam ki a mai játékhoz.
1: Figyeltek, bonyolult lesz.
3: Kinyújtotta a telefonszámokat, belőtték a labba.
5: Bővített ABC-t. Tegnap a 40 darabos volt, most a 44 betűs ABC-t. Nem, csak hülyeskerek, nem. Nem tudtatok követni tegnap
1: sem. Tegnap leestünk alulról. Amit te itt megkavartál, leestünk alulról.
5: Annyira egyszerű volt.
1: Jó, akkor telefonban zaklassanak?
5: Hát kénytelenek.
1: Telefonban zaklassátok annál.
5: Jöhetnek személyesen is.
1: Jó, 0-3-111-111. Telefonon zaklassátok. Agi ügyes, és odaér, annak adunk 2 darab kampusz egyet, és még 2 forma egyet, és akkor kiszortunk mindent, amink volt. Jó, jövünk mindjárt. 3 perc, 9 óra. Itt vagyunk rögtön a hírek után.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
4: Balázsék műsorának támogatója a Ballantine Sunshine. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Timi Trump

0: fiú egy Jack Daniel stage-en. A lemezjátszók mögött minden nap este 8-tól a Disco Shake, Cookie és a World is Mine rádió show sztárjai.
1: Figyeld a műsorvezetőt a jövő héten, telefonálj és nyerd meg páros napi jegyet a Strandfesztiválra.
0: Bulizd a Rádió egy Jack Daniel stage-en a legjobb DJ-k szettjeire a nyár legnagyobb bulián a Balatonparton. Strandfesztivál augusztus 19-22. Jön a vadi új Rádió egy Jack Daniel stage egy klub a strandon, Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Drágám, most, hogy itt a nyár, mit szólnál hozzá?
3: Ha elmennénk a Premier Outletbe.
2: De hát honnan tudtad?
3: Hogy akár 70% kedvezménnyel shoppingolhatunk.
4: Itt az árzuhanás. A Premier Outletben több mint 150 divatmárka vár, most akár 70%-os kedvezménnyel.
5: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu.
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj 2 darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
8: Vásárolj az Zalando leárazásán, és spórolj akár 70%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
9: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
8: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 70%-ot az Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
10: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
11: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
12: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonattartalmú Urzinol tabletta.
11: Ne várj, használd az Urzinolt!
12: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
1: Reklámot hallottak.
0: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Szekszárd legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Ma éri el csúcspontját a hőség, de este több helyen is kialakulhatnak zivatarok. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. A Jettel elindítja vezetékes internet szolgáltatását. A távközlési szolgáltató közölte, a mobil alapú, illetve a vezetékes internet eltérő felhasználási szokásokhoz illeszkedik, így a két megoldás együttes biztosításával tudják a leghatékonyabban kiszolgálni az ügyfelek igényeit. A két technológia együtt a magyar háztartások több mint 90%-a számára teszi elérhetővé a szélessávú internet használatot. Kihelyezett tanszéket hoz létre a Debreceni Egyetem a Bükki Nemzeti Parkban. A részlegen olyan szakembereket képeznek, akik diplomaszerzés után azonnal bekapcsolódhatnak a gyakorlati munkába. Az Európai Unió 2028-ig meghosszabbítja az ukrajnai háborús menekülteknek járó ideiglenes védelmet. Ez csak azoknak kell biztosítani, akik eleget tesznek katonai kötelezettségeiknek Ukrajnában. A korlátozás csak az új kérelmezőkre vonatkozik. Az ideiglenes védelmi státusz révén az érintettek kaphatnak egyebek mellett egészségügyi ellátást, dolgozhatnak, a gyerekeik pedig állami iskolába járhatnak az unió tagállamaiban. Májusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 764.100, a nettó átlagkereset 535.900 forint volt. A bruttó átlagkereset 8,7, a nettó 11, a reálkereset pedig 9%-kal múlta felül az egy évvel korábbit, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Meteocunami alakult ki szerda késő este az Adriai-tenger északi és középső térségében. A Hvar-szigetén fekvő Starigrádban a tenger elöntötte a rakpartot, majd rövid idő alatt annyira visszahúzódott, hogy több kikötött hajó megfeneklett. Hasonló, hirtelen tengerszint ingadozást észleltek az isztriai félszigettől a közép-dalmáciai szigetekig is. Ulában és Zára alacsonyabban fekvő partszakaszain szintén kilépett a tenger a medréből. A meteocunamit a légnyomás hirtelen változásai idézik elő. Végül a várható időjárásról. Ma éri el csúcspontját a hőség. Emellett túlnyomóan napos, gomoly felhős időre számíthatunk. Záporzivatar már néhol reggel is előfordulhat északnyugaton. Délután és este viszont több helyen alakulhatnak ki újabb zivatarok a Dunántúlon és néhol az északi középhegység területén is. A délies szél nyugaton megélénkülhet. A csúcshőmérséklet 31 és 37 fok között valószínű.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Balázsék műsorának támogatója a Ballantine's Wild.
0: És most! Folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, mai slágermely.

és uraim! Egyenesen a Budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! A műsor, ami bearanyozza a reggeleket. A mosolygós, serbógyilkos Ráskó Eszter! A kör közepén, akinél még a fakanál is vigyázba áll, Rákóczi Feri! És a káosz király maga, akinek

0: Balázsra! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Na, itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek!
2: Sziustok!
1: Hello, hello! Eszter, szeretném, augusztus 1-én Feri egyen vörös szőnyeggel várnál egy táblával a kezedben, Ráskó Transz fogadnál, egy dublini géppel jövünk.
2: Egy megráskódtatása van szükség?
1: Egy megráskódtatása, atya, Jézus, atya, úristen, nem, de mondtam neked, hogy ne hozzál semmit. Yes, hülye, hogy legyen mi.
2: Az a fej. Óriási, figyelj, ezzel kékor féknek lehetne a fej.
1: Ezt gyerekek, megérkezett drága Zsoltika a tortavárból, nagyon szeretnek, és hozott, ne, ez fölépítetted? Vagy ez
2: harap
1: műanyag?
2: Harap már bele az arcodba.
1: Ez micsoda?
3: Ez te vagy, csúnya, mi?
1: Igen, ez egy ott is torta, de hogy közben...
2: Állj már be mögé, hadd nézzük meg, hogy mennyire hasonlítasz magadra. Nagyon nehéz.
1: Nagyon, és milyen, marcipán vagy? Ez miből van?
3: De ezt el tudjátok rakni.
1: Jaj, ez egy figura, amit el lehet rakni.
2: Megőrülsz! De a szájában van valami.
1: Megőrülsz! És figyelj, égőkkel kirakva a torta, te jó Isten! Ennyire gicses ez az egész, amit csinálok?
4: Igen, egyébként teljességgel így nézel ki.
2: Kicsit ilyen Stranger Things-es.
1: Úristen, ezért kérdezi mindig anyám, hogy komolyan, Balázs, 50 éves, olyan komolyan. Happy birthday, DJ Oti, de a torta maga ehető?
3: Alul igen.
1: Alul igen, fölül már nem.
2: De a fejében miért nem lehet belelapni az arcába?
4: Azért, mert nem lehet. Mert ezt el kell tegyük, érted? Ez vitrin
2: megkívánkozik. De mostantól, úristen, tudom, mit fog csinálni? Hogy ezt a fejet eltesszük, és veszek jövőre neked egy süni tortát, és arra rá fogjuk tenni. És mindenféle állatokra.
1: Na, nagyon jó
4: igaz,
1: kis magnó.
4: Igaz, hogy te szóltál neki, hogy nehogy készüljön valamivel, ő viszont fölhívott engem is. Hát nem gondolod.
1: Én mondtam, hogy fél Zsolt, nem jöhet ide pénteken, nem kell készülni, nincs ünneplés, nem akarom, ne csináld, ne, nem, engedd el, nyugodtan engedd el, hál' Isten szombatra esik a szülinapom, mondom, nem kell, jó, akkor nem jövök. Erre itt látom, hogy már érkezik.
2: Megfizom,
1: jól néz ki, húzd meg, jól néz ki, égőkkel.
2: Meg a fülét, nagyon furcsa érzés.
1: Igen, DJ pulttal, fülessel, egy bábú fölrakva egy tortára tulajdonképpen.
2: Drága vagyok, köszönöm. Hallom, még azt is ilyen Charlie-ra csináltál.
1: Az. Konkrétan begyártottad a fogsoromat Ferdére. Drága
2: vagyok. Ha a hétvégén bulizás között kivered, akkor azt mondtad, hogy rakni magadnak helyet.
1: Már fogalmat. Hogy érted?
2: Nagyon fontos a mondat vége. Mindig nagyon fontos.
1: Igen, és hogy volt téged?
4: Igen. Igen, mondta, hogy te fölhívtad őt, hogy semmiféleképpen se. Mondtam neki, hogy szerintem akkor itt az idő. Tehát akkor nehogy már ne csináljunk semmit. Plusz elindult, gyerekek, az Oti 50. Tehát megmondtuk,
1: Oti 50. Igen,
4: hogy ez az utolsó négyessel kezdődő évtizeded, úgyhogy itt minden nap ünneplés.
1: Aha.
4: Ennyi.
1: Azt a mindenit.
2: Egy alsógatyában van amúgy Oti, jól látom? Ez egy fecske?
1: Egy alsógatyában, egy fekete bőrmellényben. Ilyen pipaszárlábakkal. Igaz, igen, jó.
2: Erről szól az ötlet.
1: Igen, soha ne szkippeld a lábnapot. Jól van, Zsolti, köszönjük szépen, drága vagy. Átrakjuk a másik oldalra, és akkor Zsülci varázsol egy live-ot róla, csak hogy meg tudjátok nézni, de úgyis megy föl Instára, meg mindenhova.
2: Hát teszem is ki, ne aggódj.
1: Úgyhogy jó, egyébként holnap 10 milliószoros nap, csak mondom.
4: Nem lehetsz ilyen szerencse gyerek.
1: Így négy, és abból egy július 18-ra esik. Az...
4: Nagyon kemény. Jó.
1: Az azt jelenti, hogy még két tekilát kívánok majd magamnak. Még három dupla rummal. Július 18, az egy 10 milliószoros nap. Így van. Igen. Milyen íze van a tortának, Zsolti? Mit hoztál?
2: Szégyen.
1: Szégyen ízű. Szégyen ízű torta.
4: Sós karamellás.
1: Csoki sós karamellás.
2: Amúgy jégeres hányás ízű kellett volna, mert az lesz, szerintem, az lesz holnap, és az lesz a markáns ízű.
1: Tervezek holnap egy kicsit megalakulni, úgyhogy reméljük, hogy...
2: De akkor nincs benne semmilyen alkohol? Ideig terjedt a kreativitás, hogy ezt a szép fejét megcsináljátok.
4: Ne csezd már le szegényt, hát milyen szépet csinálj.
3: Van egy csap, és onnan folyik egy
2: csap. Ennyi, nézd, itt van ez a repedés a szája sarkában. Nekem volt egy szélyembetegségem, mert ezt szedni kellett antibiotikumot.
1: De hogy szakálla van a bábúnak, figyelj, tehát föl van, hogy miből van maga a bábú, az micsoda, ez műanyag?
2: Marci.
4: Rizstészta.
1: Rizstésztából? És a haja? A haja marcipán.
2: De haját felveheted.
1: Figyelj, megőrülsz.
2: De nagyon szép van festve. Egy ugyanilyet tudnál csinálni Jeff Goldblummal, nekem légy szíves, kicsit nagyobba, és aztán hagyjatok magamra.
1: Igen, mikropé, igen, rajta van, jó, köszönjük szépen. Ó, hagyj meg, aki írtad.
2: És ugyanolyan színű a torta, mint a robogó.
1: Igen, ez az egész, ez így össze van öntve.
2: Gyönyörű.
1: És ezért hívott föl téged, hogy te erre engedélyt adjál, hogy ő megcsinálja.
4: Így van. Ennyi. Hát
2: akkor felhívott engem.
1: Ja, és akkor mondtad, hogy Feri, akkor én már megcsinálnám.
4: Ebből plusz én vagy? Hívtam az Esztert, mondtam, hogy hívott a Zsolt. Hogy te hívtad őt, hogy ne legyen semmi. Eszter, szerinted? Azt mondta, mindenki bajával nem tudok én foglalkozni. Inkább járulok vagyok.
2: Hát ne hiszem, mert én biztos nem fogok nemet mondani egy tortára.
1: Igen.
2: Vagy?
1: Igen, Zsolti mindig megérkezik, ugye valaki egy stábból szülinapja van, vagy ünneplünk, akkor pogácsák, sütemények érkeznek, és ezt már ő jelezte szerdán, hogy jönne. Mondtam, meg ne próbáld. Meg ne próbáld ezt.
2: Nagyon nehéz örömet okozni Balázsnak amúgy.
1: Igen.
4: Nem is
1: igen.
4: Az volt a cél.
2: Nem tudsz önfeletten önmagadnak örülni.
1: Nem is szoktam nagyon magam ünnepelni.
2: Ez a 65 ember, aki eljön a születésnapodra például.
1: Így van, ugye, most azt az... mondod, igen. De hogy így... Nem, szülőnapi bulit se csinálok. Én tök szívesen megyek másére, ünneplem, rúgjunk be, legyünk együtt, de ez az önünneplés, de ez nekem sosem ment, szerintem kétfajta típus van. Van, aki nagyon éli a saját születésnapját, meg van, aki úgy az egészet úgy...
2: Meg valakit szerettek
1: reggel. Igen, skippelni, nem? Hogy úgy, oké, én más nagyon szívesen, de engem ne ünne. Én inkább ez a típus vagyok. Ez nem tudom, hogy miből ered. Valószínűleg a 25 elcsészett születésnapból, amit átéltem gyerekkorom. De hogy nem, anyám, mikor aranyosak voltak, de valahogy én ezt nem élem annyira. Hogy így, te rendezel magadnak? Vagy megünnepled? Úgy értesse?
4: Hát egyikünk se ilyen.
1: Kicsit mindannyian ilyenek vagyunk, hogy a másikra nagyon szívesen kocintjunk, boldog születésnap, hogy de jó, sok ilyet.
4: Na,
1: még
4: meg. Most ez történik. Mi az Eszterrel tiédre kocintunk. Ennyi.
1: Hát ez szárazon, ugyan? Azért szárazon. Jó, van, cukik vagytok. Köszi Zsoltikám, nagyon drága vagy. Egyetek, vigyétek. Jó, mindjárt kirakunk mindent a Facebookra, meg az Instára, és akkor megmentjük a bábút, és közben még kettő darab kampuszjegyet is utána vágunk valakinek, és aztán lassan el is
2: kérdezzük meg a dopment, hogy kell-e neki a fejed.
4: Igen, szerette az
1: nem szeretném, hogy arra sorsra jusson, mint Orbán Viktornak a feje, mikor még a másik oldalon áll.
4: Még aztán melléd áll.
2: Így van.
1: Aztán, utána...
4: Pár év szünet,
2: ez
4: aztán...
2: a szeretet nyelve.
1: Igen. Ők ledöntöttek valami szobrot, ugye, és ott egy fejető megrugdosott, ugye, akkor még a miniszterelnöknek a fejét. Aztán azóta milyen jó barátok lettek? Hát hozzájár a főni.
2: Mert akkor nem volt együttműködés. Hát
1: igen.
2: Nem volt szponzorált tartalom. Utána lett.
1: Igen. Utána már nagy lett az együttműködés. Jól van, időjárásunkról mindent elmondtunk, ezt meg is támogatjuk.
5: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
1: Egyébként durva. Mindjárt föltesszük, de hogy egyébként nagyon durván
4: megcsinálta. Rohadt jó megcsinálta.
1: Tehát tényleg. A fogak, a száj, a szakál, a marci

0: Két-három nap. Aha.
1: Egy világbajnok csávót állítottunk magunk mellé, hogy ez meglegyen.
0: A magát a formázással?
1: Igen, igen, a fejedet. Azt nem mertük magunkra bízni.
0: És a szakáll az miből van fölragasztva? Festve van, meg van festve a marcipán.
1: De azt tudod, hogy ezeket például úgy festik, hogy festékszórója van a csávónak, ilyen pici, hogy hívják, airbrush, és akkor azzal csinálják az egészet. Őrület.
0: Egészen.
1: Ez egy olyan külön szakma, meg ez egy művészeti ág. Hát irgalmatlan versenyeket rendeznek, szerintem egy harmadik helyebben is benne
2: figyelj,
1: van.
2: Ebben nagyon durva benne van. A lányom a kedvenc közös műsorunk, ez a Kékorfék, meg a, ugye rengeteg ilyen műsor van, amikor így próbálnak életű dolgokat megcsinálni. Különböző fondantokból, meg ilyesmi. És ez szuper izgi, meg nagyon király.
0: És az a lényeg, hogy valós alapanyagból, tehát marcipán, igen, tészta, aha, abból neked kell csinálnod emberi fejet formát. Mert hogy úgy néz ki az egész, mint egy fröccsöntött műanyag lenne, tehát brutálisan jó a minősége. Igen. És ezt megcsinálod tésztából, marcipánból.
1: Csokoládéból, amik, igen, hát ehető alapanyagok, ha akarnád, akkor egy késsel most így...
0: Kettévágod és megeszed. Zseniális. És jön a csávó, és kicsi apró pontokba fölégeti a szakállát.
1: Igen.
0: Zseniális. Nagyon nagy. Nagy tényleg. És a fog? Mi a fog?
3: Minden
0: marcipán.
2: Nem, a fog az igazi emberi fogokból van.
0: A Moszkva téren Zsolti lement, és kitérte 4 fekvő nyugdíjasak a fogát.
2: Van, közelben van egy ilyen ravatalozó, ahol még lehet vásárolni ilyen dolgokat, és onnan hozták neked.
0: Igen, egészen durva. Egészen elképesztően jó.
2: A tekintete a legjobb az egészben.
0: Plusz, igen, ez nekem 10:30-kor az utolsó két dalnál az a tekintet. Tehát, hogy már a buli megvolt, már jók vagyunk, már a vége, már a ráadásul...
2: Nem, ez nem az a tekintetet, ezt tudod melyik? Ez a fiadat nem büntette meg a halőr. Ez az a tekintet.
0: Igen, tanulja meg! Tanulja meg, mi az
2: igen,
0: öreg ura.
2: Ez a kis ujjad, látod, ez olyan, mint az imbacimos volt az évvel a...
0: Igen. Igen, az Egri Marcipán Múzeum is fantasztikus, nem is gondoltam volna, hogy ennyi mindent lehet egyébként. Live-ot kérünk, ne légy önző. Nem tudjuk megmutatni, mert arra az oldalra tette a zsűr, de tegyétek át a másik oldalra.
2: Most kirettem az Instastorimbat, meg tudod nézni.
0: Ha átdobjátok a másik oldalra, akkor valami látszik belőle. Van már élőkép. Átdobod zsűrcikém, és akkor még itt a játékot meg tudjátok mutatni. Figyeljetek!
2: Lacinak csináltassunk már egy Jennifer Lopeznek közelebb.
0: Az van, hogy egészen brutál a figura. De tényleg. Én nem is ismertem magát ezt a műfajt, hogy tortából, csokoládéból, marcipánból raksz ki így, de ez valami egészen
2: szerintem
0: elképesztő.
2: Olyan nehéz a torta, hogy egy asztallapon hozták. Tehát ez egy igás asztallap.
0: Igen, nagyon durva, jól néz ki. Mi lett ebből az egészből, nem? Hogy lejátszunk két dalt. Hogy azért nekem ez mindig eszembe jött, hogy mi lett ebből az egész marhulásból.
1: Adjál már
0: 3 darab dalt a 2000-es évekből, amit szerettél, érted? És most itt van egy figura. Van játékosunk közben, Anna, bedobtál valakit? Fanni, hello Fanni, jó reggel, szia!
4: Sziasztok, jó reggel!
0: Fanni, mi a helyzet?
4: Kampuszjátékra szeretnék jelentkezni.
0: Fanni, te kampuszjátékra várdogálsz itt.
2: De kivel akarsz játszani, Balázsral vagy Torta Balázsral?
0: Nem mindegy.
4: Hát hallom, igen, nagyon szép tortát kaptál.
0: Igen, nagyon helyesek, mert építettek egy ilyen kis költeményt. Fanni, kivel mennél a kampuszra? Nagy fesztiválos vagy?
4: Hát képzeljétek el, rám tavaly is rám mosolygott a szerencse, és itt a Rádió 1-ben nyertem egy páros jegyet.
1: Na jó, születek. Most
0: nem azt mondtam, hogy utáltas meg magad, csak hogy...
4: Mert ez úgy volt, hogy én akkor 8 hónapos várandós voltam, és a férjemnek nyertem ezt a jegyet, mert elengedtem még akkor, lehet emlékeztek. És most azt mondta a férjem, hogy elenged ő engem cserébe, és itthon marad a két gyermekünkkel. Úgyhogy ezért szeretnék nagyon nyerni most jegyet tőletek ismét, hogy most én mehessek.
0: De aranyos, tök jó. De ez akkor rendes. És akkor mennél barátnővel?
4: A sógornőmmel, igen.
0: Sógornőddel. Aha.
2: Ez egy stratégiai kapcsolat.
0: Az fontos, igen, a sógornő az egy fontos kapcsolat. Jól van. Oké, akkor csak egy szlogán nekünk, Fanni, ennyi kell, nem igazán több.
4: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Jól van, hát ez nem egy...
2: Te már visszajelsz, de
4: boldog születésnapot előre is.
0: Aranyos vagy, köszönöm. Köszönöm szépen, mutatok.
4: Én köszönöm, nagyon örülök, nagyon boldog vagyok. Tényleg folynak a könnyeim, úgyhogy nagyon boldog vagyok.
1: És hány gyerek nem lett anyuka?
0: Igen, két gyerek?
1: Kettő.
4: Igen, már kettő van. Az egyik, a kicsi, az pont ma 11 hónapos, a másik pedig 3,5 éves, úgyhogy...
0: Nagyon jó. Mutatjuk, hogy milyen nyereményed pontosan, figyelj!
5: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Campus Fesztiválra.
4: Nagyon köszönöm, tényleg nagyon boldog vagyok.
2: Megvadulás.
4: Nagyon sokat próbálkoztunk, úgyhogy nagyon örülünk.
0: Érezzétek
4: az egész család, mindenki hívott titeket, úgyhogy nagyon köszönöm.
0: Küldjük, jó? Jó mulatást akkor.
4: Sziasztok!
0: Hello. Na jól van. Oké, és hát akkor nem elfelejteni ugye a mi fogadásunkat is a hétvégére, mert hogy aki veszít vasárnap, az egyrészt egy nagyobb összeget fölajánl jótékony célra, ő dönti el, hogy kinek

0: Rákóczi Ferenc alapítvány és a Sebestyén Balázs alapítvány felkészül.
1: Várj a plusz felajánlásokat is.
0: Igen, várjuk a plusz felajánlásokat is, és 10-től 2-ig itt marad, és ha a programosztály is belemegy, szerintem jó arcok lesznek, belemennek, akkor egy extra kívánság műsort levezet, úgyhogy a többiek már gyurrak, edzenek, pihennek, készülnek, a másnapra ő meg itt ül, és délután 2-ig kívánságokat teljesít.
1: Csak a spanyolok hajrá!
0: Csak az argentinok!
2: Én csak a Torta Balázs haját tudom nézni. Gyönyörű szürke.
1: Elviszi a fókuszni.
0: Igen, igen, igen. És akkor ezzel, ettől már hétfőn okosabb, ez hétfőn derül ez ki, hétfőn. Illetve vasárnap már a Viber csoportba mennek majd a kívánságok, hogy akkor ki mit szeretne kérni. Igen.
2: És a drukkok.
0: Csak berámolnak egy kettest az argentinok. Tizenegyesekkel.
1: Nak a spanyolok, így van.
0: Tizenegyesekkel tovább jutnak, az is jó. Én meghallgatnálok téged egy ilyen régi Danubiuszat. Tudom, hát
1: nem...
0: te a Danubius rádióban évekig nyomtad, vasárnap, hétköznap, mit tudom én mikor, évekig. De most az visszahozná kicsit a Danubiuszos időket, itt ülsz 10-től és 2-ig kívánságokat teljesített.
2: Békítő hétfő, Rákóczi Ferenc.
0: Hétvégén voltál, vagy hétköznap voltál?
1: Nem, én hétköznap voltam. És akkor Peter Sinclair, a híres ausztrál tanácsadónk egyszer csak kitalálta, hogy miután 5 shiftet, 5 műszakot megcsináltál hétköznap, vasárnap reggel gyere még be egy műszakra.
0: És akkor még megkaptad a vasárnapot is.
1: Igen. Igen, tehát pénteken azért nem mentél el sehol, mert dögfáradt voltál a hét után.
2: Meg nem hívtad?
1: Igen, igen, de én saját magam is el tudtam, sose vártam ilyen meghívásokra, és vasárnap reggel meg föl kellett kelni 4-kor.
2: Nem tudtam menni a misére?
1: Wow, gyűlöltem, mint a szart.
0: Az kemény. Na ezért kell, hogy mindenki az argentinoknak drukkoljon, hogy hozzuk vissza ezt. Hozzuk vissza ezt, hogy Feri jön a kívánság
1: műsorban. Jobb lenne, hogy végre ugye a hőálló megállód az megjelenne a rádióban is.
0: Na. Igen, de nem tudunk beadni saját zenéket, tehát rádió egy kompatibilis zenéket kell játszani. Tehát a teljes műsorrendet nem tudjuk felborítani.
2: De miért nem?
1: Jön... Nekem mondod, de évekig ezt csináltam.
0: Kéri a Raydaltont, akkor eljátszod a Raydaltont, és le kell játszani.
2: Amit nem tudnak a hallgatók, hogy van nagy adatbázisunk Szandi slágerekből. Tehát a mai slágerek és Szandi.
0: Igen, eddig egy gólt kaptak a spanyolok. Ezt nem is tudtam.
1: Bizony.
0: Az egész VB-n egy gólt kaptak eddig.
2: Igen, mert most várják, hogy a végén megkapják az összeset. Egybe.
0: Hogy beremoljanak neki.
2: Több összesre fogják kapni most a gólokat.
0: Igen.
2: De most nem az van, de hol van? A Messi ugye ő az izében játszik.
0: Messi az argentinoknál van.
2: Hát akkor úgyis a Messit fogják nyerni hagyják, mert ez az utolsó, nem?
0: Na most ne legyenek ilyen összeesküvés elméleted.
2: Én biztos vagyok ebben, hogy Messi ezt most nagyon oda fogja tenni.
0: Van, aki meg azt mondja, hogy 4 éve megnyerték, pont ezért fogják nyomni a spanyolokat, hogy most hadd nyerjenek egy kicsit a spanyolok, és 4 éve már az argentinok behúzták. Most spanyoloknak fogja lejteni a pálya.
2: Nem tudom, de egy kasztanyettával ki kell menni oda. Aztán
0: mi lehet ott? Tudjátok, mi gondolkozom, hogy mi lehet például egy Buenos Airesben? Gondold el!
2: Szurkálás, főleg.
0: Az mi történhetett a Messi két beadásánál, amikor most ugye egy-egyről kettő-egyre fordítottak a hosszabbításban? Vagy egyenlítettek? Mi lehetett az argentinoknál, akire tudod, hogy úgy drukkolnak? De a brazilok, az argentinok, hát olyan futball népek, amilyenek mi soha nem leszünk.
1: Meg dél-amerikai vértől, az azért sokat beletesz egyébként.
0: Milliók az utcán, a bárokban, az erkélyeken, egészen elképesztő lehet. Hogy milyen hangulat lehet most Argentinában? Te jó Isten! Ilyenünk nekünk soha nem lesz.
2: Honnan tudod?
1: Mert nem olyan habitusunk. Például.
0: Habitusunk sem olyan, meg azért VB döntőre szerintem, nem tudom.
2: A norvégokról kell szerintem abszolút példát venni, akik igen, úgy megünnepelték a Haalandékat, hogy ott még tényleg szerintem nem is látunk Európában, és mi lenne, hogyha mi is erre ráfűznénk, és akkor legyen az, hogy ilyen random dolgokat nagyon megünneplünk.
0: Igen, az tök jó lenne. Hát az ugye beszéltünk arról, hogy a vadászgépekkel kísérték a norvég válogatott gépét, mikor leszálltak a fegyveres erők, a norvég fegyveres erők. Hát azért ezek milyen pillanatok lehetnek. De még a focistáknak is, hogy ezt megérett, hogy összehoz egy VB-ről, és berepülnek mellé, de nem tudom, a grippenek, vagy nem tudom mi.
2: Hát meg felnézítjük a zebrákat, meg ilyenek.
0: Hát, ami még életben van.
2: Azokat, hogy mérjek a fagyot.
0: Igen. Vasárnap mi után minek leszünk a 10 millió szakértője? Kérdezi valaki, hát mi folyamatosan a futballnak. A spanyolok fognak nyerni, argentinok már nyertek. Hallott, Feri, neked áll a zászló. És jó, valóban így van.
1: Alapján.
0: Valóban így van.
2: Ez volt.
0: Igen, mondanám. Egy gólt kaptak a spanyolok eddig. Egyetlen egy gólt tudtak. Tehát a védelem...
2: Azt a franciáktól kapták, nem?
0: Azt megmondom
1: őszintén. Jó, az Anglia argentin meccsen is búcsúztattuk az első fél idő végén az argentinokat, hogy jó, ez a csapat milyen szar. Azt rúgtam milyen... olyan kettőt, hogy csak így néztél, hogy hogyan, halló?
0: Milyen feltámadás volt. Na. Igen, igen, azért az is nagyon kemény volt. Na jó van.
2: Egy szivart kéne rakni a szájába a Torta Balázsnak.
1: Nem dohányzik.
2: Nem dohányzik, de ott a helyen, nem látod, hogy be lehetne rakni.
0: De hogy nyelve van konkrétan, tehát tényleg egészen
2: egy darab torta van a szájában, ugye mondanám.
0: Igen, mindjárt föltöltünk fotókat.
2: Akarsz csókolózni magaddal?
0: Sokszor megteszem. Ez nekem egyáltalán nem új élmény. Minden reggel a tükörre nyomok egy puszit. Te vagy a legcsodálatosabb ember.
2: Isten éltessen engem.
0: Igen. Na jövünk mindjárt. 9:30 van, itt vagyunk mindjárt a nap legjobb pillanatával, és még hívunk valakit, aki nyer egy Forma 1 jegyet. Jövünk mindjárt.
3: Senki ne pánikoljon! Pár perc szület, és Balázsik ismét visszatérne!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Szia, Andris vagyok. Hova indulhatunk?
7: Valahova, ahol végre pihenhetek, finomakat ehetek és fürdőzni is tudok.
6: Cél azonosítva. Indulhatunk a legközelebbi Hungest Hotel szállodába.
7: Tökéletes!
6: Kényelmes szobák, finom ételek és wellness. Foglalj most, csobbanj holnap. Hungesthotels.hu.
8: Szezonális vásár óriási kedvezményekkel a Praktikerben.
9: A Praktikerben.
8: Júliustól.
9: Júliustól.
8: Több ezer terméket vásárolhatsz meg kedvező áron áruházainkban is online. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
10: Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
11: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
12: Hello, hol tudok 100-as benzint kedvező áron tankolni?
13: Népszerű kérdés, segítek! Töltsd le a megújult Orlen appot. A Verva 100 Premium benzin 35 forint alól csógliterenként augusztus 31-ig. A többi üzemanyagra pedig visszatért a 10 forintos kedvezmény. Remélem tudtam segíteni.
12: Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
14: Beköszöntött a Summer Deals a Burger Kingben. Fagylalt választható öntettel 350 forint, 9 darab King Nuggets egy választható tálkás szósszal 990 forint, Chili Cheeseburger, Crispy Chicken, közepes burgonya és közepes üdítő mindössze 1890 forint. Helyben fogyasztós királyságaink már várnak. Burger King. Pont ahogy szereted.
15: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar csemege kukorica darabja csak 299 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második pedig csak 79 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Reklámot hallottak.
16: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Szekszárd legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Ma éri el csúcspontját a hőség, de este több helyen is kialakulhatnak zivatarok. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. A Jettel elindítja vezetékes internet szolgáltatását. A távközlési szolgáltató közölte, a mobil alapú, illetve a vezetékes internet eltérő felhasználási szokásokhoz illeszkedik, így a két megoldás együttes biztosításával tudják a leghatékonyabban kiszolgálni az ügyfelek igényeit. A két technológia együtt a magyar háztartások több mint 90%-a számára teszi elérhetővé a szélessávú internet használatot. Kihelyezett tanszéket hoz létre a Debreceni Egyetem a Bükki Nemzeti Parkban. A részlegen olyan szakembereket képeznek, akik diplomaszerzés után azonnal bekapcsolódhatnak a gyakorlati munkába. Az Európai Unió 2028-ig meghosszabbítja az ukrajnai háborús menekülteknek járó ideiglenes védelmet. Ezt csak azoknak kell biztosítani, akik eleget tesznek katonai kötelezettségeiknek Ukrajnában. A korlátozás csak az új kérelmezőkre vonatkozik. Az ideiglenes védelmi státusz révén az érintettek kaphatnak egyebek mellett egészségügyi ellátást, dolgozhatnak, a gyerekeik pedig állami iskolába járhatnak az unió tagállamaiban. Ágyi Poloskát észleltek a Veszprém vármegyei kórház újszülött osztályán, ezért a részleg működését néhány hétre átszervezték, ami az ellátásban nem okoz fennakadást, közölte a kórház központi sterilizáló és kórházhigiénés osztályának főorvosa. Bújdosó László elmondta, hogy miután egy nőt megcsípett a rovar, megtették a szükséges járványügyi intézkedéseket. Ez 6 kórtermet és a hozzájuk kapcsolódó kiszolgáló helyiségeket érinti. Májusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 764.100, a nettó átlagkereset 535.900 forint volt. A bruttó átlagkereset 8,7, a nettó 11, a reálkereset pedig 9%-kal múlta felül az egy évvel korábbit, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Végül a várható időjárásról. Ma éri el csúcspontját a hőség. Emellett túlnyomóan napos, gomoly felhős időre számíthatunk. Záporzivatar már néhol reggel is előfordulhat északnyugaton. Délután és este viszont több helyen alakulhatnak ki újabb zivatarok a Dunántúlon és néhol az északi középhegység területén is. A déli és szél nyugaton megélénkülhet. A csúcshőmérséklet 31 és 37 fok között valószínű.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is sláger megy.
3: Na itt vagyunk, 3:40 lesz pontosan, 6 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek.
4: Hello, szülcsinapcsi.
3: Szülcsinapcsi.
4: Mi van, ezek már esznek?
3: Nem, szétszették a tortát, mert hogy a maga, ugye ez az álló DJ-oti forma piszka lábain, ő eláll sokáig. Igen, eláll sokáig, csak ne legyen nagyon meleg, van a torta ehető, ez viszont így tartósítva eláll az irodában, ha nincs nagyon meleg, azt mondja a Zsolti. Egészen durván jól lesz. Na, beszélgettünk arról ma reggel, hogy hogyan viszonyulunk a pénzhez, mi az, amire költünk, mi az, amire nem, megkerestük az önmagunkon leginkább spóroló hallgatókat, akik most nem azért spórolnak, mert szükségből nincsen rá, hanem lenne, de valamiért mégis egyszerűen nem vesznek meg maguknak dolgokat. Egészen érdekes SMS-eket kaptunk, hogy ki mennyit keres, és ahhoz képest, hogy gondolkozik el 200-300 forintos dolgokon, hogy megvegye saját magának azt, ami örömet okoz. Ez volt az egyik témánk, és hallgatói SMS-re próbáltunk reagálni, barátság extrákkal kaptunk egy lelki segítségkérést, hogy próbáljuk megfejteni az ő élethelyzetét. Beolvastuk az SMS-ét, és aztán megpróbáltuk megfejteni, hogy hallgatónk miben lehet.
0: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
3: Azt érde, hogy hallgató, hogy rólam beszéltek. Egy nagy cégnél igazgatói pozícióban, jó fizetéssel, jól kereső feleséggel azon gondolkozom fél éveket, vagy akár éveket, hogy megvegyek-e valamit 50 ezer forintért a saját magam szórakoztatására. Ha 500 forintnál drágább a vajkrém, amit imádok, akkor inkább nem veszem meg. Megtehetném simán egyébként, hogy megvegyek. A dinnyével ugyanígy vagyok. Ha 300 felett van, akkor nem.
4: De ez akkor elvi kérdés, hogy azt mondod, hogy 500-nál van a lélektani határom a vajkrémmel kapcsolatban. 510-et is ki tudok érte fizetni, vagy 20-at, de nem.
3: Most én is így vagyok a dinnyével, csak nekem ott 980-at kértek kilójára, és akkor mondtam, hogy értem, hogy az arcomra van írva, értem, hogy a homlokomon villog az elbetű, de 980-ért kilójáért, hát azért, na azért kicsit azért nyugodjunk már le. És felvettem egy fél dinnyét, és mondja, hogy 6000. Betettem a kocsiban, visszamegyek, mondom, figyelj, mennyi a kilója a dinnyének nálatok? 9-8. Ja, akkor mondom, mindent értek. Jó, köszi. Értem. Hát akkor megint szép volt, Bali. Mindegyik is kitérő.
5: Az komoly.
3: Igen, ez komoly. Baszik, villogott a homlokomon a izé. Lúzer. Jön a Bali, vedd le a 450-es táblát, tedd ki a 980-as.
5: Nem, de amúgy én nem vettem még idén dinnyét, én még csak kaptam dinnyét. Ez innen tudom, hogy drága, mert hogy tudom, ezt hozzák ajándékba.
3: Igen. Tehát, na jó, de ezért a 980 kilója az picit azért az erős. Igen. Vehetnék magamnak új boxeralsót, simán megengedhetném magamnak, de abszolút jó még a régi és a lyukas. Szabika küldje nekünk.
4: Az már igénytelenség.
3: Igen. A gyerekeimre és a férjemre bármennyit hajlandó vagyok költeni, de magamtól egy új pólót is sajnálok, vagy ételt, amire vágyok, és inkább nem eszem meg. Van, hogy az van bennem, hogy nem érdemlem meg. Én nem járok strandra, mert annyira drága már a belépő. Megtehetném, hogy akár minden hétvégén ott vagyok, nem okozik gondot. De egyszerűen nem értek egyet azzal, hogy ennyire drága, ezért nem költök rá. Ezt kicsit értem. Szerintem ez nem az önmagadon való spórolás, hanem azt mondod, hogy figyelj, irreálisan sok, megtehetném, de én ezzel már nem értek egyet. Imádom a túró Rudit, de a 300 forint nem veszem meg.
5: Nálunk itt csak a YouTube-ben valaki négyet itt hagyott, és már heten nézem. Ha gondolod, 250-ért átadom neked.
3: Igen. 27 éves lány vagyok, évek óta két munkahelyen van, dolgozom, nagyon jól keresek, megtehetném, hogy elmenjek rendszeresen egy-egy óra masszásra, de soha nem jutok el, soha nem teszem meg. Évek óta ez az újévi fogadalmam, soha nem tudom betartani, inkább szenvedtetem a testem, állandó görcsben van a vállam, fáj a hátam és a lábam, és kodod el, és nem megy el.
4: 20 éves vagy, miért nem élsz? 20 évesen két melót nyomsz héten abból.
3: Igen.
4: Hétszer.
3: Mi kis gyerekként csorok voltunk, ez már változott, már nem vagyok gyerek.
4: Igen.
3: A 27 éves lánynak szívesen adok egy ingyen masztás, üdv Zsolt 28.
5: 3500 eurót keresek, de télen inkább vagyok melegítőben és köntösben otthon, mint hogy rendesen befűtsek.
3: 18 fokon tartom a lakást. Én vásárlás előtt felteszem mindig azt a kérdést magamnak, hogy vágy vagy szükség? Ez mindent eldönt, írja Tamás, aki szintén valószínűleg azért jól meggondolja, hogy mire költ. Vágy vagy szükség? Ez egy jó mondat?
4: Jó.
3: Egyébként nem rossz mondat. Vágy vagy szükség?
5: Ú, de ebben is van valami nagyon racionális.
3: Van valami nagyon erős önbüntető mechanizmus, igen. Vágy vagy szükség, Tamás? Mint szükség? Akkor megveheted magadnak.
5: Nem fontosak. Én nem vagyok fontos, az érzéseim nem fontosak. A szükség az fontos.
3: Igen, mindent elmond ez a kérdés. Igen.
5: Amúgy lehetne egy műsor. Ez itt a vágy vagy szükség, Sebestyén Balázsral. Katalin, Székesfehérvárról érkezett. Itt van ez az acskó csiócsics. Vágy vagy szükség? Nem tudom.
4: Döntened kell.
3: Dösd el most.
4: Vágy vagy szükség.
3: Igen. Saját vállalkozásom van, de az 50 forintos palackoknak nem tudok ellenállni. A kukából kiveszem az utcán, megállok kocsival, ha látom az út szélén a palackot.
5: Láttam tegnap téged a Ferenc téren.
3: Igen, 460 ezer forintnál tartok. 460 ezer forintot kukázott össze.
4: Az igen.
3: Azt írja valaki, hogy tegnap volt egy érdekes élményem, amiben még sohasem volt részem. Kíváncsi lennék a véleményetekre. Egy dekoratív lányjal járok ugyanarra a tanfolyamra, és nagyon jól kijövünk egymással. Teljesen egy hullámhosszon vagyunk. Tegnap felajánlotta, hogy barátság extrákkal kapcsolatot szeretne. Őszintén szólva, még sosem voltam ilyen helyzetben. Elsőre azon gondolná az ember, hogy ezt egyszerűen be kell vállalni, bele kell menni, de valamiért azon gondolkodom, hogy vajon mi lehet ennek a hátul ütője, vagy van-e valami, amiért érdemes odafigyelni. Ti mit gondoltok?
4: Az én olvasatomban ez az a barátság extráka.
5: Fizeti a rezsi felét.
4: Nem, hogy el vagyunk itt a tanfolyamon, néha kufírszolunk egyet, de nincs nagy összefonódás.
3: Mi van, ha a barátság extrákkal úgy érti, hogy írja egy hallgató, hogy transz és kukija van?
4: Akkor derítsd ki, haver!
3: Barátság, extrákkal fejtsük meg, talán neki is ezért van rossz érzése. Haver, menekülj, de előtte küld el a szávát. Manusz Gágyi a lány.
4: Okay. És ha Manusz Gágyi, fölmész, meglátod, hogy Manusz Gágyi, azt mondod, hogy ez nekem több, mint barátság, Manusz nem kérek.
5: De jó. Ezt nem értem, miért vagytok ilyen válogatósak.
3: Jó, de mondd meg, mi egy nő szájából barátság extrákkal tényleg?
5: Ne, hát ez ezt jelenti, szexet jelent.
3: Szexet jelent?
4: Szexet, szerintem is. Csak
3: sima, egyszerű, jelent. Sima, igen. Egyszerű szexet.
5: Hát ez nem tudom, egyszerű szexet jelent-e, de hogy mennyire extra, ugye? Tehát azt ki kell deríteni.
3: Ilyen feeling hapsit miatt tartunk itt manapság. Aha, tehát mi vagyunk akkor a feelingek. Igen, a férfiakból kihalt ez a fajta férfiasság. Látom, hogy akar, odalépek, elhívom randizni. Nincs vesztenivalom. Ilyen mama hoteles, kicsit ilyen pitty-puttyok lettünk sajnos.
5: Ezért nézzük ezeket a török sorozatokat.
3: Hol vannak már az igazi férfiak?
5: Hol vannak már ezek a sarokba szorítós, csókolózós dolgok? Hol vannak ezek a fellépések? És általában akik csinálják ezeket, azok borzasztóak. Tehát hogy az a durva, hogy mindig azok...
4: Akinek viszont megmaradt a maga biztonsága.
5: Aki megmaradt, az teljesen indokolatlan általában. Tehát hogy ez nem tud, hogy honnan jön, és egyáltalán nem kéne, hogy legyen. És akinek meg kéne, hogy legyen, annak meg nincs.
3: Igen. Itt egy másik megfejtés, barátság extrákkal. Vigyázz, csőbe leszel húzva. Ne feledd, a nő is csak akkor engedi el az előző ágat, ha már biztosan fogja a következőt. Mit gondolnak itt bele?
5: Vagy nehogy úgy jár, mint én a fasírta a múlt héten, hogy oda mész a tálladdal, hogy megkaptam időt. Megbeszéltétek, azt hárman fognak ott kavérjálni.
3: Kijönnek messzelelül.
4: Örülj neki, hogy nem rántottak be a buliba.
5: Hát nem voltam ott, Péter volt ott. De hogy igen, tehát ugye nem lehet tudni, hogy mi vár rád.
3: Én szeretem az ilyen élethelyzeteket, nem mondjátok, mert mikor voltatok utoljára ilyen élethelyzetben?
4: Hát, nagyon régen.
3: Nem jók ezek az élethelyzetek?
5: 82 nyarán.
3: 82 nyarán egy kis táborban.
5: Később is. A szondüdülőben az a csehszlovák kislány, aki mondta nekem.
3: Pozor vlak.
5: Levelezhetnénk.
4: Pozor
3: vlak. Hogy do picsiti kokot.
4: De azt mentem is. Én nem álltam meg hezitálni.
5: Annyira szerintem, hogy Feri mindig úgy vesti le magát, mint aki folyamatosan egyik kezében a harci eszközével járt kell itt a 80-as években.
3: Kalitkába se kell tenni, hát hagyjad meg. Nem tud elrepülni. Repült egy ideig. Most már Szárnyaszegedten ül a vadasparkban.
4: Repült az gyerekek. Jó,
3: most már 20 forintért nézik a gyerekek a vadasparkban. Dobálnak nekik zsemlét. Feri bácsinak zsemlét dobnak a gyerekek.
5: Szerintem Feri olyan volt fiatalnak, mint egy ilyen kis húsos kandúr, aki jött tudod így zidörgülő, hello lányok, és aztán megsimogatták, azt hagyta, de amúgy úgy nem támadott nagyon. Ilyen? Nem?
3: Támadka, volt az híre. Na? Volt az híre.
5: Mit mondtak neked róla, Balázs? Vigyázz ezzel a Ferivel, hát meg nem
3: tudom. Ott voltam egy ideig. Ott
5: volt
3: egy ideig.
5: Az szingli időszakotok?
3: Nem, az nem volt, csak én is a Danubiuszán dolgoztam, aztán amikor harmadszorra elhívott randira, már elmentem vele. Kettőször ellenálltam. Kettőször ellenálltam. Mondom, ha ez az ára,
5: még ezt megcsinálom.
3: Ez az ára, hogy dolgozzak a Danubiusz rádióban. Én elmegyek ezzel a izével randizni, csak essünk rajta túl, aztán hadd csinálják már végre egy reggeli műsor.
5: Feri, nekem mit tűnt fel először Balázsban?
3: A kis szőke fürtjei.
5: A kis bokája olyan kecses. A nagy lebújja az olyan széles. Nagyon szeretem.
0: Balázsi! A Rádió Egyen!
3: Itt vagyunk közben, 3-10 múlt 4 perccel, és még gyorsan felvesszük a vonalat, vagy a fonalat, és odaadjuk gyorsan valakinek a Forma 1-et, mielőtt elköszönnénk, mert nincs sok időnk az elköszire. Zsolti puszi, köszönjük szépen, hívjuk még, és csak mondja, hogy Balázsék vagy, nem?
5: Majdnem bele puszgáltak a fülembe, de aztán még felraktam a fülest időben.
6: Balázsék.
3: Az bizony. Hello.
6: Sziasztok!
3: Hello! Nagyon jót írtál nekünk, azt hiszem, hogy sokszor úgy érzem, hogy az SMS-em olyanok, mint Takuma Sato a Forma 1-ben. Célba ér, de semmi értelme.
6: Így van!
3: Igen.
6: Így van!
3: Viszont Forma 1-es hasonlatot írtál, úgyhogy van egy nagyon szép ajándékunk neked. Figyelj, mutatjuk!
7: Gratulálunk! Az önnyereménye egy páros pénteki belépő a 41. Magyar Nagydíjra a főtaxi felajánlásából.
3: Na!
6: Azt a betyár, én nagyon szépen köszönöm.
5: De először válaszolj a kérdésre.
6: Menni.
3: Nagyon jó.
5: A kérdésem az, hogy ez vágy vagy szükség?
6: Jó a kérdés igazából, szerintem inkább vágy.
3: Vágy, nagyon jó. De akkor menjél tényleg, ha tudsz, mert sokan ölni tudtak volna ezért a jegyért. Jó,
6: én mindenféleképpen el fogok menni. Nagyon szépen, nem biztos, hogy egy lila babettával, lehet, hogy csak rózsaszínnel, de
3: jó.
6: Valamivel majd csak el fogok menni. Nagyon szépen köszönöm.
3: Király, jövő héten pénteken van a...
6: Hát
3: még nem a futam, de... Nagyon is vagy, köszi. Jövő hét péntek. Jövő hét péntek a futamnak a szabad
6: eltése. Jó, ott leszek mindenféleképpen.
3: Küldjük. Ciao, ciao.
6: Köszönöm, ilyen a barátok. Hello. Szép étvégét nektek. Puszi,
3: szia. Szia, ciao. Hello. Szerintem igen.
4: Csak mert én elraktam a fülesemet, semmit nem hallottam belőle.
5: Azt üzeni Feri, hogy te rohagy meg, mennyi volt
4: szemem. Jó, az nekem már. Tudta, hogy ki vagyok, az már jó.
3: Igen. Az elköszönést, a hallgatót lehozzuk, mint te már csomagolsz, érted? Az idős bácsi, aki véget ért a fürdő.
4: Igen, már összepakoltam.
3: A gondos óra, fürdő óra, te már pakolod a törölközőt.
4: Készülünk aludni.
3: Persze, már mész aludni, már vége van a megszólásnak. Gyerekek, jó hétvégét mindenkinek. Jó hétvégét. Jövő héten még vagyunk. És mi a recept? Van egy recept?
4: Persze. Ja, sörön sült csirke. Sörös dobozra ültetett csirke, és akkor a sör, ahogy párolog a sütés közben.
5: Te megiszod a végén azért?
4: Nem iszod meg, ahogy másikat iszol hozzá. Mert okos ember nem egy sört vesz ott, hanem többet, de egyre ráülteted a csirkét, és belepárolog a csirke húsba.
5: Ez inkább gazdag jó. Embernek hangzik, nem okosnak.
3: A 200 forintos sör.
5: Ha van pénz, ugye? Megint
4: van pénz csirkére, van pénz sörre.
5: Így van, így van. Jól néz ki, nagyon különben. Milyen hegyke néz, milyen hátsója?
3: Hegyke le is ütötted, és ott van a Facebook oldalunkon mindenfajta elérhetőség, illetve a YouTube-on. Mi így pedig van. Akkor jövünk még jövő héten, úgyhogy akkor hétfő reggel támadunk. Vigyázzon mindenki magára. Szép hétvégét, sziasztok! Ciao, ciao, puszi!
0: Na, ennyi volt mára! Holnap reggel 8-tól ismét élőben Balázsék Weekend! De nem állunk meg! Addig is jönnek az igazi mai slágerek! Igazi mai slágerek!
7: Balázsék műsorának támogatója a Ballantine Sunshine.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: 7-től 7-ig. Live Mix Summer Edition a Burger King támogatásával. Ragadj a rádió egyre! Délután 5-kor kezdünk!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
3: És a döntő pillanat.
4: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI EcoMaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea. Gól!
5: Szóljon a nyár a közös családi pillanatokról. Napvédelem, hűsítő italok és a nyár kedvenc ízei egy helyen. EcoFamily. Drogéria. Élelmiszer.
6: GRI energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. GRI légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
7: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: Tankolj MaxMotion-t és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
9: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre.
10: A 300 grammos csomagol többféle nádudvari grillkolbász csak 999 forint.
9: További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés már 35 éve.
11: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140 ezer forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
1: Reklámot hallottak.
0: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Rex a következik, akinek a TikTok korszak előtt is nagyon erős online rajongó tábora volt, főleg azért, mert sokszor beszélt nyersen, kendőzetlenül, önbizalomról, szorongásról, a zeneipari nyomásról. Ez a dala most nagyot megy idén mindenhol, rád

0: Rádió egy mozifilm ajánló az Etele Cinema támogatásával.
1: A július 6-ai világpremier után végre ezen a hétvégén már a magyar mozikban is látható Christopher Nolan új filmje, az Odüsszeia, az Oppenheimert követő filmjében Homérosz eposzát viszi vászonra. Odüsszeusz, a trójai háború hőse, 10 éven át tartó viszontagságos hazaútját járja Ithakába, ahol felesége Penelope és fia Télemakosz várja. Útközben olyan mitikus lényekkel kerül szembe, mint a Kyklops, Polifémosz, a szirének vagy Kirké varázslónő. A rendezőre jellemző, gyakorlati effektekre és valós helyszínekre építő, teljes egészében 70 mm-es IMAX kamerákkal forgatott eposz sztár szereposztásában Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya és Robert Pattinson is feltűnik. Jó mozizást kívánunk mindenkinek!
0: Rádió egy mozifilm ajánlót hallottak az Etele Cinema támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Debrecenbe kéne menni.
0: Készen vagytok? Na akkor menjünk újra!
2: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
0: Campus Fesztivál! Július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen.

0: hazai élvonal. A Rádió Estégyen, a lemezjátóknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regán Lili, Jamina, Metker Victoria, Jauri, Lopfi Megi, Wilcox, Newick, Bricklake, a Loving Guard, Soer Junior, Kollár, Pure Beat, Pullmax, Christopher, Antonio és a Stadium X.
1: Egész nap a Rádió Egyet, figyeld a műsorvezetőt, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent.
2: Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy!
1: És nyerd meg a páros napi jegyet.
0: Július 22-26, Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Újúgy foci VB hírek a Rajszab Chips támogatásával.
1: Vasárnap este 9 órakor jön a labdarúgás történeteinek egyik leginkább várt mérkőzése. Spanyolország és a címvédő Argentína feszül egymásnak a 2026-os VB döntőjében. A szervezők a mérkőzés mellett elképesztő show műsorral készülnek, a hírek szerint a félidei showban olyan világsztárok lépnek fel, mint Shakira, a BTS, Madonna vagy éppen Justin Bieber. A sajtó és a szurkolók figyelme egyébként leginkább a legendás Lionel Messi és a spanyol tinisztár Lamine Yamal különleges párharcára irányul, különösen azok után, hogy újra bejárta az internetet a régi ikonikus futó, amin Messi még babaként fürdeti a mai spanyol zsenit. A szakértők és a fogadóirodák szerint rendkívül kiegyenlített három esélyes döntő várható, de sokan minimális előnyt jósolnak a címvédő argentinoknak.
0: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a Rajszab Chips támogatásával.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
4: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
5: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
6: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
7: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
8: Mi?
9: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
7: Ugrunk egy bombát!
9: Szállás.hu.
10: Úgy is tett.
11: Most féláron van az utazás, amiről mindig álmodtunk.
12: Majd átgondoljuk, hogy belefér-e a keretbe.
11: Ezt azonnal le kell foglalni.
12: De honnan szerezzünk most azonnal pénzt?
11: A Thrive Banktól. Az 500 000 forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet.
13: Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel express esetén 9,96% 500 000 forint összegre, 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.thrivebank.hu weboldalon.
14: Beköszöntött a Summer Deals a Burger Kingben. Fagylalt választható öntettel 350 forint, 9 darab King Nuggets egy választható tálkás szósszal 990 forint, Chili Cheeseburger, Crispy Chicken, közepes burgonya és közepes üdítő mindössze 1890 forint. Helyben fogyasztós királyságaink már várnak. Burger King. Pont ahogy szereted.
15: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar csemege kukorica darabja csak 299 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második pedig csak 79 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
0: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
16: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
17: Hűre feszült valaki. Nyugi, öregem.
16: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
17: Neked Sedokur Forte kell. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
18: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
0: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
19: Alfa, Echo, Bravo, landing, s'il vous plaît!
2: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.
19: Ahol!

0: hétig.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió
0: indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Stílusváltás a Rádió 1-en. Csak igazi mai sláger megy, és köszönöm mindenkinek, aki ma is dobott rám üzenetet, nagyon sokan rádiózunk együtt szerencsére. Ahogy látom, Bence Máltán hallgat. Ott is azt mondják, nyaraláskor kapcsoljam ki a hétköznapokat, sikerül, de a Rádió 1-et eszemágában sincs kikapcsolni, még Máltán sem. Pacsi, neked és minden hallgatónak. Örülök, hogy magaddal vittél minket is, Bence, és nem fogsz tudni minket kikapcsolni, nagyon jó zenéket hozok ezután is. Ezt most például végig fogjuk együtt énekelni, dúdolni a Rádió 1-en.

0: Napsütéses délelőttöt követve nyugat felől felhők érkeznek majd délután, és az Északi-Középhegységben, a Dunántúlon, valamint az ország középső részén kialakulhat zápor, zivatar akár az esti órákban is. Ez a felhőzet holnapra kelet felé távozik, mögötte napsütés lesz, akár 35 fokos maximumra is számíthatunk. Vasárnap késő délután este érkezik majd az újabb borulás.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Scienlé kondíció.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpadon Tibi

0: augusztus 19-22. Jön a Vodi Új Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klubos strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 91 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

itt a rádió, egy csak igazi mai sláger megy, megállás nincs, jön a következő dal. Játék viszont van mostantól. A tizedik telefonáló ott lesz másodmagával a kampuszon, Debrecenben. A forradalotunk 20-as 311-111. Hajrá, Rádió 1-esek, sok sikert!

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert örülök, hogy mindenki itt maradt velem, mert hogy zajlik a játék, és valakit elviszek a Campus Fesztiválra, másod magával ott lehet a jövő héten bármelyik napon. Halló?
1: Szia, is Dani vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Nagyon vidám vagy te, Danikám.
1: Hát lassan vége a munkának a mai napra.
0: Lassan, ez jó. Látod a fényt az alagút végén.
1: Így van.
0: És már tudod, hogy jövő héten mész fesztiválozni?
1: Nagyon szeretnék menni. Igen.
0: Jövő héten mész fesztiválozni, Dani!
1: Nem hiszem el, nagyon király.
0: 10-ként hívtál fel.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Yes!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Campus Fesztiválra.
1: Király, nagyon szépen köszönöm.
0: Melyik nap lesz a kedvenced?
1: Pénteki.
0: Kit nézel meg pénteken?
1: A Ródot, Armin van Brunnert.
0: Björn.
1: Meg még azt.
0: Mindenféle zenei stílus szeretsz. Rockot, danced.
1: Így van, magyar rapperek is lesz.
0: És lesznek, így igaz.
1: Így van.
0: És ne feledjük el, ott lesz a Rádió 1 stage is, ugye járunk téged is nagyon. A Rádió 1 összes lemezlovasa zenélni fog a kampuszon. Minden részlet a weboldalunkon a rádió1.hu-n.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy közöttük, nagy Rádió 1-es kedvencek is, mint ez, amit most indítottam. Ezzel is a nyár feelinget erősítem. A nyár legbulisabb zenéjét pedig a DJ-ink mixelik ma délután és este is itt a stúdióban. Például 5 órától ma is lesz Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Antonio lesz a DJ-nk. Mi most mindjárt a Daily Mix-et indítjuk. Ezt a dalt az

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra.
0: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában öt csillagos fesztivál helyszínen.

hazai élvonal. A Rádió Stage-en, a lemezjátóknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lofi Maggie, Wilcox,

0: egész nap a Rádió Egyet, figyeld a műsorvezetőt, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent.
1: Rádió Egy, csak igazi mai sláger, megy!
0: És nyerd meg a páros napi jegyet.
2: Július 22-26, Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
4: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
3: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Nem tudom, mi lesz a nyaralással. Szerintem tönkrement az aksi.
6: Semmi baj, már van olyan, hogy azonnali akkumulátor csere.
5: Persze, és olyan is van, hogy azonnali kölcsön.
6: A Thrive Banknál igen, az 500 ezer forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet.
7: Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíjmutató e-hitel express esetén 9,96%, 500 ezer forint összegre, 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
8: Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
9: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
10: Beköszöntött a Summer Deals a Burger Kingben. Fagylalt választható öntettel 350 forint, 9 darab King Nuggets egy választható tálkás szósszal 990 forint, Chili Cheeseburger, Crispy Chicken, közepes burgonya és közepes üdítő mindössze 1890 forint. Helyben fogyasztós királyságaink már várnak. Burger King. Pont ahogy szereted.
11: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar csemege kukorica darabja csak 299 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második pedig csak 79 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
2: Villámhírek egy percben a Rádió Egyen.
12: Kihelyezett tanszéket hoz létre a Debreceni Egyetem a Bükki Nemzeti Parkban. A részlegen olyan szakembereket képeznek, akik diplomaszerzés után azonnal bekapcsolódhatnak a gyakorlati munkába. Mintegy 200 ezeren támogatták az Ökumenikus Segélyszervezet nyári táborait. Több mint 90 millió forint felajánlás érkezett 1000 rászoruló gyermek táboroztatására. A gyerekeknek 18 helyszínen 33 napközis, illetve bentlakásos tábort és élményprogramot szerveznek. Rekordáron több mint 50 millió dollárért, átszámítva 16 milliárd forintért kelt el egy 67 millió éves Tyrannosaurus Rex csontváza egy New York-i árverésen. A Dél-Dakotában feltárt lelet az eddigi egyik legteljesebb és legnagyobb a maga nemében. A mindössze 10 perces licit harc új rekordot döntött. Túlnyomóan napos gomoly felhős időre számíthatunk, zápor, zivatar kialakulhat. A csúcshőmérséklet akár a 37 fokot is elérheti.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
0: Rádió
2: Egy! Indul a Rádió Egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai slágermeg.

0: Köszöntöm Önöket, 2026. július 17-e van, 12 óra múlt 2 perccel jönnek a hírek Szexhádról, a mikrofonnál Szél Móni. A napokban ülés az egy Szexhád megyei jogú város képviselőtestülete, két napi rendi pontot levettek a listáról, de erről is nyilatkozott Berlinger Attila, Szexhád polgármestere.
1: Itt a közgyűlés elején két eredetileg kiküldött napi rendi pontot levettünk különböző okokból, de szívesen mondok erről tájékoztatást. Az egyik napirendi pontunk, ezt nyilvános ülésen tárgyaltuk volna, az a szexhárdi gondoskodást nyújtó ellátások, személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szólt volna. Ez így lefordítva igazából a városi közétkeztetés térítési díjaival kapcsolatban volt egy javaslata a közétkeztetési Kft.-nek, hogy az infláció és egyéb más rezsidíj növelése miatt már most tarév megkezdését megelőzően legyen egy 15%-os díjemelés. Ezt megtárgyalták bizottságok is, alapvetően támogatható az előterjesztés, viszont ezzel kapcsolatban azt is el szeretném mondani, hogy ahogy a korábbi májusi közgyűlésen is a cégek mérlegbeszámolójánál tárgyaltuk, hogy nagyrészt az önkormányzati cégeink mind nyereségesen működtek, volt ebből különböző okok miatt néhány cég, amelynek nem olyan jól sikerült az előző, vagy akár az előző két évi mérlege, a közétkeztetési és diákétkeztetési Kft.-ink sajnos negatív mérlege zártak az előző években, és akkor az akkori közgyűlésen is elhangzott, hogy nem látott a képviselőtestület, mint tulajdonos egy olyan részletes üzleti tervet, ami alapján az ügyvezető igazgató a jövőre vonatkozólag olyan intézkedéseket, olyan bevételnövelő vagy akár költségcsökkentő intézkedéseket tárt volna a közgyűlés elé, amelyből a tulajdonos is egyértelmű tájékoztatást kaphatott volna arról, hogy hogyan lehet a cégek konszolidációját elvégezni. Ezért most készült egy olyan előterjesztés, amelyben a tulajdonos önkormányzatára felkérte az ügyvezető igazgatót, és augusztus 31-ig várni fogjuk, mint ahogy említettem, a bevételnövekedést, illetve a kiadás csökkentést eredményező intézkedési tervet, és úgy döntöttünk ezért, hogy ezt a napi rendet elhalasztjuk, mivel augusztus 31-ig várhatóan igazgatóra ezt benyújtja, ezért egy későbbi közgyűlésen újra tudunk ennek függvényében a cég likviditása tekintetében dönteni a térítési díjemelésről. Ez volt az oka a nyilvános ülés napirendjének, ugye ezzel a napirenden való csökkentéséről. Egy másik napirendi pontunk az ugyan zárt ülésre került volna tárgyalásra. Nagyon sokszor beszéltünk az előző időszakban, hogy a városunk képviselőtestülete elkötelezett lakások építése iránt. Több olyan fejlesztési területet is kijelöltünk, ahova akár fiatal letelepedni váló családokat, fiatal házaspárokat, a városban az életüket hosszú távon elképzelni kívánó embereknek próbálunk a lakhatásukhoz hozzájárulni. Itt többféle koncepció készült már. A jelenlegi közgyűlésen a Honvéd utca, Dobó utca, a Fecskeház melletti területen lévő ingatlan értékesítéséről lett volna szó, de időközben egyeztetve több alkalommal is országgyűlési képviselővel, Sárosi József úrral, azt a kérést is megfogadva egy kicsit prolongáljuk ezt a kérdést, miszerint ugye a kormányzatnak komoly szándéka van önkormányzatoknak bérlakás, piaci alapon lévő bérlakás építési program elősegítésére. Ilyen az elmúlt időszakban nem volt. Mi is, mint sok önkormányzat örömmel fogadja az ilyen irányú elképzeléseket, és természetesen ehhez finanszírozás. Képviselő úr azt kérte, hogy amennyiben neki már pontos információja lesz, ezeknek a várható későbbiekben megérkező pályázati, akár hazai, akár uniós forrásból lévő pályázati forrásokról, úgy akkor szeretne az önkormányzattal, a testülettel erről egyeztetni, és akkor ennek megfelelően tudjuk ezt a lakásépítési koncepciót is megvalósítani. Közös a cél, amelyet kifejeztünk, mindenképpen a jelenlegi lakásállomány bővülésre szorul, új, jó minőségű lakások építésére mindenképpen szükség van. Ennek a konstrukcióját meg akkor egy későbbi közgyűlésen újra majd elő fogjuk hozni. Még egy napi rendi pontról szeretnék beszélni. Ez is ugye zárt ülésen volt, de azt gondolom, hogy maga a téma az már most is mindenképpen fontos, meg említése méltó. Többször tárgyaltuk, meg fogjuk a jövőben is a Szekszárd önkormányzatának tulajdonába vagy résztulajdonába lévő gyermektáborokkal kapcsolatos jövőbeni elképzelésünket előhozni. Itt most a mai ülésen a Balaton-Szepezdi gyermektábor jövőbeni hasznosításával kapcsolatban volt egy előterjesztés. Itt tudni kell azt, hogy Szekszárd városa nagyjából olyan kétharmadban, olyan 67%-ban tulajdonos ebben a sok évtizeddel ezelőtt épült gyermektáborban. Van még négy más település, akinek még van kisebb résztulajdona. A mai közülésen egy olyan döntés született, hogy megkeressük ezeket a társ önkormányzatokat, hogy ők is közülésen döntsenek arról, hogy kívánják-e esetleg ezt az ingatlant értékesíteni. Amennyiben itt egyhangú pozitív vélemény lesz, úgy október 31-éig a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft., amely üzemelteti ugye ezt a tábort is, készít egy hasznosítási tervet, ebben többféle koncepció lehet, akár ennek a tábornak az értékesítése, vagy valamilyen átalakítása is szóba jöhet, de egyértelműen, ahogy az előterjesztésben is szerepelt, az látható, hogy ugye nem csak ennek, ugye beszéltünk itt a Tombori táborról, Sötétvölgyi táborról is, ennek a tábornak is az elmúlt évtizedekben való nagy mértékű elhanyagoltsága ahhoz vezetett, hogy sok százmillió forintot kellene ahhoz az önkormányzatoknak, az összes tulajdonosnak ahhoz biztosítani, hogy ez egyáltalán olyan állapotba kerüljön, amely miatt turisztikai szolgáltatásra alkalmas, ugye elvesztette már az engedélyét is, a legalacsonyabb minősítésnek sem felel már meg az elhanyagolt állapot miatt, tehát ugye ez egy igen nagy mértékű beruházást igényelne. Másrészt azért azzal is a Vagyonkezelő Kft. Igen konkrét adatokat bemutatott, hogy bizony az elmúlt években ennek a tábornak a látogatottsága hát pont az említett okok miatt szinte nulla, tehát ez minden évben egy nagy arányú kiadással jár, nemhogy bevétellen nem járna. Ennek van még olyan oka is, hogy a szomszédságában lévő Zánkai Erzsébet tábor jóval alacsonyabb költséggel, jóval magasabb komfortfokozattal sokkal vonzóbb lehetőséget nyújt arra a Balatonnál táborozni vagy üdülni kívánó gyermekek számára, tehát ezzel teljesen piacképtelenek vagyunk. Még egy felújított tábor esetén is piacképtelenek lennénk, egyelőre nem látjuk annak a sok százmillió forintnak a forrását, amiből ezt alkalmassá tehetjük, de vissza fogjuk hozni, tehát most nem a tábor értékesítéséről döntöttünk, hanem arról, hogy a többi önkormányzattal egy közös döntéssel újra ennek a hasznosítását meg fogjuk majd tárgyalni.
0: Bellinger Attilát hallották.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
3: Rádió 1!
4: Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai slágerme.

ez itt a 91.1 Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Mindenkinek kellemes pénteket kívánok. Szekszárdon környékünkön töltsük együtt a következő órákat. Jó zenék társaságában tesszük. A stúdióban a keverőpult és a mikrofon mögött már Kis Gábor. A Rádió egy déli mixe is jelentkezik. Ma is a 12 és 13 óra közötti szakaszban. Ebben a pop, illetve dance dalokat kevergetem. Ezek jönnek egymás után. Most rögtön egy latin safety pro énekel. Ő Erik Iglesias. Ez a Duelele el corazón.

Ez a 91.1 Rádió egy csak igazi mai sláger, megy a hétvége első napján hidegfronti hatást tapasztalhatunk meg, ez nyugat-észak-nyugat felől érkezik, és záporokkal, zivatarokkal jár együtt, ezeknek a környezetében a nyugatira,

Ez a 91.1 Rádió, egy csak igazi mai sláger, megy Pakson pincehelyen, Bátaszéken, és itt Szekszárdon is figyeljünk, mert a trafi is figyelhet bennünket. Szkennelik a rendőrök a terepet, csekkmentes napot kívánok mindenkinek, és jön egy holland DJ, aki óriási bulit csinált a Rádió egy szülinapi fesztiválján. Akik ott voltak, emlékezhetnek rá, hogy mennyire táncolt a közönség. Sam Feld következik a Daily Mixben, és tőle a Heart Like Mine.

0: Ez itt a 911 Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Rövidesen elénk tárul az újabb zenei óra, benne pedig nagy kedvencek, amelyek a pinteki meló mellett is életben tartanak bennünket itt Szekszárdon. Érkezik Accent. Az ismerős dallamok címe Don't Leave, érdemes maradni, ezzel nyitunk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kis Gáborral. Csak igazi, ma is láger megy. 91.1

Ez itt a 91.1 Rádió, egy csak igazi mai sláger, mert egy kellemes pénteket kívánok mindenkinek, remélem, hogy nagyon jól telik a stúdióban Kis Gábor még mindig. Az Elekekre, illetve az Endrékre gondolunk, nem véletlen, ők tartanak ma névnapot így július 17-én, Isten éltese valamennyiüket itt Szekszárdon és a környéken, és minden jó kívánságunk a születésnaposoknak is szól. És egy dal Jason Derulo-tól, ami még a pandémia idején jelent meg, és egy kis fényt szeretett volna hozni vele mindenki életébe, ez a Take You Dancing.

minden igazi mai sláger után jön egy újabb. Ez a 91.1 Rádió, ahol csak igazi mai sláger megy.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Ez itt a 91.1 Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Legyen mindenkinek nagyon kellemes a mai nap, és csekkmentes, ez talán a legfontosabb. A hatoson a 110-es kilométer környékén összefuthatunk radarral, Pincehely Kossuth utcáján, Pakson, a Tolnain, Bátaszéken, vagy akár itt Szekszárdon is. Csekkmentes napot kívánok mindenkinek. A jót lehet még fokozni, Cyril egy lapáttal tett rá a Kamera című darra, egy remixet készítette ebből a slágerből, és talán így még emészthetőbb lett. Egy tuti, ez nagy Rádió 1-es kedvenc, egy Siren énekel most nekünk.

Köszöntöm Önöket, 2026. július 17-e van. Az Oxigén Média híreit hallják a Tolnai régióból, a mikrofonnál Szél Móni. 8 témát tárgyalt július 15-i rendkívüli ülésén Paks képviselőtestülete, CT berendezés beszerzése, a Hajnal utca rekonstrukciója és a vízi színpad üzemeltetése szerepelt napirenden. Egyebek mellett módosította a testület az önkormányzat éves közbeszerzési tervét. Heringes Anita, a polgármester arról beszélt, hogy ezek a módosítások számára örömteliek, hiszen azt jelzik, hogy újabb, nagyobb beruházás érkezik Paksra. A módosításra okot adó beruházás egy új CT berendezés beszerzése, amellyel a Paksi Gyógyászati Központ szolgáltatásai ellátási színvonala emelkedik, tette hozzá a polgármester. Egy szekszárdi nővel utaltatták át a pénzét egy biztonságos számlára, de előtte titoktartási nyilatkozatot is küldtek. A napokban tett feljelentést a szekszárdi rendőrkapitányságon egy helyi asszony, akit telefonon kerestek meg a csalók. Az első nő a budapesti rendőrfőkapitányság alkalmazottjának adta ki magát. Elmondta az idős sértetnek, hogy egy gyanús tranzakciót észleltek a számláján, valaki egy korábbról már ismert bűnözőnek akart utalni. Elmondta, hogy a banki alkalmazottak közül valaki szintén benne lehet a csalásba, őt is szeretnék elkapni, ezért kérik a segítségét az ügy felderítésében. A második telefonáló egy másik rendőrnő elkérte az e-mail címét és küldött egy titoktartási nyilatkozatot. A hivatalos eljárás látszatát keltve érte el, hogy a sértett ne mondjon el semmit a banki alkalmazottnak,

0: hanem megy utalni. A színlelt hivatalos eljárással átvett asszony elment a pénzintézetbe és a rendőrnő által megadott biztonságos számlára elutalta 2 millió 470 ezer forintját. Amikor gyanakodni kezdett, sajnos már késő volt. Írország vette át az Európai Bizottság elnöki tisztét. Ebből az alkalomból Dunaföldvárra látogatott az ír nagykövet, hogy megtekintse a Pannonia Bio Magyarország járát. Horváth Zsolt, a Dunaföldvár polgármestere is vendége volt a rendezvénynek, amely során megtekintették a gyárat, majd kötetlen beszélgetés folytattak többek között a termelés és a fenntarthatóság kérdéseiről. A teljes beszélgetést megtekinthetik a Partoldalak YouTube csatornáján. 20 év után állandó mozia lesz Bajának. Nyitás 2026. július 25-én szombaton a Petőfi-sziget turisztikai központban. A munkálatok javában zajlanak, és egy teljesen megújult élménnyel várnak majd mindenkit. Modern technológia, premier, időben érkező filmek és büfé gondoskodik arról, hogy igazán különleges legyen minden vetítés. Ismét magunk mögött tudhatunk egy versenynapot a Dance World Cup világbajnokságon Dublinban, posztolta Lázárné Halmai Krisztina, a szexári tánciskola vezetője, felkészítő edző közösségi oldalukon. Halász Liza lépett színpadra, minap egy rendkívül erős 31 fős mezőnyben. 75,6 ponttal a 14. helyen végzett, ezzel 17 versenyzőt maga mögé utasított. A csapatról bővebben ír a szexári hírek. A Rábl színpad és zenei közösség folytatja a Városházi Esték programsorozatát, amelyet idén Baja 330 éves városi jubileumának méltó megünneplésére hívtak életre. A Bajai Színtársulat ezúttal a Muzsikus 4. című estjével érkezik, amelyen a legszebb régi slágerek szólnak majd élő zenével egy friss válogatásban. Az időpont július 19. vasárnap 19 óra, helyszín a Bajai Városháza udvara. Második felkészülési mérkőzését is megnyerte az ausztriai edzőtáborban a Paksi FC, amely ezúttal a horvát Slaven Belupo együttesét múlta felül egy teljesen új 11 lépett pályára. Közülük Györfi Milán hálálta meg igazán a bizalmat, a kecskeméti kölcsönből visszatérő jobbhátvéd beadása találta meg Tóth Barna fejét, majd két büntetőt is kiharcolt, amiket Gyurkics Gergő váltott gólra. A Paksi FC 5. gólját az U17-es válogatott Wiesner Balázs szerezte, számolt be róla a klub hivatalos oldala.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió!

Ez a 91.1 Rádió egy csak igazi mai sláger, mert hideg front az, ami ér bennünket, ennek a hatása, és bizony záporokat, zivatarokat okozhat majd holnap itt Szekszárdon és környékünkön. Feltámadhat, megerősödhet a nyugatira, északnyugatira forduló szél, a zivatarok idején akár viharosabb is lehet. Kora reggel 17-23, délután 26 és 35 fok közötti maximum vár ránk. És jön Bibi Rexa, akinek nemrégiben jelent meg a Dirty Blonde című korongja. Itt van tőle a New Religion.

Ez itt a 91.1 Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. A következő dalnak az elkövetője Ed Sheeran, és nagyon-nagyon dallamos, fülbemászó címet választotta ez a felvételhez. A fárszi nyelvből származik maga a szó, a kifejezés, hogy azizám, és magyarra fordítva kb. Azt akarja, hogy kedvesem. Jön a mikrofon mögé Györke Attila a következő órától. Mi találkozunk holnap ismét, délben várok mindenkit. Szép pénteket, Kis Gábort hallották.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
2: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
3: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
2: Ne várj, használd az Urzinolt!
3: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
4: Vásárolj az Zalando leárazásán, és spórolj akár 70%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
5: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
4: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 70%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
6: Tankolj Max Motiont, és vegyél részt a nyereményjátékunkban! Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
7: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod, a te érzékeid. A te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid, a te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
0: Reklámot hallottak.
8: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
9: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
10: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
9: Neked Sedacur Forte kell.
10: Sedacur Forte?
9: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza, nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az alvást.
11: Sedacur Forte, nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.

0: minden héten a legfrissebb slágerekkel. Szombaton délelőtt 10-től és vasárnap délután 3-tól.
1: Csak a Rádió 1-en.
0: Rádió 1 Top 50. Magyarország legfranciább DJ-je Cookie hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
2: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
1: Leszállási engedély megadva. Irány az 1-es pálya 17 óra magasságában.
2: Ahol!

0: a Muki.
1: Öveket bekapcsolni, lassan indulunk.
0: Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában.
2: This is the World Is Mine Radio Show.
0: A

0: Lőben. This is the World is Mine Radio Show on Radio 1. Radio 1.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: A rádió egyen csak igazi mai sláger megy. Jó nyaralás mindenkinek, aki magával itt a rádió egyet. Kitartást azoknak, és jó munkát, akik még melóban vannak. Ma délután és este átrobog majd felettünk egy kis borulás, itt ott záporokkal, zivatarokkal. Mögötte holnap is és vasárnap is napsütés lesz, 35 fokos maximumok, szóval akik most éppen támadják a Balatont az M7-esen, azok tudnak majd napozni. Legalábbis ezt ígérik most nekünk a szakik.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.

0: Interjú egy foci BB hírek a Rajszab kollagénes fehérje szelet támogatásával.
1: Az álomdöntőről ugyan lemaradtak, de egy igazi klasszikus presztízs csatával vigasztalódhatnak a futballrajongók, ugyanis Franciaország és Anglia holnap összecsap a 2026-os labdarúgó világbajnokság bronzmérkőzésén. Mindkét együttes drámai elődöntő után játszik Floridában. Az angolok az argentinoktól, még a franciák a spanyoloktól szenvedtek vereséget, úgyhogy most a csalódottságukat kell valahogy motivációvá alakítaniuk. Különös pikantériát ad a találkozónak, hogy ez lesz a legendás francia szövetségi kapitány utolsó mérkőzése a nemzeti csapata élén, úgyhogy ők mindenképpen győzelemmel búcsúztatnák a sikeredzőjüket. Angliából a szurkolók és a média is feszülten figyeli Jude Bellinghamet, aki egyetlen találattal is egyedüli gólrekorderré válhat az angol válogatott VB történelmében. A franciáknál pedig Kylian Mbappé még mindig versenyben van a torna aranycipőjéért.
0: Rádió 1 foci BB híreket hallottak a Rajszab kollagénes fehérje szelet támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Vokáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: Live Mix Summer Edition a Burger King támogatásával. Ragadj a rádió egyre! Délután 5-kor kezdünk!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger.

Itt a Rádió Egyen, csak igaz, ma is láger megy, ez volt a... Közben pedig nézem, hogy ki mit ír SMS-en, Viberen, de van, hogy fotókat is kapok, most éppen Zsófitól, és nagyon irigykedem. Zsófiék piknikeznek, a háttérben, ha jól látom, tenger is van, tehát nem Magyarországról ír, a Pokróc tele van finomságokkal,

0: itt Rádió 1-en, csak igazom, hogy sláger megy. Jött még egy fotó Vírszigetről, Horvátországból, lótifutiék vannak ott, és amíg ők nyaralnak, kedvenc kollégájának, Pakkernak üzeni, hogy nyomja a gázt a kamionban, genya vagy lótifuti, azt azért tudod. Amúgy a fotót így nézegetve apró köves tengerpart, ahogy látom, gyönyörű idő, napernyők, nabágyak, fürdőző emberek. Hát például ilyen feelingre gondoltam, amikor végigvettem, hogy milyen zenék szóljanak a következő zenei órában. Jönnek a nyár legjobb igazi mai slágerei. Kezdés az Ophelia!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Debrecenbe kéne menni.
3: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
3: Campus Fesztivál! Július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen.

Élvonal. A Rádió Stage-en a lemezjátróknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lopfi Begi, Wilco

0: egész nap a Rádió Egyet, figyeld a műsorvezetőt, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent.
1: Rádió Egy, csak igazi mai sláger, megy!
0: És nyerd meg a páros napi jegyet.
2: Július 22-26, Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
4: Képzeld, a Thrive Bank már nagyobb összegű hiteleket is kínál, akár 5 millió forintot is igényelhetünk.
5: És ez ugyanolyan gyorsan online elérhető?
4: Igen, a max hitelük akár 15 perc alatt a számlánkon lehet, és a kamata is kedvező.
6: Thrive. Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel max esetén 16,2% 5 millió forint hitelösszegre, 60 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.thrivebank.hu weboldalon.
7: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. A te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid. A te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
8: Beköszöntött a Summer Deals a Burger Kingben. Fagylalt választható öntettel 350 forint, 9 darab King Nuggets egy választható tálkás szósszal 990 forint, Chili Cheeseburger, Crispy Chicken, közepes burgonya és közepes üdítő mindössze 1890 forint. Helyben fogyasztós királyságaink már várnak. Burger King. Pont ahogy szereted.
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar csemege kukorica darabja csak 299 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második pedig csak 79 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
10: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
11: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
10: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
11: Szállás.hu.
10: Úgy is tett.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
12: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
13: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el.
2: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, Györke Attila a stúdióban, nagy pacsi azoknak, akiknek elstartolt már a hétvégéjük, vagy a nyaralásuk, azoknak, akiknek dolgozniuk kell, azoknak még kitartás. Fejben már nyaralunk, ilyen dalokkal, mint a Hearts Like Mine, de segíteni fog a mai 2 órás live mix is, Juhász Gergő mellett Antonio fog zenélni.

Nagyon királyok vagytok, tényleg is jó a műsorod is. Futár vagyok úgy, hogy egész nap megy a rádió, tehát titeket hallgatlak folyamat. Nagyon jók vagytok, tényleg.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió Egyen. Csak igazi mai sláger megy. Akik mostanában mennek nyaralni, azoknak jó pihenést előre is. Akik már abban vannak, azoknak mondanám, hogy a mai borulás holnap délelőtt kelet felé távozik. Majd itt ott lehet zápor, zivatar. Aztán a felhők mögött napsütés lesz. Napos, gomoly felhős idő, 35 fok. Vasárnap délutánig, aztán jön egy újabb hidegfront.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Scion légkondicionáló.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: a semmi rossz aggodás. Itt a Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy. Valaki megkapja tőlem most a páros belépőjét a Campus Fesztiválra jövő hétre, bármelyik napra. Háló, háló!
1: Szia, Adrián vagyok. Campus jegyét szeretnék játszani.
0: Adrián, szia! Honnan csörögtél?
1: Hát most éppen Pécsről.
0: Munkából?
1: Nem, hát nyaralunk, hosszú hétvégézünk.
0: Jaj, de jól teszitek! Jól telik?
1: Két nap Debrecenből jöttünk. Most értünk ide, úgyhogy gondoltuk, megvárjuk a játékot, és utána kiszállunk a kocsiból, és felfedezünk a várost.
0: Hát te jók vagytok, jól van. Érezzétek magatokat jól. Aztán majd hazamentek, és fesztiváloznátok egyet. Szóval nem akarjátok abba hagyni a szórakozást.
1: Hát igen, igen. Jó lenne folytatni.
0: Melyik napra mennétek ki amúgy a kampuszon?
1: Talán a szombat.
0: Scooter?
1: Igen, igen.
0: Aha, mázlisták vagytok, mert látni fogjátok, 10. lettél! Ha-háj, kérlek szépen!
1: Jó, nagyon örülünk! Rádió 1, csak igazi mai sláger megy!
0: Jaj, de jó!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Campus Fesztiválra!
1: Jó, de jó! Hihetetlen.
0: Na hát, nektek aztán minden összejön. Hosszú hétvége, pihenés Pécsen, aztán jövő héten fesztiválozás otthon. Ügyesek vagytok.
1: Hát igen, nagyon örülünk neki.
0: És még van egy-két jegy, azokat Juhász Gergő fogja kisorsolni a Kívánság műsorban, itt a Rádió 1-en.

0: Rádió 1 foci VB hírek a Rajszab Chips támogatásával.
1: Vasárnap este 9 órakor jön a labdarúgás történeteinek egyik leginkább várt mérkőzése. Spanyolország és a címvédő Argentína feszül egymásnak a 2026-os VB döntőjében. A szervezők a mérkőzés mellett elképesztő show műsorral készülnek, a hírek szerint a félidei showban olyan világsztárok lépnek fel, mint Shakira, a BTS, Madonna vagy éppen Justin Bieber. A sajtó és a szurkolók figyelme egyébként leginkább a legendás Lionel Messi és a spanyol tinisztár Lamine Yamal különleges párharcára irányul, különösen azok után, hogy újra bejárta az internetet a régi ikonikus futó, amin Messi még babaként fürdeti a mai spanyol zsenit. A szakértők és a fogadóirodák szerint rendkívül kiegyenlített három esélyes döntő várható, de sokan minimális előnyt jósolnak a címvédő argentinoknak.
0: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a Rajszab Chips támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpadon Timi Trump

0: Interview with Jack Daniel's stage-en. A lemezjátszók mögött minden nap este 8-tól a Disco Chic, Cookie és a World is Mine Radio Show sztárjai.
1: Figyeld a műsorvezetőt a jövő héten telefon

0: 22. Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel Stage. Egy klubba strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Szerinted kell pulcsi a francia riviérára?
3: Megint utazunk, de miből?
2: Egy csomó pénzt megspóroltunk a szigeteléssel.
4: Spórolna a fűtés és a hűtésszámlán. Szigetelőanyagok közvetlenül a gyártótól. Hőszigár, Szekszárdon új helyen, a Kesejűsi út 38 szám alatt. Hőszigár, többet nyer, mint gondolná.
2: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig 0630 590 2404. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
5: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűit a Barsi Ékszer online karika gyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
6: Válaszd a legjobb társat a mindennapokban és a hosszabb utakon egyaránt. Suzuki Barta, ahol új Suzuki Vitara és S-Cross vásárlása esetén akár 0%-os finanszírozással még pénzt is keresett. A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor távolról is nyomon követheted Suzuki-dat. Nem csak úton vagy, jó úton vagy. A részletekről érdeklődj márkakereskedéseinkben. Paks, Tolnai út 17 és Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
7: Nem csak autót váltasz, életstílust is. A BYD legújabb modelljei a lenyűgöző dizájnt, a csúcs technológiát, a kiemelt biztonságot és az extra hosszú hatótávot ötvözik. Elektromos és hibrid modellek akár 0% THM-mel elérhetők. A BYD hivatalos márka kereskedése Aliszka Autócentrum. Szekszárd, Bátaszéki út 73-75.
8: Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tar mobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tabletet, vagy bármilyen okos eszközt a Tar kínálatából. Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Tarpakkal mindig olcsóbb. Tarrosnak lenni jó!
9: Gondtalan utazás? Egy jó akkumulátorral ez nem lehet akadály. Nagy választékban kínálunk normál AGM, gél és lítium akkumulátorokat autókhoz, motorokhoz, takarítógépekhez is. Válaszd a minőséget szakértő eladóinktól.
10: Premium Power akkumulátorok most fogd és vidd akcióban bevezető áron elérhetők.
9: Cégeknek, szervizeknek és viszonteladóknak egyedi kedvezmények. Nagy autóvillamosság, Szekszárd, Tarcsai utca 24.
0: Rádió 1, Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió
0: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi mai

Én Györke Attila vagyok, együtt nyaralunk, együtt dolgozunk, sokakkal együtt vezetünk, de legalább jó dalokat hallgatva, ugye? Hello mindenkinek, Györke Attila vagyok. 5 órától ma is jön a rádió egy live mix, Summer Edition, Juhász Gergő mellé Antonio áll majd. Addig én válogatom a zenéket és várom a közlekedési infókat. Bárki bármit lát az utakon, SMS, telefon, Viber 20 311.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy.

0: az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Itt a Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, 16 óra 14 perc, közlekedési infók. Névtelenül írta valaki az M1-esen Szárliget magasságában, mint a szög úgy be van állva. 45 perce itt állunk mind a két sáv Pest irányába. Elesett, aki tud, messzire kerüljön, mert a környező utak is telítettek. Mimi írta, hogy az M7-esen Budapest felé a 30-as Martonvásár csomópont előtt árokban egy kamion, a külső és a leállósávot zárták a 32-es kilométernél, és a 77-es főúton is volt egy baleset Veszprémnél, az 1-es kilométernél két autó ütközött, írta Togi. Köszönjük a híreket, jöhet még SMS, telefon, Viber 20-as 311-111. Autós barátaim ezt a dalt kapják a rá.

0: Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy.
1: Sziasztok, Kitti vagyok, és nagyon jó nyarat kívánok mindenkinek. Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió 1 mozifilm ajánló az Etele Cinema támogatásával.
1: A július 6-ai világpremier után végre ezen a hétvégén már a magyar mozikban is látható Christopher Nolan új filmje, az Odüsszeia, az Oppenheimert követő filmjében Homérosz eposzát viszi vászonra. Odüsszeusz, a trójai háború hőse, 10 éven át tartó viszontagságos hazaútját járja Ithakába, ahol felesége Penelope és fia Télemakosz várja. Útközben olyan mitikus lényekkel kerül szembe, mint a Kyklops, Polifémosz, a Szirének vagy Kirké varázslónő. A rendezőre jellemző, gyakorlati effektekre és valós helyszínekre építő, teljes egészében 70 mm-es IMAX kamerákkal forgatott eposz sztár szereposztásában Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya és Robert Pattinson is feltűnik. Jó mozizást kívánunk mindenkinek!
0: Rádió 1 mozifilm ajánlót hallottak az Etele Cinema támogatásával.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár, és vakáció, akkor még több mix. Vakáció!

0: Live Mix Summer Edition a Burger King támogatásával. Ragadj a rádió egyre! Délután 5-kor kezdünk!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Itt a Rádió 1-en, 16:36-kor közlekedési infók. Névtelenül jött az SMS, M7-es, Érdtől már most a Balaton irányába áll körülbelül Martonig. Én csak haza akarok jutni Kápolnásnyékre, írta a hallgató. Baleset volt Budapesten a hegy alján, az Avar utca után, a Bach csomópont felé haladva. Ezt Danitól tudtam meg. Ugye nemrég pedig szintén hallgatók szóltak az M1-esen Szárliget magasságában, mint a szög úgy be van állva, mind a két sáv Pest irányába. Aki tud, messzire kerüljön, mert a környező utak is telítettek. A 77-es főúton pedig Veszprémnél volt baleset az 1-es kilométernél, két autó ütközött. Nem sokára indítjuk a Rádió 1 Live Mixet, Summer Edition. Juhász Gergő mellett ma Antonio lesz a DJ itt a

0: Rádió 1 foci BB hírek a Rajszab kollagénes fehérje szelet támogatásával.
1: Az álomdöntőről ugyan lemaradtak, de egy igazi klasszikus presztízs csatával vigasztalódhatnak a futballrajongók, ugyanis Franciaország és Anglia holnap összecsap a 2026-os labdarúgó világbajnokság bronzmérkőzésén. Mindkét együttes drámai elődöntő után játszik Floridában, az angolok az argentinoktól, még a franciák a spanyoloktól szenvedtek vereséget, úgyhogy most a csalódottságukat kell valahogy motivációvá alakítaniuk. Különös pikantériát ad a találkozónak, hogy ez lesz a legendás francia szövetségi kapitány utolsó mérkőzése a nemzeti csapata élén, úgyhogy ők mindenképpen győzelemmel búcsúztatnák a sikeredzőjüket. Angliából a szurkolók és a média is feszülten figyeli Jude Bellinghamet, aki egyetlen találattal is egyedüli gólrekorderré válhat az angol válogatott VB történelmében. A franciáknál pedig Kylian Mbappé még mindig versenyben van a torna aranycipőjéért.
0: Rádió 1 foci BB híreket hallottak a Rajszab kollagénes fehérje szelet támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Debrecenbe kéne menni.
0: Készen vagytok? Na akkor menjünk újra!
2: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
0: Campus Fesztivál! Július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen. Idén is világsztárok a Campus Fesztiválon!

0: hazai élvonal. A Rádió Stage-en a lemezjátróknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metker Victoria, Jauri, Lofty Baggy, Wilcox, Newick, Bricklink, a Loving Guard, Zoer Junior, Kollár, Pure Beat, Pullmax, Christopher, Antonio és a Stadium X.
1: Figyeld a műsorvezetőt, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent.
2: Rádió, ez csak igazi mai sláger, megy!
1: És nyerd meg a páros napi jegyet.
0: Július 22-26, Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-jel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: És a döntő pillanat.
4: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI Ecomaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
5: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj két darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
6: Megújult az Orlen applikáció, és ismét elérhető vele a literenkénti 10 forint üzemanyag kedvezmény. Sőt, a Verva 100 prémium benzin most 35 forint per liter kedvezménnyel tankolható augusztus 31-ig. Töltsd le az Orlen appot, és használd ki a kedvezményeket. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
7: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
8: Vásárolj a Zalando leárazásán és spórolj akár 70%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
9: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
8: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra és spórolj akár 70%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
10: Szezonális vásár óriási kedvezményekkel a Praktikerben.
11: A Praktikerben.
10: Júliustól.
11: Júliustól.
10: Több ezer terméket vásárolhatsz meg kedvező áron áruházainkban is online. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
12: Tankolj MaxMotion-t és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
13: Fürdőzz a hád a nyári kedvezményében, ami csak rád vár. Július 17-től a hónap végéig 50% kedvezményt adunk minden női ruházati termékre a darabáros háda üzleteinkben. Használd ki ezt a lehetőséget és szerezd be a nyár legstílusosabb darabjait, ráadásul most féláron. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
14: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kösz egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
1: Reklámot hallottak.
0: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
15: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig 0630 590 24 04. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
16: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűit a Barsi Ékszer online karika gyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
17: Válaszd a legjobb társat a mindennapokban és a hosszabb utakon egyaránt. Suzuki Barta, ahol új Suzuki Vitara és S-Cross vásárlása esetén akár 0%-os finanszírozással még pénzt is keresett. A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor távolról is nyomon követheted Suzuki-dat. Nem csak úton vagy, jó úton vagy. A részletekről érdeklődj márkakereskedéseinkben. Paks, Tolnai út 17 és Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
18: Mi a
11: Tartpak. Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tarmobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tabletet, vagy bármilyen okos eszközt a Tart kínálatából. Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Tarpakkal mindig olcsóbb. Tarrosnak lenni jó?
18: Hőség, nyaralás, fényvédelem, gyógyszerszedés. Nyáron több egészségügyi kérdés merülhet fel, mint gondolnánk. Az interneten sok választ találhat, de nem biztos, hogy jó ötlet ezeket a kéretlen tanácsokat követni. Az Alma gyógyszertárakban díjmentes gyógyszerészi tanácsadáson beszélheti át kérdéseit szakemberrel. Foglaljon időpontot Szekszárdon és készüljön tudatosabban a nyárra. Kérdezzen bátran gyógyszerészétől az Alma gyógyszertárakban. Foglaljon időpontot az almapatika.hu/időpontfoglalás oldalon.
19: Gondtalan utazás? Egy jó akkumulátorral ez nem lehet akadály. Nagy választékban kínálunk normál AGM gél és lítium akkumulátorokat autókhoz, motorokhoz, takarítógépekhez is. Válaszd a minőséget szakértő eladóinktól.
20: Premium Power akkumulátorok most fogd és vidd akcióban bevezető áron elérhetők.
19: Cégeknek, szervizeknek és viszonteladóknak egyedi kedvezmények.
20: Nagy autóvillamosság, Szekszárd, Tarcsai utca 24.
21: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket az Instagramon is.
22: Rádió 1. Rádió 1.
23: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak.
24: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
25: A műsor támogatója a Burger King.
26: És most Rádió 1.
27: Indul a Rádió 1 Live Mix Summer Edition 5-től 7-ig az igazi mai slágerekkel Mixben.
28: Pontosan délután 5 óra van, ráadásul végre péntek, isteni az idő, hello mindenkinek, 2 órán át mixel ma Antonio, hello Anti.
29: Sziasztok Rádió 1-esek, szia Geri, hát egyből bele is csapunk a mai live mixbe, Hertz és Purple Disco Machine közös varázslatával, ez a Wonderful Live, ami szólalattunk. Hallgassatok minket, írjatok közlekedési infót, rádiózzunk együtt itt a Rádió 1-en.
28: Hidratáljatok 0-20-311-111, ez az SMS és Viber számunk, Rádió 1 Live Mix Summer Edition, átálltunk nyári időszámításra, 2 órán át a lemezjátszóknál. Antonio!

Summer Edition. A lemezjátszók mögött Antonio.

0: Rádió 1 Live Mix Summer Edition. A lemezjátszóknál Antonio. A házigazda Juhász Geri.
1: Hey, this is Ed Sheeran and you're listening to Radio 1.

0: Ki benne a vokalista?
1: Hát nagyon jó barátomnak a felesége, Bogi. Imádom tényleg a hangját. És szerintem zseniális nyári feeling lett.
0: Abszolút, egy közlekedési info. Szia Geri, hello Anti, az M7-es értől már most áll teljesen a Balaton irányába, akár Martonvásárig. Én csak haza akarok jutni Kápolnásnyékre, panaszkodik valaki. Utána néztem, hogy mi a helyzet, áróba hajtott egy kamion az M7-esen a Budapest felé vezető oldalon, a 30-as kilométernél a Martonvásár csomópont előtt, mellettük egy sávon lehet csak haladni, a Balaton irányába tartó pedig egyszerűen csak bámészkodnak nagyon sokan, úgyhogy kilométeres a sor mind a két irányban.
1: Jó, de jó, hogy írtok nekünk, írjátok meg az autópályán az M7-esen milyen lefele az út, mert nekem innen a rádióból Velence felé kell mennem, legalább tudok időzíteni az úttal. És szerintem menjünk is tovább, hoztam nektek Accentet, itt a Rádió 1-en. Hallgassátok a Rádió 1-et, rádiózzunk együtt, feldobjuk a délutánatokat.
2: A lemezjátszók mögött Antonio,

ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. A lemezjátszóknál Antonio! A házigazda Juhász Geri.

0: lehet haladni Keszthely felé az M7-esen, üdvözletem Noé.
1: Nagyon szépen köszönöm a közlekedési infót, és hogy írtál nekünk.
0: Sziasztok, Budapesten, Csepelen a második Rákóczi-Ferenc úton sebességet mérnek, és boldog a szívem, mert újra együtt a legjobb műsorvezető és DJ páros. Üdvözlete Peti a Pest-Erzsébeti teraszról. Köszi Peti!
1: Köszi Peti, hogy itt vagy te is.
0: Hát ő milyen régóta itt van velünk? Évtizedek óta lassan már. 0-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Antónió tehát totál élőben, egészen hétig a lemezjátszók mögött, aztán pedig a Rádió egy kívánság műsorban ma még nyerhettek páros napi jegyeket a Campus Fesztiválra Debrecenbe. A jövő hétre megyünk tovább.
1: Hoztam nektek egy nagyon vidám dalt, egy igazi nyári hangulatot, Another Shall Relax My Eyes, és szeretem küldeni Csató Ricsi barátomnak, ugyanis hamarosan itt a születésnapja. Hallgassatok minket, rádiózzunk együtt!

0: a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. A lemezjátszóknál Antonio. A házigazda Juhász Geri.
1: Hey everyone, this is Cameron and you're listening to Radio 1.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, egész nyáron 2 órán át mixelünk. Sziasztok, kérlek, olvassátok be, boldog születésnapot kívánunk Adri Madrinak, éppen úton van a születésnapi meglepetésére, ha beolvasnátok, nagy lenne az öröm. Sziasztok, megtudhatnánk, mi volt az előadója és a címe a 17.08-kor elhangzott számnak? Hát az a Deep Dish volt és a Dreams, a második track Antóniótól.
1: Igen, Julien Kid remixében, és most picikét szerintem elhallgatunk, háttérbe húzódunk, kimegyünk Mártitól bocsánatot kérni.
0: Igen, tartunk egy rövid hidratáció szünetet. Jön a Hydration Break, aztán bocsánatot kell, hogy kérjünk Mártitól. Itt van, neked kell bocsánatot kérni tőle. Szegény kismárti csak bejött ide hozzánk, meg akarta kérdezni, hogy mi volt az előző dal. Aztán pedig elszabadultak az indulatok.
1: Teljesen.
0: Gyere, keressük meg a Mártit és itassuk meg sok vízzel, jó? Aztán jövünk vissza.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Timmy Trump

0: Csak klubérzés vár. A Rádió egy Jack Daniel stage-en, a lemezjátszók mögött, minden nap este 8-tól a Disco Shake, Cookie és a World is Mine Radio Show sztárjai.
1: Figyeld a műsorvezetőt a jövő héten, telefonálj és nyerd meg páros napi jegyet a Strandfesztiválra.
0: Bulisz a Rádió egy Jack Daniel stage-en, a legjobb DJ-k szettjeire, a nyár legnagyobb bulián, a Balatonparton. Strandfesztivál, augusztus 19-22. Jön a vadiúj Rádió egy Jack Daniel stage, egy klub a strandon, Tali Zamárdiban.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: És a döntő pillanat.
4: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI EcoMaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
5: Gól! A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
6: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 250 g-os többféle Mercedes-szert, plastik vagy más párban rögzített Supershop kártyával csak 1999 forint. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
7: Utaz biztonságban a Kolonnade biztosítóval. Közd meg Atlasz utas biztosításod a kolonnade.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
8: Szezonális vásár óriási kedvezményekkel a Praktikerben. A Praktikerben. Júliustól. Júliustól. Több ezer terméket vásárolhatsz meg kedvező áron áruházainkban is online. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
9: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
10: Szóljon a nyár a közös családi pillanatokról. Napvédelem, hűsítő italok és a nyár kedvenc ízei egy helyen. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
11: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. A te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid. A te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
12: Szia, Andris vagyok. Hova indulhatunk?
13: Valahova, ahol végre pihenhetek, finomakat ehetek és fürdőzni is tudok.
12: Cél azonosítva. Indulhatunk a legközelebbi Hungest Hotels szállodába.
13: Tökéletes!
12: Kényelmes szobák, finom ételek és wellness. Foglalj most, csobbanj holnap. Hungesthotels.hu.
14: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
15: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
16: Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
17: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
18: Megújult az Orlen applikáció, és ismét elérhető vele a literenkénti 10 forint üzemanyag kedvezmény. Sőt, a Verva 100 prémium benzin most 35 forint per liter kedvezménnyel tankolható augusztus 31-ig. Töltsd le az Orlen appot, és használd ki a kedvezményeket. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
19: Beköszöntött a Summer Deals a Burger Kingben. Fagylalt választható öntettel 350 forint, 9 darab King Nuggets egy választható tálkás szósszal 990 forint, Chili Cheeseburger, Crispy Chicken, közepes burgonya és közepes üdítő mindössze 1890 forint. Helyben fogyasztós királyságaink már várnak. Burger King. Pont ahogy szereted.
20: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar csemege kukorica darabja csak 299 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második pedig csak 79 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
21: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
22: Mi? Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
21: Ugrunk egy bombát!
22: Szállás.hu. Úgy is tett.
23: Reklámot hallottak.
24: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
25: Ez a Rádió 1.

0: este hat múlt, hello, szuper hétvégét mindenkinek, sziasztok, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, még egy órán át Antonio lemezjátszók mögött, ezt csináljuk egész nyáron, mindig két órán át mixelnek a rezidens DJ-k. Hello, Márti, ugye nem haragultál meg nagyon arra, amit Antonio mondott?
1: Elmondtátok, hogy mit mondott? Sziasztok, Antonio.
0: Én csak itt voltam.
2: Igazából ugye bejöttél számot kérni, vagy számot kérdezni, hogy ki az előadó és mi volt, és megkérdezted, hogy az énekes, ez egy fiatal énekes, és mondta, hogy nem.
1: Várj, most itt tiszi lesz a saját magad aztán. Azt mondja az Antonio, hogy ez egy ilyen idősebb előadó, ez egy öreg asszony, 40 körüli. Tessék, Antonio!
0: Márti, nem vagy öreg, szép vagy és szeretem.
1: Ki jött a, de nyilvánvalóan, hiszen én nagyon távol vagyok a 40-től, Gergő, mindenki tudja, hogy 23 leszek
0: így van.
1: Augusztusban. Na de azért mégiscsak, hogy mondjam, hát így egyetér. Szóval borzasztó, szegény 40 körüli nők. Istenem, milyen lehet majd akkor nekem?
0: Jöjjön Taylor Swift, aki 36.
1: Ó, hát akkor már minden nap ajándék. 36, jó ég, akkor.
2: Szóval egy tapasztalt, belevaló énekes hölgyel megyünk tovább. Hallgassátok a Rádió 1-et, Juhász Gerivel és velem Antonioval.
0: És szeretünk

0: Egy régi kedves ismerős, Sikén és a Saltwater itt a Rádió 1-en. Ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Egész nyáron 2 órában közlekedési infók jönnek nagyon röviden. Baleset, 2 is van Budapesten, az egyik a Rákóczi úton történt a Szent Királyi utcánál, a másik a Vajda Péter utcában, a Könyves Kálmán körútnál, a 4-es főúton pedig egy személyautó és egy kamion karambolozott Hajdúszoboszló és Ebes között, itt egy szakaszon csak félpályán halad a forgalom. Mindenkinek jó utat! Antonio felrobbantotta nem csak az SMS falat, hanem a nyárba is újra nyarat hozott ezekkel az elékkel. Nagyon jó a műsor, üdv Peti!
1: Nagyon szépen köszönjük!
0: És hát van még ott, ahonnan ezek jöttek, 0-20-311-111, ez az SMS és Viber számunk. Antonio este 7-ig élőben a lemezjátszóknál, megyünk tovább.
1: Maradjatok velünk, rádiózunk együtt, és egy igazi rádió egy kedvenccel megyünk tovább. Ez nem más, mint én, mint Pala és a Dracula. Csak is itt a Rádió 1-en. Juhász Geritől és tőlem Antoniótól.
2: A lemezjátszók mögött Antonio.

Rádió 1 Live Mix Summer Edition. 5-től 7-ig igazi mai slágerek mixben. A lemezjátszók mögött Antonio.

0: 90%-el indul igazán jól a péntek este, nem igazi, a Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Egész nyáron 2 órán át mixelünk, tehát 5-től egészen 7-ig. Mellettem ma Antonio a lemezjátszói mögött. Hol játszol ma este?
1: Velencén egy olasz autó találkozón, és innen egyből oda fogok menni, úgyhogy remélem jól járható az M7-es. Írjátok meg nekünk azért.
0: Ezt többen írják, hogy most már egyelőre minden rendben ott is, az M7-esen Budapestről a Balaton felé. 28 fok lesz késő este a Balatonnál.
1: Jaj, de jó, ezt is szerettem volna kérdezni, milyen idő várható, ezt mondd már rá, hogyha meg tudod nézni.
0: Csapadék nélkül 28 fok.
1: Jaj.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Scion légkondicionáló.
0: SMS és Viber számunk 0-20-311-111. Na, Anti, megint jön egy nagyon rövid hydration break, elmegyünk, iszunk vizet, aztán pedig folytatjuk.
1: Én pedig hozom vissza nektek Szigalát és a Riptide-ot itt a Rádió 1-en.
0: Maradjatok, folytatjuk rögtön.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
4: Azt írja valaki, hogy tegnap volt egy érdekes élményem, amiben még sohasem volt részem. Kíváncsi lennék a véleményetekre. Egy dekoratív lányjal járok ugyanarra a tanfolyamra, és nagyon jól kijövünk egymással. Teljesen egy hullámhosszon vagyunk. Tegnap felajánlotta, hogy barátság extrákkal kapcsolatot szeretne. Őszintén szólva, még sosem voltam ilyen helyzetben. Elsőre azon gondolná az ember, hogy ezt egyszerűen be kell vállalni, bele kell menni, de valamiért azon gondolkodom, hogy vajon mi lehet ennek a hátul ütője, vagy van-e valami, amiért érdemes odafigyelni. Ti mit gondoltok?
5: Az én olvasatomban ez az a barátság extrákkal.
6: Fizeti a rezsi felét.
4: Havai, menekülj, de előtte küld el a számát. Én szeretem az ilyen élethelyzeteket, nem tudom, mondjátok, mert mikor voltatok utoljára ilyen élethelyzetben?
5: Hát, nagyon régen.
4: Hát nem jók ezek az élethelyzetek?
6: 82 nyarán.
4: 82 nyarán egy kis táborban.
6: A szududülőben. Az a csehszlovák kislány, azt mondta nekem.
4: Pozor vlak.
6: Levelezhetnénk.
5: Pozor.
4: Pozor vlak. Hogy do picsiti kokot.
5: De azt mentem is. Én nem álltam meg hezitálni.
6: Annyira szerintem, hogy Feri mindig úgy vesti le magát, mint aki folyamatosan az egyik kezében a harci eszközével járt kert itt a 80-as években.
4: Kalitkába se kell tenni, hát hagyjad már. Nem tud

0: Repült egy ideig, most már Szárnyaszegeden ül a Vadasparkban.
1: Repült az gyerekek, jó
0: volt. Most már 20 forintért nézik a gyerekek a Vadasparkban. Dobálnak nekik zsemlét.
1: Feri bácsi.
0: Feri bácsinak zsemlét dobnak a gyerekek.
2: Szerintem Feri olyan volt fiatalnak, mint egy ilyen kis húsos kandúr, aki jött, tudod, így zidörgülő, hello lányok, és aztán megsimogatták, azt hagyta, de amúgy úgy nem támadott nagyon.
0: Támadott, volt azért híre. Na? Volt az híre. Én is a Danon Bűszán dolgoztam, aztán amikor harmadszorra elhívott randira, már elmentem vele.
3: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

A legújabb kedvencek is megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre többen?

0: szólalnak. A új zene akkor is rádió egy. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1 Live Mix Summer Edition. A lemezjátszóknál Antonio. Antonio. A házigazda Juhász Geri. Rádió 1 Live Mix Summer Edition.

7-től 7-ig igazi mai slágerek Mixben. A lemezjátszók mögött Antonio. Rádió egy live mix. Summer Edition.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, ő volt Taylor Swift, már két hete boldog feleség, az Opolite szólt tőle a Rádió 1 Live Mix Summer Edition legvégén, Antóniónak hála, merre mész tovább, innen milyen a hétvégem?
1: Innen Velencére veszem az irányt, szombaton egy kicsit pihenek és születésnapozunk, barátomnak Ricsinek születésnapját ünnepeljük meg, úgyhogy mindenkinek további jó rádiózást, közlekedési infokat küldjetek ezzel, és ígyatok sokat ebben a melegben.
0: Így van, Antikám, nagy pacsi, nagyon köszi, zseni voltál, Tóta Bigél és Accent jön mindjárt a Sugar Daddy-vel. Ezzel kezdődik a Rádió 1 kívánság műsor, és játék is lesz, ráadásul kettő napi jegyekért jövő hétre a Campus Fesztiválra, úgyhogy én a helyetekben maradnék.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Szóljon a nyár a közös családi pillanatokról. Napvédelem, hűsítő italok és a nyár kedvenc ízei egy helyen. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
3: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
4: Szezonális vásár óriási kedvezményekkel a Praktikerben.
5: A Praktikerben.
4: Júliustól.
5: Júliustól.
4: Több ezer terméket vásárolhatsz meg kedvező áron áruházainkban is online. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
0: Utazási csomagjából ne felejts el! Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Kicsiknek és nagyoknak. Immunerősítésre is.
6: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
7: A pillanat, amikor rájössz, hogy az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
8: Hello, hol tudok 100-as benzint kedvező áron tankolni?
9: Népszerű kérdés, segítek! Töltsd le a megújult Orlen appot. A Verva 100 prémium benzin 35 forint olcsóbb literenként augusztus 31-éig. A többi üzemanyagra pedig visszatért a 10 forintos kedvezmény. Remélem tudtam segíteni.
8: Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
10: Beköszöntött a Summer Deals a Burger Kingben. Fagylalt választható öntettel 350 forint, 9 darab King Nuggets egy választható tálkás szósszal 990 forint, Chili Cheeseburger, Crispy Chicken, közepes burgonya és közepes üdítő mindössze 1890 forint. Helyben fogyasztós királyságaink már várnak. Burger King. Pont ahogy szereted.
11: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
12: Ne próbáld ki otthon, próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
11: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
12: Szállás.hu.
11: Úgy is tett.
2: Reklámot hallottak.
13: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
13: Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
13: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek,

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
0: Rádió
1: egy. Indul a Rádió egy kívánság műsor Juhász Gergővel és az

0: A Rádió Egyet halljátok, nálunk csak igazi mai sláger megy. Szuper nyári hétvégét mindenkinek. Sziasztok, a stúdióban Juhász Geri. Tele lesz isteni zenékkel és játékokkal ez a következő egy óra. Halló, halló!
1: Ja, Tomcsi vagyok. Pétektől kérek egy számot.
0: Hello, Tomcsi, intézem neked a Faithless-t. Kinek menjen?
1: A kollégáimnak. Informatikával foglalkozunk, rendszermérnökök vagyunk.
0: Na hát akkor minden informatikusnak és minden rendszermérnöknek pörög most a New Religion, a Faithless-től és Bibi Rexától itt a Rádió Egyen, és figyelem, ezzel együtt egy játékot is elindítok, ha szeretnétek velünk bulizni jövő héten Debrecenben a Campus Fesztiválon, hívjatok innentől 10-ként és adom a páros napi

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyáltalán.

0: Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és nagyon-nagyon sokan szeretnétek jönni velünk Debrecenbe a Campus Fesztiválra. Halló, halló!
1: Debrecenbe kéne menni!
0: Micsoda belépő! Hello. Szia, hogy hívnak?
1: Kata vagyok, szia!
0: Kata, ugye tovább is tudod?
1: Kéne menni!
0: Ha a rádió szlogent is tudod, lemegyek hídba.
1: Rádió egy, csak igazi mai sláger megy.
0: Erről van szó, Kata, te vagy a tizedik!
1: Köszönöm szépen!
0: Imádtam ezt a belépőt!
1: Gondoltam, hogy indítok valami frappánccal.
0: Igen, és ennek meg is lett az eredménye, figyelj!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi egy a Campus Fesztiválra.
1: Köszönöm szépen, köszi!
0: Figyelj, Kata, ha még egy pulyka kakast is hozol a rádió egy stagehez, akkor még kapsz tőlem, nem tudom, egy bögrét.
1: Meglátom, mit tehetek.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívem, vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1. Rádió 1.

0: Holnap sokfelé lehet erős szél zivatarokkal együtt, emiatt elmarad majd a Balaton átúszás is. 36 fok lesz a csúcs.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Scion légkondicionáló.
2: Szinte vagyok. Egy kilentőt szeretnék a tesóimnak kérni egy dalt.
0: Oké, hányan vagytok testvérek?
2: 4-en vagyunk.
0: És mit üzensz nekik?
2: Hogy legyen csoda szép estéjük.
0: Így legyen, Ed Sheeran és az Azizán már pörög is nektek itt a Rádió 1-en, és figyelem, ha szeretnétek ti is jönni Debrecenbe a Campus Fesztiválra, most hívjatok 10-ként, és adok egy páros napi jegyet. A számunk 0620 3 111 111.

0: Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
1: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágermely.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és tőlünk nem csak zenét kaptok, hanem annál sokkal-sokkal többet, például maradandó nyári élményeket is. Halló, halló!
1: Szia, Marian vagyok, szeretnék játszani.
0: Hello, Marian, honnan hívsz?
1: Budapestről.
0: Megtennél egy utat a Campus Fesztiválért Debrecenbe és vissza?
1: Hát, hogy ne.
0: Kérem a Rádió Egy szlogent.
1: Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy.
0: Tökéletes, Marian, te vagy a tizedik!
1: Megy már, te jó, köszönöm szépen!
0: Én nem
1: köszönöm.
0: Megyek sehová, te mész, méghozzá Debrecenbe, figyelj!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Campus Fesztiválra.
1: Nagyon jó, király, köszönöm szépen!
0: Kit hozol magaddal?
1: Hát valószínűleg a lányomat.
0: Anya-lánya buli! Mennyi idős a lányod?
1: 22.
0: Nagyon menők lesztek ti ott ketten, érezzétek jól magatokat!
1: Köszönöm szépen!

0: Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Itt a Rádió 1 kívánság műsor. Nóri, mit szeretnél kérni, parancsolj?
1: A Metkárvikitől bármi jöhet.
0: Na akkor hozom az egyik legfrissebb dalát, Éden a címe. Kinek menjen?
1: A férjemnek, Attilának. Én éppen úton vagyok haza, edzésről, ő pedig ott hol van kislányommal.
0: Na akkor siess hozzájuk haza, Metzger Viktória, Nagy Bogi, Miss Mood, Éden. Ez ma a tiétek itt a Rádió 1-en. További jó nyarat!
1: Köszi, neked!

0: akkor találkozunk újra. Juhász Geri kijelentkezik. Mindenkinek szép nyári hétvégét. Ciao.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Timmy Trumpet.

0: Fesztivál augusztus 19-22. Jön a Vodi Új Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klubos strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk! Diszkó!
2: Diszkósít! A rádió DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
3: Hello, hello! Szavaszok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak! Indul a Rádió 1 esti showja, a Diszkósít Radio Show. A stúdióban Hanvai PG és Bárány Attila.
4: Ladies and gentlemen, madame, herr, madame, messzi, hölgyem és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt megjelenő publikum. Egész héten, így hát ma este is DJ Junior nélkül, de itt vagyunk este 9-ig.
3: Kezdünk is még hozzá az igazi mai slágerek egyik legnagyobbikával, a Side Piece felvételével, a Cry For You-val köszöntjük a Rádió 1 hallgatóit, és kívánunk mindenkinek nagyon jó szórakozást!

0: Rádió egy csak igazi, ma is lágen egy diszkosít rádiósi, ugyebár DJ Junior nélkül, de bárányától és velem hambai PG-ben. Ne tessék elfelejteni, hogy ebben a hónapban nincs több diszkosít aktivizáció, valamikor a hónap elején volt egy, viszont augusztusban a lemaradást behozzuk, szenzációs mennyiségű diszkosít aktivizáció lesz, egy csomó olyan is lesz egyébként, amiről nem beszéltünk, de mindegyikről tudtok információt szerezni majd a diszkosít Facebookjáról.
1: Most pedig jönnek az ünnepeltek névnaposok, ma többek között az Elekek, Endrék, Ajándékok, Bánkuk, Celinák és Kirilek, a szülőnapos pedig az ismerőseim közül egyedül Rátkai Zsolt, Isten éltesse az ünnepelteket, Da Premier, küldök nekik egy olyan szám,

0: Diszkos itt a rádió egyen az igazi mai slágereket, ma Bárány Attila pörgeti velem szemben a stúdióban egyedül, Hanvai PG DJ Junior ugyanis születésnapját ünnepli családjával az elmúlt napokban, így aztán ma este is Olaszországban.
1: 55 vagy 56, sose tudom.
0: Van egy angol kifejezés erre, de most nem jut eszembe.
1: Mond magyarul.
0: Fogalmam is.
1: Mondjuk nem azt akartam mondani.
0: Igen,
1: 55 vagy 56. Egy biztos, hogy én tényleg nagyon örök neki, hogy ebben a közegben tudok rádiózni, és végignézem ezeket a dolgokat, hogy mentek előttem, és mindent megmutatok nekem. Szenzációs.
0: A folytatásban érkezik egy Bissenssel értelmezés, és milyen meglepő. Egy olyan dalból, amiben bevásárolta magát David Guetta, tehát pénz, az minden mennyiségben rendelkezésre áll, úgy látszik. Ugyanis ezt a felvételt Hugel és French Montana érezték eredetileg. Na de, beszállt ebbe Aida Martin és David Guetta is. Így készült el az utolsó verzió a Shine-ból, amihez én nemrégiben készítettem egy saját értelmezést. Ez érkezik most itt a Rádió 1-en.

0: Rádió egy csak igazi mai slágermegy, diszkosi Trader Show, DJ Junior nélkül, Bárnyatéval és velem Hombai PG-vel. Ne tessék elfelejteni, hogy már csak egyet kell aludni, és holnap találkozhatunk már egészen korán, 22 órától Bogácson, szóval tessék majd megérkezni.
1: Ha már a fellépésekről beszélünk, ahogy mondtam, én Miskolc-Tapolcán zenélek ezekben a pillanatokban, de utána érkezem föl a fővárosba, viszont nem elektronikus zenét fogok játszani a Kopaszigáton, hanem funkit régi fortunás arcoknak. Persze, hogyha ellátogatnak hozzánk, ott lesz DJ Fett és Ötvös Laci is, vagyis a klub egykori rezidensei közül hárman is pakoljuk a lemezeket, minden információ a rajongói oldalon a Facebookon. Holnap pedig Dancehouse egy Siófokon küldöm minden Bissenssel fannak a következő I'm an Angel-dalt, természetesen Bissenssel-ben. Ez az I'm Alive a Rádió 1-en.

0: minden este a Rádió Egyen diszkosít igazi mai slágerekkel, ma Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
1: Folyamatosan hallgatom vissza egyébként az 50 órás zenei anyagot, ugye, amit csináltunk a rekord beállítás alatt, és ugyebár ez egy TikTok felvétel, mert hogy live-ban voltam 50 óráig, és videó is párosul hozzá, és szenzációs egyébként, ahogy jutok egyre jobban előre, esik szét a produkció, de nem csak a diszkozás, hanem ahogy viselkedek, és ahogy záródik össze a szemem, ahogy lelassulnak a mozdulataim, szerintem, ahogy a végére érek, az nagyon megdöbbentő lesz. Ha valakit érdekel ez, akkor mindenféleképpen írjon rám, mert erről van véve, hogy ebből egy ilyen rövidített verziót, egy felgyorsítottat csinálunk, hogy tényleg lehessen látni, hogy mi mentem ott én keresztül.
0: Mennyire lehet felgyorsítani egy 50 órás anyagot, tehát milyen gyorsan lehet ezt végignézni?
1: Hát szerintem egy ilyen 3 perces lehet belőle csinálni, de élvezhetően szerintem a felét kivágja az ember, és akkor is azt, hogy milyen fázisokon estem keresztül, és mennyire esett szét az egész történet, azt lehet látni.
0: A Rádió Egyen a folytatásban érkezik Tom Budin és az Uninvited, illetve a Chase the Sun a 2026-os Biztonság Mixben a Diszkosítben.

0: Rádió egy csak igazi, ma is sláger megdiszkosít a Rédesó DJ Junior nélkül, Bárján Teodor és velem Hambai PG-vel búcsúzunk ma estére. Én azzal, hogy ameddig a földkereken szolgálok és zenélek, ugyebár ez tegnap hiányolt Attila, ez most megjött. Meg az is, hogy holnap este találkozunk 22 órától Bogácson, tessék befutni, szevasztok!
1: Én még negyed órán keresztül Miskolctapolcán pörgetem a lemezeket egy Sunset Pool Partin, és aztán jövök föl Budapestre, ahol a Kopaszigáton 11 órától pörgetem egy Funky Partin a lemezeket. Holnap pedig Dance I Said, a nyár folyamán ez az egyetlen egy, és biztos a B-közép országos találkozó, aminek a folytatása vasárnap délután a strandon esik meg, méghozzá a medencénél, ahol a barátaimmal egészen kifulladásig zenélünk majd. Én ezzel köszönök el tőletek, meg azzal, hogy nem vagyok odáig a női DJ-kért, de ez a DJ Twins nevezetű női DJ páros, hát ez

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
0: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál! Július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszíne. Idén is világsztárok a Campus Fesztiválon!

hazai élvonal. A Rádió Esztégyen a lemezjátóknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metker Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Wilcox,

0: Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-gyel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. A te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid. A te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
1: Reklámot hallottak.
0: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: Lutfi Baby. World is Mine Radio Show
1: starts now. World is Mine. Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, bárhol vagytok, bármivel telik a péntek este. Ígérem, hogy jó háttér, jó társaság leszünk mellé. Szokás

0: 2026-ban is örömmel hallgatjuk ezt a dalt. Na Begi, nézzük, hogy mit teszünk rá erre.
1: Jön egy olyan DJ páros, aki nem olyan rég Budapesten lépett föl, méghozzá Rádió egy születésnapi fesztiválján. Jön a Switch Disco, Sunfelt és a Sleep Tonight itt a Rádió 1-en.

0: Ha minőségi elektronikus zenékre vágytok, itt vagyunk veletek minden este 9-től. A Rádió Egyet halljátok, ez a World is Mine Radio Show. Lotfi Begi a lemezjátszói mögött. Két igazi A-kategóriás nagyágyú érkezik most egy közös dallal.
1: A jó öreg David Guetta mindig tudja, hogy hova kell nyúlni, és szerintem nem kellett kétszer gondolkodni azon, amikor Jennifer Lopez megengedte, hogy oda nyúljon. Érkezik új közösük, ez nem más, mint a Save Me Tonight a World is Mine Radio Show-ban.
2: A lemezjátszóknál Lotfi Begi.

0: Campus zenei fesztiválján, úgyhogy 11 és évfél között az összeállításában tele lesz különleges Tomorrowland infókkal az adás. Na megint nézzük, mi a most!
1: Ahogy szoktam volt mondani, régi dal új köntösben, méghozzá nem is akármilyen köntösben, Bibi Rexa és Faithless közöse, ez a New Religion, itt a Rádió 1-en, a

0: Na, ilyen különlegességek, ilyen mesepok is csak nálunk szólnak, kizárólag a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Ez volt Alex Warren találkozása a Guns N' Roses-szal. Lotfi Begivel mind a ketten maradunk itt a stúdióban. A java még csak most jön, úgyhogy maradjatok ti is.
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Timmy Trumpet.

0: 22. Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel Stage. Egy klub a strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: Lutfi Baby. World is Mine Radio Show starts now. World is Mine. Hello mindenkinek, menjünk bele együtt a péntek éjszakába, még mindig Lutfi Baby itt mellettem a lemezjátszói mögött. Mivel kezdődik a mai második szett?
1: Hypaton Out of My Head című dalával fogom indítani itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban egészen 11 óráig. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Lutfi Baby.

0: Radio Show-ban a Rádió 1-en. Mit teszünk rá erre, Begé?
1: A folytatásban érkezik Joel Corey, és egy személyes kedvencem, ez nem más, mint a Stay a Little Longer a Birdies My Radio Show-ban.

0: Style, Angel, Ultranate és Hugh Girl. Ez volt a Moving to the Sun a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Mellettem Lotfi Begi a lemezjátszói mögött, mindig ő indítja be nálunk a péntek estéket. Szevasz Begi még egyszer!
1: Hello Geri, köszönöm a kedves rádióhallgatókat, szevasztok!
0: És most egy fokozattal feljebb kapcsolunk.
1: Utazunk egy picit Ibizára, vagyis Ibiza hangulatát hozzuk el nektek ide a Rádió 1 stúdiójába. Érkezik Bob Sinclair és Kies a közöse. Ez nem más, mint az I Can't Wait itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

0: vasárnap a Budapest Parkban és a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. A Rádió 1-et halljátok, ez a World is Mine Radio Show péntek este. Nézzük, hogy mi jön most megint.
1: Egy igazi közönségkedvenccel megyünk tovább. Ez a dal működik mindenhol, a nagy színpadokon, a kis klubokban és természetesen itt a rádióban is érkezik Gordo, amit pörgetek tőle, az a Loco Loco, itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban. World is Mine.

0: Team Impala és az a Jenny, aki ugye a világhírű Blackpink nevű koreai csajcsapat egyik tagja. Ez volt tőlük a Dracula péntek este a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Lotfi Begi mind a két mai szettjét vissza tudjátok hallgatni, magatokkal tudjátok vinni a nyaralásra. Minden szettet, amit esténként hallottok nálunk, megtaláltok a mixek.radio1.hu-n, valamint a mobil applikációnkban. Maradjatok, rögtön jön Pool Max.
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Debrecenbe kéne menni.
1: Készen vagytok? Na akkor menjünk újra!
3: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
1: Campus Fesztivál! Július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen. Idén is világsztárok a Campus Fesztiválon!

0: hazai élvonal. A Rádió Estégen, a lemezjátóknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metker Victoria, Jauri, Lotfi Megi, Wilcox, Newick, Bricklake, a Loving Gun, Zoer Junior, Kollár, Pure Beat, Pullmax, Christopher, Antonio és a Stadium X. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-jel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: start now. Hello mindenkinek, Pulmex is befutott, innentől tehát 110% felett leszünk. Minden értelemben hello Pulmex.
1: Hello, hello, sziasztok, köszöntök mindenkit ezen a szép péntek estén.
0: És aki akkora mázlista, hogy most hétvégén kint van a Tomorrowland-en, az bizony találkozhat veled is.
1: Így van, illetve Joel Junior barátommal is pont nemrég futottunk össze, hogy mind a ketten kiutazunk és kint leszünk a Tomorrowland-en, és ezzel kapcsolatosan gondoltam a következő zenét is felrakni, hogy AM to PM, hát ez fogja meghatározni a következő napszakainkat, ugyanis ott leszünk a fesztiválon, Romy Schulzzal és Szigalától érkezik el itt a Rádió Egyenlőből, Rizmán Rádió Show-ban.

0: ahol lesz egy titkos fellépő.
1: Így van, képzeljétek el, hogy csekkolgattam a line-upot, ugye hát nekem erről szól az elmúlt két hónapban, hogy minden nap nézegetem, hogy ki mikor fog zenélni, hogy senkire nem maradjak le, de egyszerűen olyan nagy a fesztivál, hogy lehet, hogy egy órában három stagehez kell rohanjak, mert amúgy tavaly voltam, és tényleg óriási, úgyhogy futni fogok, legalább az egészséget megtartjuk ott is. És képzeljétek el, hogy van egy olyan stage, ahol a line-upban az van csak írva, hogy egy órán keresztül a special guest fog zenélni, és pont Gerivel beszélgettük, hogy vajon ki lehet az, neked mi a tipped?
0: Hát figyelj, végigböngésztem én is a line-upot, és Tiesto nevét egyáltalán nem láttam, úgyhogy szerintem Tiesto.
1: Tiesto, ha jól tudom, akkor ő nincs is az első hétvégén.
0: Igen. Pontosan hogy... azért, mert hogy nincs ott a fellépő
1: között. Igen, én is egy ilyesmire gondoltam. Hát összeáll újra a Swedish House Mafia Tomorrowland-en, mert ez egy esti órákban lesz, úgyhogy ki tudja, az biztos, hogy én ott leszek, és majd erről is beszámolok nektek.
0: De jó, várni fogjuk, és akkor menjünk közben tovább.
1: És akkor pont aktuális a Swedish House Mafia, ugyanis Axwell, Ingrosso és Steve Angelo állt össze 2009-ben Laid Back Look-kal, és alkották meg a Leave the World Behind-ot, amiből csináltunk Laid Back Look fiával egy különleges 2026-os feldolgozást, úgyhogy ezt hoztam folytatásként itt a Rádiógyen, a World is My Radio Show-ban.

0: Itt a Rádió 1-es a Third Is Mine Radio Show. Pulmex a lemezjátszóknál a Tomorrowland-en most hétvégén megint látni fogod Martin Garrixet élőben.
1: Igen, és nagyon izgatottan várom, ugyanis direkt vártam, úgyhogy én a tavalyi Tomorrowland óta egyáltalán nem voltam Martin Garrix koncerten, és szinte nem is néztem meg semmit, csak az adott short videókat TikTokon, illetve Instagramon, hogy egy per egy át tudjam élni újra, ahogy így régebben kiskoromban is imádtam nézni, meg elmenni a koncertjeire. Úgyhogy nagyon-nagyon várom, hiszen most jelentetett meg Madonnával új zenét, és hamarosan érkezik az albuma,

szoktam játszani. Úgyhogy ezért a Tomorrowland feeling miatt egyrészt, hogy átélhetem ma este a fellépését is, és hogy tényleg összeáll minden. Ezt hoztam nektek folytatásként, egy kis nosztalgikus hangulat, Martin Garrix Animals, itt a Rádió 1-en 2026-ban is.

0: És a Repeat It a Rádió 1-en, a Third Is Mine Radio Show-ban. Pulmex a lemezjátszói mögötte, ugye most hétvégén ott vagy a Tomorrowland-en idén is, és hát ugye szerintem mindenki emlékszik, hogy egy évvel ezelőtt, a kezdés előtt konkrétan napokkal leégett a nagy színpad. Hát bízunk benne, hogy idén ilyen nem történik.
1: Így van, reméljük, hogy idén már megtartja magát, és hogy kétszeres odaadással csinálják a tűzvédelmi dolgokat. Az biztos, hogy itt a rádión keresztül tudok üzenni mindenkinek, és lehet jó gondolatokat mondani, és pont ezzel kapcsolatos jutott eszembe, hogy ugye utaztam a Tomorrowlandre, és akkor azon mérgelődtem, hogy hát most akkor mi lesz, és igazából szerintem ez volt a történelem során az egyetlen olyan, meg lesz is remélhetőleg, ahol nem volt rendes nagy színpad, és tényleg a zenéjé volt a főszerep, és én azt élhettem meg, úgyhogy itt találtam meg a pozitívum dolgot, úgyhogy mindenkinek ezt ajánlom, hogy az életben is így álltok a dolgokhoz, és minden szuper lesz a végén. És akkor muszáj rávált csak egy kicsit nosztalgikus hangulatra, hiszen John Summit, Alesso és Calvin Harris, ez lesz az utolsó nap, utolsó három óra a line-upja, ami számomra még mindig felfogadatlan, és Calvin Harris először lesz tudtommal a Tomorrowland-en, úgyhogy ezért gondoltam, hogy elhozom nektek az Under Control-t egy kis nosztalgikus feelingként megint Rádió 1-en a World is My Radio Show-ban.

0: Rádió 1-en. És hát akkor Pulmex, nagyon jó szórakozást kívánunk neked erre a hétvégére a Tomorrowland-en, hajrá!
1: Köszönöm szépen, Geri, nagyon jó fej vagy. Az biztos, hogy tőlem nem csak a következő adásban, hanem a következő 20 adásban is erről fogtok hallani infókat, mert nagyon-nagyon szeretném átadni nektek ezt az óriási lehetőséget, mert tudom, hogy nagyon sokan el szeretnétek jutni, úgyhogy érdemes lesz hallgatni péntekenként majd újra a Verizmán Rádió Show-ban.
0: Így van, és természetesen most sem állunk le, rögtön jön a Stadium X.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.
3: World is Mine Radio Show.
2: A

0: Hello Magyarország, hello Rádió 1, sziasztok! Szép jó estét mindenkinek, ez az X-Hour, itt a Rádió 1-en az igazi mai slágerek között. Az én nevem Dave.
1: Én pedig Sully.
0: És mi vagyunk a Stadium X.
1: A heti X-Hour-t már is a saját felvétellel kezdjük. Ez nem lesz más, mint a Vibe Right. Utána a Giorgio újdonsága következik, az Etek, majd Adam 10 és Dodi közösével megyünk tovább. Ez lesz a VR. Ez X-Hour velünk, a Stadium X-Hour. From the city.

Még mindig minket és a Stadium X-et hallgatjátok, ez pedig az X-Air. Egy saját felvétel pörgött az előtt Puló címmel, de megyünk is tovább a jobbnál jobb dalokkal. Érkezik Vox Motif újdonsága, a Buy Down, majd Green Velvet Medusa, Genesis és SSG közösségtől fog szólni a La La Land. Utána pedig ismét egy saját felvétellel folytatjuk, ez lesz az Automatic. Maradjatok

egy saját felvételt pörgött az előbb Disselector címmel, most pedig következik Miss Monique és Afrojack újdonsága, a Hot Sauce. Utána Kajszával megyünk tovább, érkezik a Slow Motion, majd Don Blinkkel folytatjuk, és a Left to Right fog tőlük szólni. Ez az Exile, velünk a Stereo Exile.

Don't Blink to a Salt, a Left to Right. Most pedig Cascade és Lighton J. Jordan legújabb felvétele következik, a Meet Again. Utána ismét egy saját dallal megyünk tovább, amit B. Jones-szal és Sam Martin-nak készítettünk közösen. Ez lesz a Last Applause. Majd a műsor Crider újdonságával fogjuk zárni. Jön az All My Love. Ez az Excel velünk, a Stadium Excel.

Sziasztok, Rádió 1 hallgatók! Az Excert hallgattátok az elmúlt egy órában velünk a Stadium X-el. Ha tetszett a műsor, vissza tudjátok hallgatni a Rádió 1 weboldalán, és találkozzunk jövő hét pénteken, ugyanígy éjféltől itt a Rádió 1-en. Találkozunk jövő héten. Sziasztok!

0: Business Mind Radio Show mára véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Egyik szenzációs előadó után jön a másik, Dua Lipa, egyébként Calvin Harris-szel és Juan Kiss-szel, a fogyarásban pedig aktuálisan az egyik legnagyobb sztár, aki volt olyan, hogy egy este 6 Brit Awards-ot is nyert, ami egyébként abszolút rekord. Ray, ez pedig az igazi mai sláger, a Where is my husband itt a rádió 1-en.

azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, jövő héten pedig már itt a kampusz, természetesen Rádió 1-en és Rádió Stage-el, ahol az összes Rádió 1 DJ zenél július 22 és 26-a között. Ő pedig Sam Feld, az igazi mai slágerrel és egy igazi fesztivál kedvencsel Rosalinnel közösen, ez a Heart Like Mine, amit már is indítok.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert egyszerűen a Gomez után pedig Tiesto a folyadásban, és nagyon fontos, ma is 2 órás a Live Mix. Kukival egyébként 5 órától egészen 7-ig pörög alá a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, 7-től 8-ig pedig kívánság műsor, hogy ezt megszokhattuk. Ő pedig Tiesto, a nagy kedvenc, a Lélo, amit indítok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.